ásni, alma miatt jár ki, nekem a lakhatási. Nézd, hogy lángol a pázsit, bekap a nap, hogyha ásít, nincsen bekap mentésem, nincsen több vagy másik. Eszem a főlevesem, szorszi van tevel egy főnemesem, jólét főnevesem, gágyim főnevesem. Pont te neked lassan szeretned, kellene pont téged, a halál gyönyörű dallam, nincsen hozzá dobképlet.

Te betűrted adtál, én meg szót fogadtam. Nem is tudnék fontosabbat, mégis máshol gondolatban. A vagyonom dobozok zsákok, meg a bennem lobogó káosz. Félkész demókra drive van bőven, van még mit kitalálnom. A süket szobában találtam értő fülekre, milyen ez. Van, hogy kifelé nézek, közben befelé figyelek. Nem a számlámon, nem a számokban látom a sikerem. Mégsem gondolom azt, hogy későn születtem ide le.

Tudom az összes kapukod, ott hiába látok, nem találtok meg, haláztok, de pár év is a gyerek apátok lesz, itt nincs arag. Aki eddig mellettem volt, itt marad, aki mostani próbára kell tennem, mert az arasok faszal elbasztam, akivel az elején elkezdtem, éj, mert a terveztem, mindig az utamat elirakom, aki veri a garaszt, az veri a faszomat, beleverem, gyere neki, adom a sok művész, a szarokat ír a neked, azért iszik az apa, mert sír a gyerek, hanem az idén jövőre sírba megyek, nincs

érzem, ahogy a vérem gyorsabban kerik. De nem inném, hogy most végeznék. A szív egyre gyorsabban ver. A haragom meg

0: ami már elavult. Messze van az alagút, remélhetőleg még hosszú az út. A jelen, ami mindig itt van karöltve velem. Miatta nyitva a szemem, hogy a lényeget észre is vegyem.
1: Várj, visszatér. Üres utcák a nyáron, bennézem egy kapuhajtót, és ott áll a kintben. Az öregem tükröződik, vagy mi? Ezután a falakon tükröződöm, befordulok magammal szemben a sarkon. És magammal beszélgetek, érted?

0: vara ridegetai. Tudom, hogy hideg a tél, de ugyanúgy hideg a nyár. Látom a tekinteted, üresen tátongó buli negyed. Álmomban pucéran sushi teszel, belep a köd, mint a Fuji hegyet. Eltakarnak a felhőket, akar az, hogy kelek, hogy hevesebben köpök, nem a kevesebbet nyelek. Mond, hol van az a lány, az a kölyök, az a gyerek. Vége, vége van a sónak, itt a pénz, az a megyek. Te vagy Bella Hadid, én a Weekend. Nem lesz többet Holiday a Beach-en. Remélem, hogy felléphetek Pécsen. Mindig a fejembe vagy a stage-en. Gyűlnek a szigeten a körök, ott ülnek a szíveden a dögök. Nincs annyi szigetelő szalag, annyi harag, annyi parahidel. Minden olyan törött, hol a vágy tudod, hol a pánik. Faszom tudja már a lelkem, hogy hova vágyik. Hol a betonfit hallom, de hol az ádik. Elfárad, de szám túl sokat ásít. Szeméttelepen a közös képek égnek. Ne beszéljünk tényleg, ez is önös érdek, de kevés ez az élet, hogy elfelejtsem végleg azt, ahogyan én szerettelek téged. Azt, ahogyan én szerettelek téged.
1: Shout out to Lost Radio. Mad thing.
2: Okay.
1: Yeah.
2: This is what the world have been waiting for.
1: What?
2: Afro Soul Big Bad Champion song.
3: Well, this is the original General Levy alongside the Big Bad Afro Soul song.
4: Chi.

folyton a contest. Ezért választom pont ezt. Én is botlok az életi drogteszt. Az életi drogteszt. Érted, kéret a hostess. Közben béreket osztasz.

sincsen. Aztán mit én érzek, mert ennek ma neve sincsen. Paranoia, paranoia, szemem a kilincsen. Mindig az kell, aki nincsen. De nem működött úgy, aztán nem működött így sem. Önmagadat keresed, folyton a lupa bícsen. Te voltál a kulcsom, és végül a bilincsen.

váltunk, én nagyon kicsit jártunk. Nem maradt más csak egy kapcsolatnyi vákum. 14 éve nem azon, nem eszem rendszeresen, de mindent tökre tettem magam körül, ma módszeresen.

Fekete kislány fürdik, fekete tóban. Bazelbe készül, vágod, rengeteg gond van. Bárhova menné, hiába új hely, legyen egy ember, legyen egy kontakt. Jönnek a levelek sorban, nekem meg remeg a tollam. Mindenki kérne, mindenki kapna,

A most következő műsor anyuga megzavarására alkalmas.

0: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az EBSEREG szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is, a 24.hu. Egy honi bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk! Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszonyog, Culex pipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szonyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit. Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata, írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 millió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csont lumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében, 30 méterre a bejárattól, nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Qubit.
0: Attilos Radio Hiret, Hallo Tatok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A szaharóz, azaz répacukor kihagyása az alacsony zsírtartalmú étrendből hátrányára változtatja meg a bél mikrobiomját. Erre jutottak a kuvaiti Dasman Diabetes Intézet tudósai egérkísérleteik nyomán. A kutatók 16 héten keresztül vizsgálták a szaharózmentes, alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó, alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóz toleranciát, az inzulin érzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testsúlyuk nem változott érdemben, károsodott a glükózkontroll, az inzulin rezisztencia, emiatt bélmikrobiális egyensúlyhiány, bélgyulladás és zsírmáj alakult ki. A magyar tanács hírét hallottátok?
2: Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldett ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyül szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews. 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az ebsereg szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is a 24.hu. Egy honey bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövidszőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk!
0: Ezek voltak a hírek.
3: Hey yo, Steve, you got a level? Artie, you ready to go off? Well, check it out. Right about now, Dr. Dre is on the wheels, and I'm about to cold tear shit up.

0: Ez a Dániel, Zoli, be van.
1: Most meg mit akar megint?
0: Nem beszélhetnék én ő vele. Tanúskodok én, ne tessék izgulni. De ha vele is beszélhetnék, az egészen más volna.
1: Ne zsinatoljon annyit. Ha csak erre vágyik, találkozni fog Dániellel.

0: Tessék, itt van a maga Dániel.
1: Miért van itt ilyen sötét világítás?
0: Mert ez egy sötét zavar, pelikán. Csak beszélgessen.
1: Dániel Eftás. Dániel Eftás. Zoli, itt vagy.
2: Ki az?
1: Én vagyok Pelikán. Pelikán József Gáty.
2: Szervusz, Jóska.
1: Szervusz.
2: Erre gyere, Jóska. Hát te. Mi van a Dunával?
1: Árad a fene, egye meg.
2: Téged mikor gyűjtettek be?
1: Én csak tanú vagyok.
2: Tanú? Milyen tanú?
1: A te ügyedben. Én nem akartam, de ők azt mondták, hogy muszáj. Én már tanúskodnék is, de nem hiszem el ezt az egészet. Azért akartam beszélni veled.
2: Hát beszélj.
1: Én nem tudok mit mondani, tudnék, én semmiképpen sem hiszem el azt, amit rólad mondanunk kellene.
2: Tényleg nem hiszed el?
1: Hát persze, hogy elég régen ismerlek. Vagy mi a fene? Én nyomjalak a víz alá. Na beszélj. Ha te mondod, akkor én elhiszem.
2: Nézd, Jóska, én biztosan nem véletlenül kerültem ide. Az ember úgy is lehet bűnös, hogy nem is tud róla.
1: Értem én. Az, hogy nem értem. Én is ott voltam a Dunán. Én nem láttam semmiféle béka embert. Sem ülgebőrbe bújtatott titkos életet, tudod?
2: Fontos ez.
1: Nem fontos.
2: A fontos az, hogy én bűnös legyek. Könnyebb volt harcolni a Mari.

0: Pestelzsébeten sajnos a közbiztonság nem annyira áll magas fokon, mint mondjuk a környező kerületekben.
1: A vasútállomásnak az aluljárója az hát egy drog helyzetben

0: STD-zó
1: bravo. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. 7 óra 22 perc van, egy pici csúszással kötődött a műsor, de cserébe egy nagyjából 5 perccel tovább tart majd, hiszen a Holdra szállás folyamatosan megidéző szokol ébresztő egy prima konzervadással érkezik, viszont úgy van beállítva, hogy Csaki technikusunk végül sikeresen 5 percet kihasított nekünk, köszönjük szépen. Úgyhogy ennyivel tovább tart majd a Héttérítő című műsor, amiben terveim szerint azért Senyor Facundo és Csoki Csibész is megérkezik, addig pedig így többen rádió hallgatók vágunk neki ennek a gyönyörű napnak. 7. hó 6-a van, ami azt jelenti, hogy megkezdjük felkészülésünket a holnapi egyházi napra, hiszen holnap 7. hó 7-e lesz, és holnap 7. hó 7-én reggel 7 óra 7 perckor, hála legyen a magasságos rezgésnek, végül velem indul majd a Tilos Rádió hallgatóknak a Tilos Rádiót hallgató műsora, de nem kell senkinek megjegynie, nem van men show lesz, hanem a hajnali hasadásba ugrok be Sárosi Petya helyére, mert hogy külföldön kell megvédenie társadalmunk, kultúránk, drogpolitikánk valamelyik elemét, vagy valami hasonló. Dénes Balázs Berlinből jelentkezik majd, és lesz egy vendégük, egy média jogász, akivel majd a közmédiával kapcsolatban lesz egy fantasztikus diskurzus, és akkor ennek a technikai hátterét teremtem meg, illetve valamennyire itt majd keretezem, de nem én leszek a kérdező azért elsősorban, hanem Dénes Balázs, hiszen azért annyira nagyon médiával kapcsolatban azon a szinten, ami a közmédia múltját, jelenét, jövőjét érinti, nem vagyok képbe, mint addig, amíg holnap reggel a hajnali hasadást meg nem hallgatom, illetve itt nem veszek, hiszen abból mindent megtudhatunk majd ezzel kapcsolatban. Eleve totálisan vakon vagyok a különböző aktuális politikai eseményekkel, hiszen javában zajlik a kikapcsolódás, tehát azok, akik hozzám hasonlóan digitális detoxikációban élnek július 1-e óta, bízom benne, hogy már ők is harapnak mindenre, ami a rádióból érkező hír, hiszen ezen kívül csak a heti lapok, napi lapok azok, amelyek a tájékozódásunkat segíthetik. Megmondom az őszintét, kedves rádió hallgató véreimnek, hogy soha ilyen magas életminőséget nem éltem meg, mint a digitális detox napjaiban. Most egy picit már azon gondolkodom, hogyan lehetne ezt megcsinálni, a 30-ra fölkerekíteni, vagy legalább még egy hetest ráhúzni, mert hogy így, hogy már nem tudom, egy negyedik, ötödik alkalommal csinálom meg a egyhetes digitális detoxot, most már ezek a kezdeti nagy flashek, tehát az olvasás, a könyvek megjelenése, ezek már nem akkora átütő élménnyel szerepelnek, mint az első remek időszakban. Itt most már egy sokkal tudatosabb jelenlétet élek meg, ami azt jelenti, hogy elkezdtem élvezni a körülöttem lévő valóságot, sokkal több mindent veszek észre, sokkal lassabban teszem a dolgaimat, tulajdonképpen egyre több helyzetben érek rá, és hát egyre többet olvasok, ha nem is könyveket, de azért a heti lapot, azt amennyire meg tudtam figyelni, nagyjából majdnem minden cikket elolvasok az utolsó betűig, és nagyon élvezem ráadásul, tényleg ez az újság olyan, mint egy ilyen kicsi internet, hogyha a magyar hangot valaki megvásárolja, akkor szerintem azzal a digitális detoxban nagyon jól lehet menni. Ugye ez csütörtökön jelent meg, egy napon a Magyar Narancssal, szerdán indult a digitális detox, ami azt jelenti, hogy egyből tájékozottnak érezhettem magam. Az első pakkot, amit 2,5-ért vettem az újságosnál, azt végül otthagytam a hentesnél, úgyhogy 2,5 minusszal indult a menet, de aztán másnap Ford-véremmel megint kimentem a piacra, hogy bevezessem őt a Bosnyák tér világába, és akkor megvásároltam újra 2,5-ért, úgyhogy ahogyan Kovács Kristóf testvérünk mondaná, ahogy Kovács Kristóf testvérünk testvére mondaná, 2,5 a magyar álom, és így egész tájékozottá váltam. A Magyar Hang nagyon jó interjúkkal, cikkekkel hozza képbe az embert, köztük az asszállyal kapcsolatos, a, nem tudom én, az alkalmazkodással, Magyar Péterrel, parlamenttel, tehát tulajdonképpen inkább elemzések szintjén kerül az ember képbe, van benne Lakner Zoltán is. Szóval tényleg azt gondolom, újság, mint kicsike internet. Csak nincsenek benne a fölösleges részek, amiket át kell scrollozni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hiányzott, vagy hogy amúgy könnyű azonnal ráfeküdni erre a flóra. Nem, az elején azért folyamatosan, megmondom őszintén, megnéztem, hogy jött-e e-mailem, hiszen e-mailt írni, e-mailt olvasni munka ügyben lehet, de hát egy ponton túl megszűntek. Jött a hétvége, és már egyáltalán nem volt mit csinálni. Persze munkám van bőven, amit végezhetek a számítógép vagy az internet segítségével. Ezekkel egyébként egy picit jobban haladok szerintem, mint akkor, amikor nincsen detox, hiszen azért valamennyire a képernyők nyújtotta kielégülés, vagy a képernyők nyújtotta élmény, azért az nem tűnik csak úgy el nyom nélkül, és hát éppen a digitális detox, a kikapcsolódás az, amelyik rávilágít arra, hogy milyen szerepet tölt be az életünkbe, mennyi időt foglalkozunk ezzel, és milyen örömöknek a forrása. Esténként azért képes könyvekkel nyugtatom le háborgó elmémet, tegnap a Korképek című fotóalbumot, vagy ilyen könyvet tudtam, azzal lapozgattam, ez a 60-as és a 70-es évek MTI fotóinak a gyűjteménye, egy-egy rövid aláírással, illetve a kép készítőjével, fantasztikus, egyszerűen fantasztikus, tényleg ha valaki szereti görgetni az internetet, akkor szeretni fogja egyébként a korképeket is, vagy az ehhez hasonló albumokat. Úgyhogy így az egyházi, akkor holnap végre lesz a kikapcsolódásnak? 7. hó, 7. Hétfő, kedden este van vége. Hogy van? Szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd. Hát holnap vége van ennek az egész szép életnek, most jut eszembe. Holnap este 7 óra 7 perckor. Hát még csak most kezdtem belejönni. Megpróbálok tovább maradni, mert megmondom őszintén, hogy még csak most jönnek az első igazán nagy és mély felismerések, megérkezések. Tehát annak, aki éppen benne van és hallgatja a rádióadást, bátran telefonáljon be, hiszen ezt megteheti, telefonálni, SMS-t írni, ugyanúgy lehet. És a kikapcsolódás és a Kékpont Alapítvány kikapcsolódás programja és a Budapest Galéria bejelentkezem maradok című kiállításának egy ilyen meccés pontja volt most pénteken, ha jól tudom, nem, szombaton, július 4-én, a Budapest Galériában Kollár Dalma Eszter kurátornak volt kurátori tárlatvezetése, a végletekig felforrósodott, ám de rendkívül izgalmas Budapest Galériában, ahol végül megtekintettem azt a kiállítást, amelynek a bemutatására itt volt nálunk Dalma. Fantasztikus volt, még így is, hogy végig kellett legyezni, de mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Nagyon inspiráló, és nagyon sok kérdést felvet, vagy nagyon sok kérdést tudunk megfogalmazni azt illetően, hogy mi végre nézzük ezt a kétdimenziós kis táblácskát, amit most nevezünk okostelefonnak vagy monitornak, hogy ennek milyen társadalmi, kulturális, gazdasági mozgatórugói vannak. És hát tényleg nagyon izgalmas volt azzal szembesülni a kiállítási bizonyos pontján, hogy én, aki hát már nem vagyok mai gyerek, de azért idős bácsinak sem gondolnám magam, 53 éves vagyok az Úr irgalmából ebben az évben, és hát én felidéztem az első találkozásomat a számítógéppel. Persze, Lacikának, Krisztiániknak volt már a házban Spectrum, meg a Commodore 64, de engem ezek, amikor így ugrálni kellett a Mario, meg a többi, ezek úgy kevésbé tudtak megdobni. Én inkább ilyen udvaron játszós gyerek voltam, most így mondom, eltűnni az erdőbe, eltűnni a garázssalon, az volt a fullos élmény. Jó volt így nyomkodni, de hogy a mai napig nem tud úgy igazán is mélyen lekötni számítógépes játék, egyszerűen más. Máshogy van behúzalozva az agyam, úgyhogy ezt nem számítom ilyen számítógépes találkozásnak, mert ez inkább idegesített, hogy nem mentünk ki emiatt. Utána viszont, amikor iskolába kerültem, a 211-es számú ipari szakmunkásképző intézetbe, Pokolkának a kis tornácára, akkor ott a számítás technika oktatás megindult, 1988-ban járunk ekkoriban, és hát akkor Farkas tanár úr egy teljes pedagógiai csőtömeg volt, egy ilyen barna köpenyben kis bajuszkájával, egy biliárd dákót szorongatva a kezében, ami akkor volt nagyjából, mint ő, mászkált a folyosón. Egy igazi, most nem mondok semmit ezzel kapcsolatban. Nem volt úgy igazán közös metszete az életünknek. Na és akkor ő volt, aki elkezdte nekünk elmagyarázni a számítógép működését, Gotu Data. Nagyjából ezzel a színvonallal nem tudott megragadni, vagy nem tudta megragadni a figyelmem. HT típusú számítógépek voltak, aminél az volt az év végére a feladat, hogy beírjunk egy ilyen parancsort, ami kirajzol egy ilyen köcsökházikót. Szevasz, csoki! És akkor írtam, ment a vonal mindenfelé, nem is érdekelt, és mondta, hogy tanuljuk meg, mert ez lesz a jövő. És mondta, hogy kinek ez a jövő, ez nagy jövő, házat rajzolni, monitorra, menni, ki azt élni, az az élet. Na de utána végül neki lett igaza, és ott állok a Budapest galériában, és arról szól a diskurzus egy óriási, a kukikat megjelenítő világtábla előtt, hogy akkor valamilyen módon meg kéne határoznunk a viszonyunkat ehhez az életre kelt szörnyhöz, amelyik szolgál is minket, pusztít is minket, de hogy akkora lett, hogy ahhoz képest, hogy ott ülök a HT számítógép előtt, vonalakat ház alakba terelgetve a számítógép segítségével, ehhez képest iPhone 15 Pro-t görget a lakosság jelentős része, vagy egy kisebbik része, de legalábbis rengetegen. Szóval fantasztikus elmenni, megnézni ezt a sodrást, és azt, hogy hogyan sikerült a művészet eszközeivel megragadni ezt az igazán nehéz témát, és miközben ezeket a szavakat hallgatjátok, Csoki Csibész levette a sapkáját, a bukósisakját, és alatta egy ilyen csapzott fej volt, kettőt simított a kezével, és egy kisimult arcú Csoki ül itt. Hogyan érzed magad, hogyan érkeztél a műsorba?
0: Kisimultam. Nem, hát ez érezhető volt ez a hőmérsékletváltozás, úgyhogy biciklivel most már föl hosszú jut kellett vennem.
1: És azt gondolkodtam, elmondom, hogy álltam egy darabig az erkélyen, de végül trikót vettem, és jót tettem.
0: Jó, de én
1: hirtelen nagy sebességgel
0: kezdett. 40-nel megyek, igen. És az...
1: Ja, jó, akkor ez sikerült végül elárulni. Halló?
0: De én szabásan forró.
1: Hogy... Szevasz, Ford!
2: Azon gondolkodtam veli, hogy ebben a kikapcsolódásban lehetne mértékletességet tartani, mert ugye beszéltük is, hogy napi lapok nincsenek, tehát hogy a napi hírekben informál, vagy hírekből informálódni nagyon nehéz. Bár most pont felfedeztem nem olyan rég, hogy a HVG-nek van egy ilyen napi hírek podcastja, de hát elég kevés információval szolgál. Ugyan lesz Suzanne-ben.
1: Lehet-e
2: olyat, hogy kijelölsz egy fél órát, hogy akkor csak hírek, de szigorúan, és akkor utána vége.
1: De amúgy
0: magadnak csinálod, azt csinálsz, amit akarsz.
1: Tehát, hogyha a kikapcsolódást nézzük, mint kihívást, akkor semmilyen fél órás kis ablaknyitogatás nincsen, tehát nem, semmi. Ebben a kihívásban erre is fény derül, hogy abból a hírmennyiségből, ami az újságokon keresztül el tud jutni hozzánk, abból tudunk-e saját magunk számára a saját életünket magyarázó, értelmező, tájékoztató elemekhez jutni, tudunk. Tehát, hogy én tudok. Tehát, hogy szerintem, tehát én megmondom őszintén így, hogy csütörtökön megjelent egyből ez a két heti lap, most van hétfő, teljesen, én tájékozottnak gondolom magam. Kétség kívül az, hogy Magyar Péter NATO csúcs találkozóra megy, azt a klasszik rádióból kellett megtudnom. De az például, hogy Budapesten a polgármesterek, meg a rendőrség, meg a főváros elkezdett felsziszenni, hogy kábítószeresek vannak az utcákon, azt onnan tudom, hogy megjelentek az újságírók a telefonon végén megkérdezni, hogy egyébként mit gondol erről a Kékpont alapítvány. Tehát se azt sejtem, hogy van ezzel kapcsolatban valamilyen diskurzus, de meg tudok elégedni azzal, hogy ez így megékezett. Szóval, de hogy is még egy gondolat, bocsánat, hogy Csoki mondott, igen, tehát a kikapcsolódás az felnőtt játék, és olyan értemben felnőtt játék, hogy neked kell tudnod eldönteni, hogy mi az, ami munka, és mi az, ami nem. Ami munka, azt orvérzésig nyomhatod a saját tempódban bármilyen eszközzel. Ami nem munka, azt nem nyomhatod. Nekem az, hogy fölkészüljek ide politikai hírekből, az nem a munka része. Az, hogy felkészüljek zenékkel, az a munka része. Csoki például túrhatja egész nap.
0: De tudom, Ford, hogy a HVG-t neked nem kell minden nap olvasnod ahhoz, hogy el tudjál menni a különböző TS telepekre.
2: Mert azért fedettem föl, mert ugye Rádiót is, igazániból online tudom
0: ott hallgatni. A tévé.
1: Azt hallgathatod online.
2: Igen, hát ugye autóban nincs nagyon más választásom, mert két vagy három, mondjuk a Bartók, amit lehet fogni talán országosan, de azt most már nem igazán szoktam, meg ami eddig hírek ott voltak, azt inkább hagyjuk is.
0: Petőfit is lehet.
2: Ajánlom figyelmet, de én nem hallgatom a
0: Petőfit. Én se szoktam, csak mondtam, hogy országosan
2: lehet. Orzalmas zenék vannak rajta, de nem is értem, hogy hogy lehet olyan zenéket.
1: Hát, mit lehet, hogy van, aki hallgatja. Persze. Mi van ott egyébként ilyen izék, ilyen új magyar pop?
2: Ilyen magyar előadók énekelnek, de olyan magyar előadók, akiket én nem ismerek, ami mondjuk nem egy nagy trúvány, mert azért nem vagyok annyira jártas a magyar zenében, főleg a popban, de hogy ilyen számomra dallamtalan, hamis, meg hallgassatok bele, ilyen tényleg ilyen több
1: furcsa
2: zenék vannak
1: magyarul. Belehallgatok majd én izébe, Kevinembe, ott a magyar, aki lement a izé, a főszöveg után, a Pest Erzsébeti, ez az új vérem teljesen. Majd teszek még egy másikat, az Innyenceknek a hetedike ünnepére, a Propán butánt a kevéstől. Én azt gondolom, hogyha valaki szereti az Innyenc tényleg mély magyar underground hip-hopot, akkor az meg.
0: Az a neve egy kevés?
1: Kevés, Pesterzsébetről.
0: Mert volt egy ilyen győri hardcore zenekar a 90-es, 2000-es években, csak azért mondom,
2: a
0: hogy...
2: A Propán
0: bután? Nem, ez a kevés.
1: Úgy tűnik, hogy akkor ez sokak számára, meg ezek jó,
0: sokak
1: kevés.
0: Sokak egy zenekart mondtam, meg most alakult gondolom.
1: Az, hogyha relatíve nézed azt, hogy a szórakoztató iparról beszélünk, akkor ez már, hogyha kettő van, az már sokaknak tekintető a kevés.
0: De én meg megkérdezném tőlük, hogy miért nem...
2: Hagynak közben benneteket, sziasztok!
0: Szevasz, megkérdezném tőlük, hogy miért nem néztek utána, hogy létezik-e ilyen zenekart.
1: Nem érdekli őket, akkor
0: sem. Hát ez de engem se érdekelnek ők, úgyhogy...
1: Miért? Te utána nézted, hogy hívnak a valakit Csokinak?
0: Én nem Csokinak, hanem Csoki Csibésznek, és utána néztem valóban.
1: Megbepültem volna, lett volna még egy...
0: Na, de hát utána néztem.
1: De szerintem nyugodtan mindenki válaszol magának,
0: ja, persze, csak
1: olyan nevet, amilyet akar. Nagyobbik részt, főleg a rapperek esetében, én, aki ezt túrom, fog a magyar rapperek választanak olyan neveket, amikből van 100 millió találat, hogy nehogy véletlenül sikerüljön az algoritmusnak megtalálnia. Szóval ha már csak tényleg a legkiemelkedőbbek, hogyha Lokóra gondolok, Lokónak valami új dolgát meg akarod találni, a félvilág rapperét hívják Lokónak.
0: De gondolom, én nem... Tényleg fogalmam sincs, hogy keletkezik a neve, de gondolom egy beceneve volt, és akkor ennyi. Szóval ő nem úgy, hogy egy zenekart alapított, és akkor a zenekar név kellett, és kitaláltak valamit, és
1: Lokó?
0: Igen.
1: Lokó szerintem a...
0: Mivel őrültet, vagy gondolom, valami hasonlót jelent,
1: gondolom,
0: ezért...
1: hogy a habitusa.
0: De ezt mondom, de gondolom ez volt a beceneve, mielőtt elkezdett repülni.
1: Megbedezem mindjárt, és köszönöm valamelyik jó kis Lokó, csak a Lokónak a nagyon nehéz olyat találni, amelyik így átsusszan a, nem tudom, így a média hatósággal kapcsolatban, de hát most
0: úgy
1: ez
0: is új elnöke van, vagy nem?
1: Amikor kicsit akkor teszteljük, tudod, mint az oroszok a NATO-t. Bebelövögetünk kicsit így a média ernyő alá, hogy akkor mi lesz. Holnap ezzel kapcsolatban lesz majd a hajnali hasadás, és hát volt egy cikk a valamelyik heti labban, most a kettő közül nem tudom, mert talán a Magyar Hangban azzal kapcsolatban, hogy igen, a Bajomi Lázárral volt, hogy kell-e egyáltalán ez a média nekünk így ebben a formában? Kell. Halló?
2: Na, Ford vagyok, mit szeretni orra?
1: Hogy a paradicsom milyen volt?
2: Finom.
1: Ugye, hogy jó?
2: Finom volt, úgyhogy. És egyébként hívtak Csokinak azt hiszem a Manhattanből az egyik srácot.
1: Azért, mert az maga, itt ül most nálunk.
0: Nem az a nevem.
1: Nekem már mondta azt, Csoki, álmaimban Amerika visszainteget. Álmaimban Amerika nem mondtad nemet.
2: Hát erre mondjuk befizetnék erre a performance-ra.
1: Lehet még rá alkalom jövőre.
0: Mert hogy te énekled, mert ugye nyilván a te performanszodra.
1: Nyilván úgy, hogy Csoki hátul gitározik rá. Mi azt csinálnád? Csoki, a tilosért, a szabad rádiózásért.
0: Inkább ilyen szintetizátorral, mint Dieter Bohlen.
1: Így van, így nagyon jó. Oké.
0: De úr a nyaklánccal.
2: Hogyha ez lenne valamelyik fellépés, az lesz simán.
1: Na, akkor én azt mondom neked, hogy jövőre, mivel most már gyűlik az embertömeg, még nem tud róla se a tilos rádiómenedzsmentje senki, de minket ez nem foglalkoztat. Attól a rakétát már építjük. Hogy akkor jövőre az első napot megpróbáljuk megszerezni, az első pénteket nyitónapnak ingyen. Ingyenes nyitónap a tilos maratonnak. A többire majd azt csinálnak, amit akarnak belépővel. Csinálnak egy ingyenes, és akkor ott mi csokival megcsinálhatnánk, végig nekem nagy álmom, a Modern Talking fellépést, és akkor te Dieter Bohlennek, neked nem kell kb. Semmit csinálni, mert te készen vagy, mint Dieter Bohlen. Én pedig megborotválkozok, felteszek egy ilyen fekete parókát, Nora...
0: Minek?
1: Hát az úgy az igazi, Nora... Így van, Nora...
0: Áron, neked áron legyen, ne Nora!
1: Nora, és akkor kettő számod, a...
0: Kettőt, egyet.
1: A Brother Louis-t, meg az In the Middle of Nowhere-t, de mind a kettőt szeretném.
0: Jó, akkor egy fél-fél percet. Albatross,
2: send me a dream.
0: Playback vagy akkor, akkor élő.
1: Playback, természetesen playback, és akkor... vagy a Geronimo Scadillac-et, nem tudom még. Meglátjuk, és akkor ott lehet dobni a pénzt a lábunk
0: elé. Inkább a tojást.
1: És akkor benne vagy. Nagyon jó, szuper. Alakul a pénteki, és akkor a pénteki az teljes bolondnap. És akkor tegnap már Andréval beszélgettünk erről, hogy akkor valahogyan azért csak ezt a szanszisztemet el kéne helyezni valahogy ott, hogy tudjuk egy kicsit azt döngetni. Ott a Dürerben.
2: Csinálni ezt az őrültséget ott kint.
1: Hogy?
2: Tehát, hogy a
1: 10 igazi van. Hát igen, de az, és ja, az emberek nyolc. Annyi, hogy akkor, az, tehát, hogy akkor nagyon erős kampányt kell folytatnunk, hogy az embereknek a jelentős része már 6-kor kint
0: legyen. Pénteken nem fognak jönni, mert melóznak az emberek.
1: Emlékezzél vissza, Csoki, csináltuk, a ütőképes napot szerdára tettük, és rocsra vágtuk.
0: Nem emlékszem, hogy szerdán lett volna,
1: de... szerda volt, nem adtak nekünk ilyen hétvégi napot, nem. Az ütőképes nap is, meg a szabad nap is, amiket kaptunk ilyen önálló napnak, azok szerdák, csütörtökök voltak. Mert nem adták volna, de azt mondták volna, hogy nem kockáztatunk, helyesen egyébként. És akkor, ha megvan csinálva a péntek rendesen, elő van feszítve, tényleg olyan projekteket építünk bele, amikhez mondjuk ki ingyenes. Kell jönni, meg ingyenes, meg el tudod, akkor én azt gondolom, hogy akkor erre, meg az, hogyha mondjuk a Modern Talking Performance nem mindenki látja,
0: az nem is baj.
1: Igen, az nem.
0: Sőt, igazából. Valaki oda, hogy nem lesz, már volt, ezt fogom mondani.
1: Már volt, 200 ezerét tudunk újra. 200 rongyit tudjuk újra megcsinálni, 500 ezernél pedig a...
0: 4-től 4-5-ig volt.
1: És akkor
2: jövőre... Már válasz, születésnapi fellépés is, nem vagy?
1: Születésnapra pedig a Bee Gees lenne akkor. A More Than a Woman című számot. Istenem, de jó lenne. Jááááá.
2: Hát örömmel, ha még húzatok még be műsorkészítőket magatok mögé, és akkor egy kis koncertet is ki lehetne adni, vegyesítéket.
1: Igen, de az fontos lenne, hogy nem bolondok napja lesz, tehát hogy lenne egy ilyen elem, de mellette az lenne a jó, hogyha a sound systemen minél többen próbálgatnánk magukat. Én mindenképpen becsatornáznám a magyar hip-hopot valamilyen módon, de úgy, hogy tehát akár figyeljen Kevinem, Kevés, Pest Erzsébet Special, kicsit innen-onnan, Lajerson, tehát olyan előadókat, akiket úgy ritkábban lehet hallani, látni, őket megmutatni. Itt az lenne a fontos, hogy nagyon komoly, célirányos kampányt kell már csinálnunk kb. Márciustól. Tehát januárban kell elkezdenünk ennek az egésznek a felépítését, márciustól már folyamatosan, állandóan újra és újra nyitósó, és akkor ezzel durrantanánk be igazából, és akkor ennek az afterja az már belelóg a szombatba, onnan fellépünk a szihedelikus napra, onnan a vasárnapi afterba, tehát ezen a nagyjából így a ritmusa, és akkor ezen a pénteken akkor csak tilos DJ, na, és még...
2: Jó?
1: Köszönjük. Ciao, vélem. Na és akkor ezen kívül...
0: De nem értem. Csak tilos DJ-k, erre már Pest Erzsébeti hip-hopot. Azt nem értem.
1: Hát de nem rappel nálunk senki. Például a Busapi.
0: Ja.
1: Mert tehát valamennyire... Nem, tehát hogy... Ja, igazad van mondjuk. Ja, igen. Tehát, hogy akkor csak tilos lenne. És mi lenne délután? Sajnáció. Majd megmondja izé, Roli. De jó nézem ki ember. Fogd le a helyet. Hogy, ez most igen, ez most jó kérdés, Csoki.
0: Ozampik? Ozampik.
1: Most jön az új változat, annál az olcsó.
0: Én azt várom.
1: Neked minek tök jó nézni?
0: Nem, én már azért nem... Nem olcsó változat jön, hanem a tablettás is.
1: Milyen jó hangzik. Ja, igen, most megjönnek az a...
3: Vigyázz, a tápszeres változat.
1: Teljesen meg fogja változtatni a...
0: Nem baj az.
1: Sőt, ez nagyon jó dolog. Hát figyelj, ez hogy... jó dolog, ezt lehet látni, tehát lehet látni, hogy a biotechnológia fejlődése őrült tempóban halad, és hogy akár az, hogy milyen szolgáltatáshoz férsz hozzá, vagy az, hogy kik férnek hozzá a szolgáltatáshoz. Azzal, hogy az okostelefonba fog költözni a házi orvos, amelyik 3 perc múlva megtörténik egyébként nagyjából, onnantól kezdve az egészségügyi ellátásnak az a része, amit most telefonon intéztél, vagy az asszisztensre intéztél az ajtóban, úgy ez a szolgáltatás disztribúció, ez viszonylag gyorsan belekerül majd, hiszen beírod a tüneteket, beírod a kórelőzményeket, össze van kapcsolva az EST-be, viszonylag jó meg fogja mondani, hogy merre felé haladj tovább, vagy hogy milyen megelőzés vagy gyógyítás szükséges.
0: Hát én nem tudom most, hol a hanyadik iPhone van, de abban már benne van, hogy amik most ilyen applikációval lehet csak megnézni a régebbieken, hogy a rákattintasz egy ételre, és akkor mondja a kalóriaszámot.
1: Oh.
0: Szóval, de ez már benne van alapból, uh-huh. Úgyhogy ez pedig én ezt mindig nagyon szerettem volna, mert hogy így érdekel, hogy, mi, hogy, hogy mi, miben mennyi van, hogy tudjam számolni, vagy ilyenek, és akkor ezzel most már...
1: Na, ez amit most mondasz, ez nagyon fontos, mert ha már 7. hú 7. is egyházi hét kereten, szóval a tudatosság, az, hogy tudatosság teszed, hogy mit eszel, és nem csak, hogy az, hogy mit eszel, hanem, hogy ennek milyen jelentősége van a szervezetet szempontjából, ez nagyon fontos. Tehát az, hogy melyik belső szervem hogyan működik, ennek a működéséhez milyen tápanyagra van szükség, ezt milyen módon kell időzítenem, és hogyan tudok, ez az élet meghosszabbításának az egyik legfontosabb része.
3: Fú, én amúgy itt kísérleteznék a lépcsőházban, a lépcsőfordulóban a galambokkal, hogy lehet, hogy...
0: A galambszartal,
1: hogy...
3: Igen. Hát, hogy tudják ennyi idő alatt, hogy esetleg nőtt a populáció, vagy esetleg, és így rövid idő alatt ennyi, vagy lehet nekik valamit adni, hogy hashajtót, hogy gyorsan kijöjjön.
1: Vagy nem szedik fel a szart.
0: De mi az, hogy lehet neki adni? Hát épp, hogy nem kell nekik adni, mert hogy...
3: Hát, vagy pont valami szeret adni, de neked vannak széttabletteid, nem akarod itt kirakosgatni.
1: Nem, mert figyelj, ez... De. Ez, megmondom az őszintét, hogy ez mint a fűnyírás. Tehát, hogy ez termelődik. Tehát ez ki kell alakítani rá egy olyan módszert, amelyikben...
0: Minden nap az a módszer, hogy minden mondani, nap.
1: Így van, mint a locsolás, fölkezd, és akkor
0: megtanítani. Akkor nagyon szépen le van tisztítva, de 2 hete volt, vagy valami
3: nagyon szép van. Lépcső van itt.
0: Azt tök minden, de
3: nem nincsen.
1: Van alatta, a lényerek alatta.
0: Jó, hogy alatta.
3: Na, de menjünk vissza az egészségügyi vonalba. Nem, csak eszembe jutott, amikor a házi orvost mondtad a kis telefonba, hogy én nekem az első ilyen találkozásom az a Covid alatt volt a bőrgyógyásza, hogy küldje be fotón, hogy
0: de miért? Ez mennyivel egyszerűbb és gyorsabb, mint hogy bemész, és ugyanaz történik,
3: de azt mondod, csak annyi történt, ez mennyi 4-5 éve volt, hogy akkor még be kellett küldened, és meg kellett várnod. Azt mondom, hogy meg kellett várnod, míg a bőrgyógyász odajut a géphez, megnézte, végig gondolta, megírta a leveletek, stb. Ez mostanra eljutott oda, hogy az úgynevezett mesterséges intelligencia által anonimizálva rögtön megkapod a választ.
1: Igen, de az is fontos, és pont az egyik héttérítő hallgatónak a Facebook posztjában volt, hogy befotózta a gyereknek ébredés után, hogy valami megjelentéset kiírta a legrémisztőbb dolgokat, amikkel lehet képzelni, és hogy óriási pánik minden, ha indulunk, majd utána mondta, hogy azt nem mondtam, mikor hogy datóját estem este, és a datója héját végül lesöpörte a kezéről, azt fotózták be végül, mert hogy rá volt tapadva.
3: Tehát, de ilyen nektek is volt már a családban, amikor az keveredett
0: az Oreo.
1: Az Oreo
0: keveredett hogy söpörte még egyszer datóját?
1: Úgyhogy a kezére ráragadt egy datoja.
0: Igen. És elváltozást.
1: És ugye rásimult rendesen, tudod, az ragad azért a datójának.
0: Nem vágom most kicsit.
1: Hát a datójának a
0: bőrelváltozás. Mindegy, és akkor
1: mindegy, és akkor
0: kis pír, vagy nem tudom, mit okozott.
3: Nem bírt. Nem, ott maradt a fej, és én is ez egy nagy barna folt megjelent. Ennek annyi.
1: Érted?
0: Nem, nem. Csak azon hoztam a szülő felelősségén, hogy de
3: miért nem kaparta le?
0: Nem, mondja, hogy ezt miért nem ismerte föl, de mondom, én nem tudom, hogy...
3: Soha életedben nem néztél még be egy bőrödön bármit.
0: Dehogy nem.
1: Mert nekem az, hogy a bőrömre ráragad valami, és idegbajt kapok, hogy
0: nem,
1: hogy
0: rák,
1: majd utána lesüljön róla,
0: ja, az úgy, a ilyen, nem, ilyen nyugodt lelkismertek ilyen, hogy ilyen nem volt, de hogy... hogy ilyen szúnyog, vagy pók, vagy ilyen darás csíp, igen, az nekem az a nehéz megállítani.
1: Fú, én abban ezért hittem csúcsra. Valószínűleg pók lehetett.
0: Biztos, ez nagyon piros.
1: Három csípés volt egymás mellett, és akkor végül annyira belúbáltam magam, hogy ágyi poloska, hogy végül elkezdtem az egész
3: kicserélte az ágyi poloska.
1: Hát éppen nem bújtottam föl, és amikor már bújtam volna a telefon után, kihívom az ágyi poloska írtókat, és hogy mindent el kell égetnünk, akkor a feleségem mondta, hogy most akkor kezdjünk el fékezni, azt mondta, eddig nézte, és jó, oké, lehet ezt gondolni, de hogyha lenne ágyi poloska, akkor rajtam kívül már másokat is valószínűleg megcsípett
3: volna. Ez meggyőzött végül.
1: És nem, mert hogy azt olvastam az interneten, hogy nem mindenki
0: szeret. Hogy nem piros vésztollal is ilyen izéket, hogy rajtad is van.
1: Hogy nem mindenkit szeret az ágyi poloska, de utána valami változott az agyamban, és már nem érdekelt. Szóval sajnos.
3: Jó, mondjuk fordítva sajátok kézzel, van egy ilyen kígyó varázsod, és az AI megmondja, álszúnyog csípés, hagyd.
0: Hát azért a kígyó varázs meg a szúnyog csípés.
1: Jó. Kígyóval álmodtam. Jön csak akár, mint egy fazékból jött ki a föld alul.
0: Angolna.
1: Egy követ akartam rádobni a tetejére.
3: Feri, amilyen álmokat mesélsz, én azt javasolnám neked, hogy inkább drogozzál.
0: De tényleg.
3: A legalább az álmaid elvesztek, vagy valami.
0: Nem jobb, mint ha nem álmodnálsz.
1: És az a durva, hogy rendesen úgy is készülök egyébként az álmaimra, mint ilyen örömforrás, vagy ilyen cuccozás, mert tényleg annyira beszéltek. Nekem van az álmaim, nyáron lehet ilyenekről, van az álmaim, van egy állandó helyszín, ahová, hogyha rossz döntéseket hozok, hogy merre felé
0: akkor most az álomban
1: van.
3: Ugyanoda kerülsz vissza.
1: Igen, és akkor mire észreveszem, akkor általában már tudod, fú, akkor az már gyík, az nem jó. Ez úgy néz ki.
3: És úgy is van, hogy nem tudod, ilyen... hogy rossz döntésed van, csak egyszer csak ott vagy, és valamit elcsesztem.
1: Igen,
3: nem.
1: És akkor úgy néz ki, hogy van egy ilyen töltés, a töltés után van egy lépcsőházba, mondjuk a lépcsőházba, a lépcsőházból lépcsőházba, onnan kis utca, és már ott vagyok. És akkor vagy az van, hogy elindulok az egyik irányba, de rájövök, hogy az utca az para, visszaindulok, de vissza már még nagyobb para. Tehát kb. Így kell elképzelni. Na és akkor álmomba valamelyik nap azt hittem álmomban, hogy ébren vagyok, és megismertem az utcát.
3: Az a legrosszabb.
1: Na mondom, ez az utca, végre mondom, megtaláltam, ebből képezett az álom, hátradőlök, tudod, na, itt aztán mondom, jöhet akármi, mert nem az álmomban vagyok, na mondom, most végre megyek az utcának, és akkor egy életre lerendezem, hogy akkor mi van ott azon a parás részen túl. És ugye mentem odafelé, azt láttam, hogy az utca végében egy ilyen nyílás volt, amelyik egy ilyen fürdőbe, egy hatalmas csarnok fürdőbe vezetett. Ó, mondom, milyen jó, hogy rajtam van a fürdőgatyám, na, mondom, még meg is fürdőgatyám.
3: És még
1: így
3: sem gyalakodtál. És még így sem gyalakodtál.
0: Azt hittem, hogy ez nem állom.
1: Megyek befelé, és már távolban látom, hogy már egy ilyen rém paracsávú fürdik ott a végében. Oldalra nézek, és egy ilyen nagyon rémisztő gyerek, egy ilyen tínédzser jön felém. Á, mondom, dehogy is! Mondom, para! Elkezdek kifelé futni, látom, hogy ott az izé, a sikátor, amit el akartam kerülni, á, mondom, gyorsan fölkeltettem magamat. Ezt mondom, nem hiszem el. Ezt mondom, nem hiszem el. Egy centire voltam a...
0: Nekem mennyivel békésebbek, hogy Magyar Péter fázik, és adok neked kulót. A vak influencer odaadja a pulóverét, majd odaadta. Unalmasak.
1: Azért csoki, mert itt a hálát élted meg az álmodban, mert hálás vagy Magyar Péternek, amiért kirúgta a nyernek a lábát, és lehet is hálás neki.
3: Nem tudsz egyszerűen nem hálás lenni, még álmodban is.
0: Szerencsére nem elemeztem, de erre nem gondoltam.
3: Én az álmoknál, amikor volt még, akkor az...
1: Gyerekkorodban.
3: Abban tényleg azok voltak a legijesztőbbek, amikor így fölkeltél, fölébredt, és nem tudtad eldönteni, hogy másodpercekig, hogy akkor most melyik a melyik.
1: Igen, Az nekem az olyan két heti kb. De az is általában úgy van, hogy azon kapom magam észre, vagy azon veszem magam észre, hogy próbálom betájolni, ahogy világít ugye az óra, és akkor annak mentén azt nézem, ilyen kapaszkodó pont, hogy hol vagyok. És akkor még kevésbé is mozogsz, az nagyon jó, azt imádom, hogy az álomparalízis.
0: Én a rémálmokat kedvelem, mert én nagyon jó belőlük fölébredni, az érzés az nagyon jó.
1: Hát attól függ, milyen típusú rémálom.
0: Hát nekem igen, más típusú, például ugye visszatérő az
3: Magyar Péter,
0: az érettségi, hogy nem sikerül, az ugye az visszatérő.
3: Még most
1: neked
3: is.
1: Nekem is.
0: Most már sikerült, vagy mire gondolsz?
3: Hát most is megvan ez
0: volt, a... Volt, nem rég egy...
1: És most szokott, szokott lenni, hogy...
0: Hát mindig az a vége a...
1: Mondj, mesélj el.
0: Mindig az a vége, hogy mit parázok, hisz már diplomám is van, szóval
1: és így... És ez működik? Nekem ez már...
0: Abszolút.
1: Nekem volt, hogy ketté tépték, mondták, hogy de ez most nem játszik.
0: Nem, nem és, és általában mindig ugyanez az álom, bár én nem tudok ilyen részletesen emlékezni az álom, de hogy... Hogy általában az van, hogy egész évben nem jártam be kémiába, kémiaórára, és akkor, hogy lesz még egy utolsó vizsga, és tehát, hogy arra sem megyek be. És akkor, tehát, hogy akkor nem lehet meg az érettségid, és akkor itt, ezután jön az, hogy de hát basszus, hát már le diplomáztam.
1: Milyen érdekes amúgy, hogy ezek, hogy kb. Kopra ugyanez nekem is, tehát nem jártam be, az az alap, hogy nem jártam igen, be, és utána pedig leteszik a lapot eléd, és mi a fasz, hát
0: fogom. Nem, hát én oda sem, tehát már a lap se jött meg nekem.
1: Ja, hogy még ránézek, és látom, hogy semmi, hát mit mondom.
0: Mit lenne meg? Hogy nem jártam be, miért nem írod rá, olyat adjatok.
1: Neked mit kamuzol matekból, vagy kémiából? Hát nem tudsz mellé beszélni, vagy bármi
0: kapaszkodni.
1: Beszélhetsz,
0: csak nem,
1: nincs hát sok mint a taknyot. Érdekes, valószínűleg egyébként ez az iskola rendszernek az abuzáló hatása, ami mindannyiunkat ezzel a versenyeztetéssel, teljesítménykényszerrel,
3: a megszégyenülés, tehát ez is egy ilyen igen, visszatérő, hogy ott vagy mit tudom, Katya nélkül.
1: Mondjuk ez engem most kevésbé szokott zavarni, azokat egy jóként élem meg.
3: Mi, hogy kiírnak felelni, és nincs lehetett Katya?
1: Nekem ez a mesztelen kérdés.
3: Csak hogy végre.
1: Jó napot.
0: Na de ezek meg az érettségizet szoktam gondolni, de hogy nekem ilyen sose volt, tehát én minden órára be, nem volt, hogy nem hiányoztam, szóval ilyen, tehát hogy ezért nem értem, hogy ezek
1: de
0: hogy
1: vannak. De amúgy lúgtál a suliból?
0: Nem, abszolút nem.
1: Ja.
0: Nem, semmi. Semmi.
1: Jó gyerek voltál, mi?
0: Abszolút, igen.
1: Érdekes, mert...
0: Jó tanuló, jó sportoló.
1: És se jó tanuló volt, nem, se jó sportoló, de még ugyanazok az álmaink. Hát akkor még jó, hát még jó, nem voltam az. Hát akkor ugyanúgy ezt álmodnám. Hát akkor ugyanúgy ezt álmodnám.
0: Itt ül izé kisgatyába meg a trikójában.
1: Hát csak felfelé. Hát ezt fogom álmodni majd csinálni, hogy na, az a csoki, miért mit kérik számon? Mi engem? Mi ő se jár
0: hát
1: be?
3: Vagy egy ékis, rajta nincs is gatya.
1: És a mondod, miért nem kívül?
0: Rajta nincs is gatya. El tudnád terelni a figyelmet, amíg mi
3: felkészülsz.
0: Lehet, de hogy ki legyek az
1: neked teremből. Neked is van ilyen iskolai álmod?
3: Ne, hát én nekem általános
0: vagy. Iskolában úgy lenne.
3: De ez a gatyás, az ilyen visszatérő.
1: És hogy alszol, merenjünk is?
0: Gatyában.
3: Dupla gatyám.
0: Igen, hogy esetleg levennék, akkor még mindig egy
3: ilyen
0: vízilaptás.
1: Mert tudod, mert hogyha kitakarózol, vagy messzelenül alszol, akkor,
0: akkor nem megy
1: vannak jobban ezek, akkor az agyad azért összepakolgatja ezeket. Tehát most én azért azt gondolom,
0: az hogy az bármit összepakol.
1: Az álmaink összetevői, ugye az, vagy az, hogy milyen módon álmodunk, az... Azt kijelenthetjük szerintem, hogy köze van ahhoz, hogy mit ettünk este.
0: Hát hiszen... Ezt nem tudom.
3: Minek nincs köze az evéshez?
1: Az oké, de igen, tehát hogy mivel a mikrobiom nagyon aktív éjszaka, és azt is tudjuk, hogy a mikrobiom és az agy közötti, ugye a bélagy tengely esetében 10 információ...
0: Ez a normál volt ez a bélagy
1: tengely. 7 megy az agy felé, 3 az agyból vissza az emésztőrendszer felé, tehát azt jelenti, hogy érkezik információ az agy felé akkor, amikor alszunk, és valamilyen módon azért összefügg. Ha nagyon nehezet eszünk estére, nagyon bekajázunk, akkor ugye tudjuk, hogy az álmaink is ettől függően változhatnak.
3: Nyomottabbak.
1: Így van, pontosan. Tehát én például azt megfigyeltem, hogyha estére csak kukoricapelyhet eszek, meg ilyen egyszerűdok, amúgy egyébként így jobban alszok, de hogyha mondjuk ezekben magokat is teszek, vagy műzlit, akkor elmozdulok az egyen intenzívebb álmok felé. Hogyha estére húst teszek, vagy valami nehezebbet, akkor aztán végképp romlik az alvásminőség, és az álmok is inkább lesznek gyötrűbbek. Nekem olyan típusú rémálom, amelyik ilyen tényleg nagyon masszív rémálom, az általában azért inkább olyan, hogy mit tudom én, anyámmal beszélek álmomban, akár telefonon, és egy ponton rájövök álmomba, hogy amúgy ez nincs. Ez a dolog. És akkor kapaszkodok még a telefonba.
0: De amúgy nagyon könnyű lenne akkor, hogy mindig...
3: Tényleg, miért nem azt viszed tovább?
1: Azt próbálom, de az bezzeg, az meg nem megy, érted? Halló?
3: Halló? Halló?
4: Pontosan a viccekem, tehát én dolgozok.
3: Sávó.
4: Röbbit izé megszédültem a marhaságoktól.
3: De... Köszönjük.
4: Telefonálni, és azért, mert én még azt figyeltem meg, nem is sok aját, mert mondjuk azt mondom, ilyen tök alap, hogy más tűne egy az ember így lefekvésre pár órával. De az emésztést bele kell számolni az ébren töltött időbe, hogy én azt figyeltem meg, hogy kedves felségem, ő szereti a meleget, és vidéken lakunk, itt meg fával főtünk, szóval néha jobban robbant volt neki, hogy
3: dobogjon az ide.
4: És az van, hogy amíg elérjük a 23 fokotnak, nekem olyan láz rémálmaim vannak, tehát afölött, hogyha alvás fölött, én 23 fokban vagyok, hogy nagyon sok nem tudtam, mi van, mondom, megkattantam, csak nem küldtek képes lapot róla, vagy valami, hogy minden este éjszakai üldözések áldozata vagyok, de amúgy nem ilyen az életem, és akkor jöttem rá, hogy nekem bizony meleg az, ami bekapcsolja a rémálom faktort, és mai napja nem tudom, hogy miért van, de a lényeg az, hogy aktívabb az agyam, biztos lefő a fejembe a kávé, vagy
1: hát
4: valami.
1: Hát igen, aludni is, amúgy hát 16 fok takaró. Tehát kb.
3: Igen, tehát ugye...
4: A Schwarzenegger ezt mondta, minden szállodában kikötötte, hogy 17 fok.
1: Azt a legjobb, volt, és azt csinálja.
4: A Kaliforniai is, ugye? Azt mondja, 17 fok, és hogy neki amúgy semmi kívánsága nincs, nem képesgő, de 17 fok legyen a Schwarzenegger.
3: Ezért az osztrák alpokból.
1: Terminátor, tudod, élőszövet a fényvázon.
0: Amerikában él.
3: Nem, de egyébként a meleg...
1: Egyébként hogy szakültetett állítan az Ausztriába?
3: Hogy itt van nálam?
4: Mostában jár itt az országban.
1: Azt mondják, hogy igen.
3: A pár száj outletbe szokott.
0: Forgat. Én fúrod, leadó.
1: A pár száj ott nézi, hogy
3: nyugdíjas meló.
1: A V20-as szériában melyik aksit kéne megvenni.
4: Na, jó van.
3: Köszönjük.
4: Aludjatok meg a hőfokon. Ciao.
0: Ciao. Köszi. De ugye azt kéne akkor csinálni, hogy mindig írni, hogy mit tettél, és akkor mikor jönnek vissza a visszatérő álmaid.
1: Én nagyjából tudom, hogy én nagyjából, amikor megeszem este, tudom, tehát én próbálom tartani ezt az ablakot. Több-kevesebb sikerrel. Mondjuk most ott tartok, hogy mondjuk 10-kor fekszek, és mondjuk ilyen 7
0: hát 3 óra elvileg. Hát a legjobb, 3-4.
1: Az igazából jó az lenne, hogy 8 órában tudnál enni. Tehát fölkelsz.
0: Nem azt mondtam, hogy 3 óra az alvás és az utolsó étkezés előtt. Nem.
1: Igen, de a tudományos fősodor most azt mondja, hogy a 24 órából egy 8 órás ablakban kell lenned. Akkor jó. Tehát azt jelenti, hogyha 8-kor reggelizel, akkor mikor eszel utoljára?
3: 16. Így van.
1: Így van. Na most az ki? Tehát hogy most azt, hogy 8-kor reggeliztél és 4-kor eszel utoljára, azt figyelj, az nem lesz meg egyik napról a másikra, elájulnék konkrétan. Azt jelenti, hogy én megreggelizek általában 6 és 7 között, és akkor mondjuk 6 óra, 7 óra magasságában próbálok utoljára, nem sikerül rendszeresen, de ez a törekvés jellemzi nagyjából a táplálkozást, és akkor úgy, hogy oda már estére, akkor növényi tejben granola, cornflakes, műzli, cinimini kis darabkák, ez az. És akkor azt tudod így, azzal úgy jól, de mondjuk a műzlit már kiveszem, mert az olajos magvakat már nem javasolják estére, mert az ugyanúgy nehéz.
3: Hát picsoda érdekesség egyébként, hogy mostanában én nekem nem is az álmok, mert azok így nagyjából elvesztek, hanem azok az ilyen sorsszerűségek, amikor így történik valami, és aztán utána szembe jön újra meg újra. Hát nem, csak ez, hogy egészségügyi okok miatt el kell kezdenem már az életemben nem tudom hanyadszorra ismét a kajával foglalkozni, tehát mit eszem meg, mikor eszem meg, egyebek, erre meg beülök most egy ilyen beszélgetésben.
1: Azért, Roli, mert az élet mindig azt teszi eléd, amivel foglalkoznod kell. Ez azért fontos a kérdés, az, hogy meglátod-e. Yeah.
3: Akkor most a jóra kell csak gondolni. A jót valahogy soha nem hozza be így.
0: Roli, jóra, de ez mindig a jóra kell. Ez nem is értem, hogy nem így élsz, basszus. Hát nem, Roli, hogy lehet így?
1: Roli, úgy képzeld
3: el,
0: hát
1: az életed, mint egy hengert, mint az imamalom.
3: Oh.
1: Az életed ott van előtted egy hengeren. A henger tőled függetlenül fordul, mindig. És valamilyen mintán, valamilyen eseményt eléd tesz, nem befolyásolod, a kérdés az, hogy a mintát felismered-e, és hogy milyen választ adsz erre a mintára. De a henger tovább megy, és már megint jönnek dolgok, és megint jönnek,
3: megint választok.
1: És neked nincsen más feladatod.
3: De egyszer körbeérsz.
1: Igen.
3: És aztán indul újra. Akkor ismert.
1: Nem, utána, amikor körbe
0: ír... egy úthenger vagy.
1: Az életed hengere.
3: Akit úthenger.
1: Az életed hengerében folyamatosan újjászületsz. Felvem a hallgatók félt, hogy átlépünk az ezotéria videót.
3: Már rég.
1: Nem, csak most.
0: Az életed... Te volt az Evernessen az
3: alatt.
0: Csak a hengerre láttam, és mondom, hogy úgy néz ki, mint...

0: Tovább lépsz, és fejlettebb lényként már egy másik hengert nézel. Ez 26 ezer év.
1: Most itt?
0: Nem.
2: A 26 ezer év. Nem 26 ezer évre ajánlott, nem. Hanem
1: 26 ezer év. Én adtam a 26 ezeret.
0: Nem kell most fizetni. Ez egyezik azzal, ennyi év alatt fordul meg a világegyetem. Mert az is forog.
2: Nekem nincs ennyi.
3: Sok podcastet hallgatsz most, nem?
0: Fakundó. Itt minden forog. Az a lényeg. Itt minden forog, mind ezért egyházunk jele a kör. Mert minden, az maga a tökéletesség. Ebben a körforgásban élünk. Ez jelöli ki a fraktálokat.
1: Miért a gömb akkor?
3: Fú, emlékeztek a... Rudas előtt volt nagyon hosszú ideig ott a Dunasétányon felírva, hogyha az LSD a kör, akkor a gomba a gömb.
0: Nem tudok mit hozzátenni. Azt gondolom elhangzott, elhangzott a végső igazság.
3: De nagyon sokáig ott volt kiírva.
1: A Rudas előtt, ahol a futók meg a bringások mennek.
2: Tehát ott a Rudastól volt... lehetett volna lehetett.
0: Van jelentősége?
2: Nem, mert én minden nap ott megyek nem el most biciklivel, volt ez. És akkor nem, a jobb oldalt nem látom, csak a Rudas.
3: De ez mondom, nem most hogy... volt ez, amikor én gyerek voltam, és még hetessel jártunk.
0: Jézusom, Róli, az egész életed ott sikolt félre, hogy valaki fölírta ezt a falra.
2: És rád is fordítva.
0: Látod a grafiki erejét? Ez, hogy képes egy embernek az életét. Róli, a te hengeredre ez rá volt írva.
2: 26 ezer évvel ezelőtt.
3: És ahogy forgott, újra és újra lenyomta.
0: Neked nem volt rakva lúbba, és állandóan ezt mondtam.
2: Na, de nekem eszembe jutott még álmom, hogy az álmom alatt egy egész várost kellett átköltöztetnem egy másik helyre. És, de hogy az a baj, hogy...
3: Tényleg, te utálsz költöztetni.
0: Hagyd, mondd el az egészet.
2: Ne, az a baj, hogy nem tudom, de tudom, hogy nagyon izgalmas volt, meg hogy hát egy egész várost átköltöztetni.
0: Hát,
2: nem
0: egy egyszerű dolog.
2: És így, na, de ez sikerült. Tehát, hogy így.
0: Amúgy ez, amit most mondasz, majd utána... Hello?
4: Nem tudom, ha egyről beszélünk, akkor nem az volt kiírva, hanem az, hogy magyarázd el egy vonalnak, mi az a gömb.
3: Az nem, ez szerintem ez volt a kiindulás, volt, vagy... de ez a felirat,
4: hetes,
3: ez volt.
4: Hetes, oda falra volt fölfújva.
3: Akkor hogy keverte volna ezt össze az LSD-vel meg a gombával?
2: Hát, de nem kellett volna.
4: Valaki LSD-zet, és király, hogy tovább gondolhatja ezt a gondolatot.
0: Szerintem mi volt ráírva?
4: Magyarázd el egy vonalnak, mi az a gömb?
2: Szerintem is ez biztos, hogy én láttam már, én is.
4: Ez ott volt a Rudolf, hát beleégett az agyamba, mert ott jártam iskolába, és semmilyen újság nem volt, sem internet, ezért ki kellett néznem az ablakon.
3: Tényleg, de ez égett bele az enyémbe, meg ez.
0: Láttam
4: a várost ébredni, gyönyörű volt, az egész jó útfele végignéztem, ahogy éppen ott söprögetik a hányást. Na mindegy, ez volt kívül.
3: Nagyon szép. Wow.
0: Ez most a dream killer.
2: Hát, Roy, igen, ezt. Írd be az AI-ba.
0: Na, Csoki, azt még mondd el, hogy
2: nem, nem tudom, ez, hogy sikerült átköltöztetni, azt nem tudom.
0: Mert az van, hogy az még arra már irányulnak tudományos kutatások, hogy ugye milyen hatással van ránk az, hogy folyamatosan gördítjük ezt a kétdimenziós mezőt magunk előtt az okostelefonon. És ugye itt az agyat folyamatosan villódzó, színes, fényes hatás éri, ráadásul ugye ezek nekünk tetsző képek, tehát dopamin termelődik, endorfin termelődik, inkább endorfin, ugye jutalmazás zajlik. És az agyunk azért viszonylag hamar rá tud kattani jutalmazásokra. Nekünk embereknek bármi, ami édes, megüt, villog, vagy bármi, azt köszönjük, kérjük. És akkor miután abba hagyod, nem tud ilyen gyorsan lekapcsolni az agy, ezért álomban sokszor megy tovább ez a pakolásgördítés csinálni, menni, rakni neki, tehát hogy ilyen módon is befolyásoljuk végül az alvásunknak a minőségét, és ugye te is azért, te televíziót is nézel.
2: Igen, pont most amúgy beugrott, hogy lehet, hogy nemrég láttam, nem néztem végig, de van egy olyan film, hogy Lebegő városok, vagy valami ilyen science fiction, és akkor ott a városok azok
3: harcolnak egymással.
2: Tehát igen, azok egy ilyen hatalmas, és azok ilyen járművökön mennek. Tehát, hogy
3: pont előtte nézted?
2: Most így hirtelen ez ugrott be, hogy lehet, hogy akkor valószínűleg
0: ennyire
2: gördülő városok.
0: Az egész henger, nem igaz?
3: De.
0: Ennyi a megfejtés, hogy csak ilyen gördülővárosokat nézte a tévében.
2: Várjás.
0: Hát ez a verdeszeretben leízen.

0: Menjenek neki! Hát én láttam a tévében!
1: Nem,
2: akik oda mennek, nem leszek ott, akik oda mennek, így úgy szült ki, hogy megkérdezed erre, hogy akik látták ezt a filmet, akik látták azokat elzavarod.
0: Köszönjük szépen!
1: Menjenek át géhez!
0: A többiek vegyék elő a papírhengert!
2: Előtte a pénzt inkább, de utána...
0: Nem kell ezért pénz, nem kell ezért pénz. Na, most van 8 óra 13 perc, és akkor ahogyan ígértem, akkor tényleg az Ingyenceknek egy nagyon jó kis pesterzsébeti...
3: Ragadozó városok amúgy, bocsánat.
0: Ragadozó városok, mm-hmm. Ráadásul.
1: Terigilém.
0: Úgyhogy akkor végig, amit mondtok a kevésnek, ez a Propán Bután című száma, amivel megyünk tovább. 8 óra 14 perc van a Tilos Rádióban, a Héttérítő című műsort hallgatjátok.
4: Holodrom, tagadó, klubi

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort, 7. hó 6-a van, holnap lesz 7. hó 7-e.
1: Ja, tehát... ez teljesen az előbb, mikor mondtad ezt a 7-ét, így teljesen megzavartál, mert mondom, hogy én...
0: Nem tudtad?
1: Hát, hogy azt, úgy értem, hogy ma van 7-e, és az
0: nem, nem.
1: Mert tudtam, hogy 6-a
2: van. Tudtál volna róla?
1: Nem, tudtam, hogy 6-a van.
0: A 7. hó 7-e hétfőre esik, akkor az munkaszüneti nap. Csak ritka.
3: Annyira.
1: A munkaszüneti nap is.
0: A munkaszüneti nap is.
3: Meg azt általában le kell dolgozni akkor utána.
0: Ilyenkor 7. hó 7-én azoknak, akik a Babilon nyurai
1: kerülnek. Hát de ma van névnapom, akkor most itt eszembe tényleg.
0: Ma van a névnapod?
1: Jó, de hát csak így.
0: Boldog névnapod. Boldog névnapod, Csaba király. A
1: Szent Csoki Csibész, melyik.
2: Azt hittem a Szerdi.
1: Ruszin.
0: Szóval...
1: Ruszin Szerdi.
0: Szóval ilyenkor érdemes... Ha valaki követi a babilonyai kerékpáros egyházi tanait, és a hét szerint él, akkor 7. hó 7-én érdemes megnézni az ezekhez fűződő viszonyunkat, ez mindenkinek teljesen sajátja, és ilyenkor talán csak annyit szeretnék elmondani, hogy a babilonyai kerékpáros egyház, mint vallás, az maga a léte egy vallás kritika, tehát tulajdonképpen nem attól válik különlegessé, hogy etikai vallás, tehát hogy nincsen benne Isten, hanem az élet, az a közösségi élet, az emberi élet jobbá tételének nagyszerű projektje tulajdonképpen. Minden egyes vallásnak ugye az a célja, hogy az egy területen élőknek az életét biztonságosabbá, magasabb minőségűvé tegye, amiben teljes egészében egyház és valláskritikus, hogy ennek az egyháznak soha az életben semmilyen tulajdona, vagyona, intézménye nem lehet, és miután az egyházfő, az alapító egyházfő elhalálozik 107. életévében, utána nincsen utódlás sem, tehát mire elérek 107. életében, addigra ennek az egyháznak már teljes automatizmusként kell majd működnie, nélkülem tovább. Na, hogy milyen óbudai polgármesternek a híra volt itt?
3: Volt óbudai alpolgármester valamilyen beismerő vallomás tett, vagy feltáró vallomást.
0: Most a polgármesterként a...
1: Búzs Balázs.
0: Ő polgármester.
3: Nem a Búzs Balázs, a Búzs Balázs polgármester.
1: A
3: Ceglédi.
0: Mit mondott a Ceglédi? Köhögött?
3: Hát, hogy mindenki benne volt.
0: Ki mindenki?
1: Hogy 30, mi volt?
3: Hát 2004-5-től folyamatosan, mint ahogy ez sejtető volt, hogy mindenki benne
0: vallomást
3: volt.
0: Vallomást tett Ceglédi? Vannak mindenkire.
3: Persze.
0: Itt most azok, most ennek a következő szakasz, amikor akik bent vannak, azok vallanak.
3: Igen. Gondolom, hogy vagy illetve nem is értem én ezt az egészet, de ennyire részletesen nem nézem. Hát benn volt a Kis László, aki Óbuda mostani polgármester. Ő kezdte ezt az első, hogy börtönből is lehet polgármesternek lenni. Dolgozom, ahogy tudok, és ezért majd szabadság is meg.
0: És aztán kijött, és itt a drogosokat tornáztatja.
3: Így van. Azóta teljes influencer lett. Én lehet, hogy csak az én figyelmemet került el előtte.
1: Pedig most, te, mint óbudai.
3: Szerintem tényleg az van, hogy most így napi szinten nem tudom hány kis videót nyom ki a...
0: Hát tudod, ez az OJ Simpson effektus, ez a muszáj magadat kamerába tartani. Akkor
3: igen, de hogy ez tényleg nekem a csúcs, amit ebből láttam, az volt, hogy valakit elkaptak egy ilyen razzia kapcsán, és akkor azt az volt, hogy áll egy ilyen önkormányzat, valószínűleg önkormányzati ilyen irodaajtó előtt, ami félig nyitva van, és elmondja ezt, hogy bevitték ezt az embert, belöki az ajtót, számára bezárult az ajtó.
0: Yeah.
1: De ahol bezárul egy ajtó, kinyílik egy másik.
0: Ezt nem mondtam.
3: Illetve most van egy új kedvencem, ez megint, amikor ugye ő mindenről csinál, tehát volt Sára Botondos ilyen egész alakos kartonfigurája, tehát őt
1: a
3: is...
1: A kisnek?
3: Most is megvan, szerintem csak ide-oda rakosgatta. És mostani friss kedvencem, amikor valahol Óbuda közterületén ül egy bokor mellett, hogy miért nem írtjuk ki a bokrokat, és akkor ott tapiskolja a bokorszegű ilyen betonrészt, hogy ez milyen meleg, és aztán meg tényleg az a vicces, hogy csikkek vannak oda bedobálva hát a bokor aljába, és aztán ott taposgat a csikkek között a tenyerébe, hogy itt sokkal hűvösebb. Mindegy, én amúgy csalódott vagyok benne, mert addig, amíg benn volt, és kevés kép volt róla, addig én nekem egy teljesen igen, másik
1: és kép. Azt hittem, hogy kigyúr vagyok ki
3: egy
1: majd.
3: Ilyen börtöngyúr, kigyúr, kis Lászlót kapunk vissza, aki most mindent megcsinál, ehhez képest...
1: Kilót nem.
3: Na, hát, de figyelj, azt akarom csak mondani ezzel az egészen, hogy ő volt az első ilyen, mert azóta a második kerületi...
0: Ősi.
3: Igen, a polgármester is szintén ugyanezen a vonalon, tehát bent van előzetben, és ugyanúgy egyébként, hogy ő végzi bentről a munkáját, ami azt jelenti, hogy vannak Facebook posztjai.
1: Például most azt posztolta, bocs, hogy egy 30-as. Tehát, hogy 30 napja van bent.
3: Ja.
0: Annyit kapott először.
3: Nem, most októberig meghosszabbították.
1: Hát az nem, mert 60 napra meghosszabbították.
0: Hát másodszorra 60-at kapsz, harmadszorra 90-et. Általában.
3: Igen, mert hogy valahogy most őszig van meg...
0: Ez rémisztő, azt hozzá kell tennem, hogy középosztálybeli emberként bekerülni a büntetés végrehajtásba, az figyelj, az rémálom, az nagyon komoly rémálom. Ezzel nem azt mondom, hogy nem rémálom bárkinek, aki börtönbe kerül társadalmi csoporttól függően, de az, hogy mennyire vagy otthon a nyelvi kódban, vagy hogy mennyire vagy távol az ott lévő emberektől, az a társadalmi távolság függvényében nő.
3: Hát ez az a polgármesterként növekszik.
1: Azt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy középosztálybeli. Lehet, hogy...
3: Ki? Az Őrsi?
1: Akiről te beszélsz most, hogy
0: mindenki, aki most bekült, mind középosztálybeli. Az Őrsi,
1: nem feljebb?
0: Hát figyelj,
1: nem csak azért mondtam, mert hogy amiért bent vannak, ugye, abból adódóan lehet, hogy még a...
0: Mindenki máshol húzza meg a középosztály határát, de kétség kívül
3: meg a polgármester határát.
0: De ebben
1: hát az 30. Máshol húzták meg.
0: Figyelj, a Hankónak megvannak számolva a napjai. Tehát, ezek az emberek bent vannak és csicseregnek, és már pedig csicseregnek, ugye a kulturális pályázati pénzek kapcsán, ott igazából már az ügyészség és a legfőbb ügyész az, akinek a karakteri múlik minden. Egyelőre, amennyire én látom, vagy az elemzésekből kirajzolódik, az ügyészség, a legfőbb ügyész megkezdte a látványos, ám de a struktúraváltás szempontjából fingot érő ügyeknek a feltárását, tehát például a Hajdú János ügyében, vagy az Aranykonvoj ügyében az, hogy a hét ukrán sanyargatására van kiélezve az egész ügy, ez már jól mutatja, hogy Orbán Viktorról kezd lefordulni a Célkereszt ebben az ügyben, mert ő nem sanyargatta ezt a hét embert.
3: Hát személyesen nem.
0: Az oké, csak a másik.
3: De miért? Hát van a nem személyesen.
0: Igen, csak a nyomozás nem arra irányul, hogy kiadta az utasítás, hanem arra, hogy mi történt a hét ukránnal. Tehát itt már lehet látni, hogy addig, ameddig nincs eltávolítva a legfőbb ügyész.
3: Azt akartam.
0: Tehát ameddig a súlyok a maga egyszerű ostoba módján kinyilvánította, hogy ő nagyon szívesen aláír bárkinek bármit, csak erre nem volt igény. Ő bele navigálta magát a szartengerben, amiben egyébként csapkod jobbra-balra. Nagyon, egyre drágább, nagyon drága lesz leszedni a köztársasági elnököt, ez van. Sajnos ez egy drága mulatság, ahogyan annak idején Mátyás királynak is nagyon sok pénzbe került visszavásárolni a magyar királyi koronát, ez is jó sokba kerül majd nekünk.
3: Jó, de
0: politikai tőkét illetően. És még egy, viszont az ügyész, viszont a legfőbb ügyész meg elkezdett ügyeket kihozni. Tehát nehéz azt mondani, hogy nem csinál semmit. Mert hogy kihozott ilyen látványügyeket, ott egyel nehezebb lesz, de el kell mozdítani, mert addig, ameddig nincs elmozdítva, addig nem fog megszűnni a nagykutyák feletti védelem, már pedig el kell jutni a Hankóig. Tehát, hogyha a Búzs Balázs jelenleg bent van, és előzetes letartóztatásban van, akkor a Hankónak is menni kell.
3: De utána. A Búzs Balázs most még ezzel a parkügyel van bent.
1: Nem, az NK-val van.
0: Hát pont ez az, figyelj, az NK kapcsán a Hankó alatti összes leszett az... kb.
3: Igen.
0: Ami azt jelenti...
3: De szerencsétlen, tehát pont az utolsó pillanatban, amikor akkor látszott, hogy összedül az egész, kiszállt azzal, hogy én erről nem tudtam. Ezt mégis őt vitték el elsőleg.
0: Ugye itt az van, hogy akkor, amikor működött a NER maffia, és szerintem is maffiaként működött, akkor te bármennyire, ha egy kicsit is, tudod, ez olyan, amikor arra kérnek, hogy lőjél bele a halottnak a lábába a pisztollyal, mert majd meg fogják kérdezni később, hogy belelőttél ebbe az emberbe, és hogyha rákötik a hatósági vizsgáló gépet, akkor egyébként azt szeretné a maffia, hogy a kezében legyél ezzel. akkor, mikor kapsz egy nagyon picikét, vagy egy kicsit többet a maffiától, majd utána azt mondják, hogy el kell vinned ezt a pozíciót, és ki kell osztanod pénzeket, mert ez most fontos, és emlékszel, hogy amikor adtuk neked, akkor mondtuk, hogy majd egyszer kérünk egy kis szívességet. Ez most van. És hogy ebből nem tudsz kilépni, ennek ebbe ez a csapda. Az, hogy Busz Balázs vagy bárki más, aki egyébként még azt is mondhatjuk, hogy valaha jóra való emberként a világ jobb eltétének nagyszerű projektjén dolgozott, onnantól kezdve, hogy belekerülsz a NER működésébe, onnantól kezdve cinkostársá válsz. Nem egyszerűen, ennek ez az ugyanúgy a tragédiája egyébként. Halló?
2: Sziasztok, szép jó reggelt, Gergely vagyok. Azt szeretném mondani, hogy úgy tudom, hogy a Hankó Balázsnak az ügyben, konkrét ügyben meggyanúsítását azt akadályozza, vagy illetve, hogy így vele így ilyen idézkedéseket fogalmatosítsanak, hogy országgyűlési képviselő, és van mentelmi joga, és hogy akkor ennek a felfüggesztése szükséges.
0: Ez kéne a legfőbb ügyész, akinek föl kéne függeszteni mentelmi jogát.
2: De ezt a parlament
1: megszavazna.
0: Igen, de ezt kezdeményezni kell az ügyésznek, azt mondja, hogy itt összegyűlt annyi dolog, hogy kérem ezt, hogy ezt kezdeményezzék.
2: Lehet, hogy erre sor került. Na, oké, köszönöm szépen.
0: Várjuk, igen, csak.
3: Hát reméljük, vagy mi is ezt várjuk.
0: Igen, ez lenne, tehát hogyha lenne egy nagyon komoly ügyészi munka, amelyik valóban teljesen a hatalomtól függetlenül működik, akkor már dobálgatni kéne az embereket fölfelé, hogy az országgyűlés döntsön a mentemi jog felfüggesztéséről. Onnantól kezdve, hogy kétharmados tiszta többség veszünk a parlamentben, azt gondolom nem lesz probléma dönteni arról. Csak kérdés, hogy az ügyészség megindítja ezeket az ügyeket. Az, hogy Piszticsári tök komoly ügyekben, ám de a nagy vadakat, tehát hogy muszáj látnunk, ahogyan Orbán Viktor sétál be a bíróság épületébe gyanúsítottként, látnunk kell, mert hogy tanúként nem lehet. Tehát, hogy világos, hogy az aranykonvoj ügyben nem tanúként, hanem gyanúsítottként kell meghallgatni. De ehhez kell egy ügyész, kell ügyészek serege.
3: Értem? Hát egyébként ez egy érdekes kérdés, mert persze, tehát, hogy minden, vagy legalábbis én is azt szeretném, hogyha mondjuk egyszer csak eljutnánk odáig, hogy akkor Orbán Viktor áll például emögött ti is, de például ez a, tehát hogyha a Hajdúval kezdik, és aztán mit tudom én, eljutnak a Farkasőrsig, vagy hogy hívták a csávót, aki személyesen is ott.
0: Na az is kicsi még.
3: Én azt, igen, de én is azt értem, de...
1: Hogy ő a leggyengébb láncszem, szerintem őt tudják, nem tudom, tehát én úgy gondolom, hogy őt lehet legjobban megfélemíteni, vagy nem megfélemíteni, de hogy sarokba szorítani, hogy ő, szerintem ő simán pillanatok alatt beszélne. Az de ez csak az én ilyen...
0: Itt, tehát, hogy itt az fontos látni, hogy addig, ameddig a legfőbb ügyész esetében nem történik meg a csere, addig az, igen, a szándék, amely kipréselni a tanúvallomást ezekből az emberekből, az nem jelenik meg, mert a szándék az az, hogy védjük le a nagy halakat. És hogy, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy akkor indul el a dominó.
1: Igen, csak én azért, tehát hogyha esetleg ebben az ügyben mondjuk nem érnének el odáig a szálak, akkor viszont nem tartok attól, mert szerintem még egy csomó ügy van, ahol viszont simán megint lehet gyanúsítottként.
0: Jó, csak ez friss.
3: Hát ez friss, elég konkrét. Igen. Tehát, hogy ezen tehát
1: okay, egy csak egyértelmű,
3: ez az összes többi esetében.
0: Tehát az NKA...
1: Meg itt elég nagy a súlyos a vádon.
0: Az annyira konkrét, hogy ott egy halom nagy hal érintett benne, akit mind egyesével le lehet vadászni ennek kapcsán. Meg ne felejtsük el, hogy a Ruf Bálinték azért mostanra napról napra folyamatosan a jogszabályi hátteret teremtik meg, felejtettek ezt a hatóságot, és azért ahhoz, hogy ez a fegyver felépüljön, most idézőjelben ezzel a képzavarral, amivel aztán le lehet vadászni ezeket a nagykutyákat, időre van szükség, hogy ne legyen félrecsúszás. Ami azt jelenti, hogy nagyjából nyár végén, szeptemberben indul ez, hiszen augusztus 20-a már új köztársasági elnök van beígérve, remélem, hogy oltalikata lesz az.
3: És akkor... Mindig.
0: Mitől változott volna meg a favoritot? Még lehet jobb jelölt?
3: Hát nem tudom, visszahozták Farkas Pétert.
0: Mi ez a Farkas Péter?
1: Birkózó.
0: Aki a gancsákat csinál. Ez megintem már, nem?
3: Micsoda, de akkor se lehet, nem büntetve.
1: Biztos, hogy lehet, mert már ez régi sztori.
3: Igen, de akkor se elkölcsibe benne van, nem?
0: Benne van, hát van 150 kilót.
3: De hogy jutott el Andorába? Mindegy, szóval nem ő lesz.
0: Nem ilyen Isten írgamlábú már kint van, azért már eltelt sok idő. Hát látod, hogy a Brandonnak is a 10, hogy elcsattant, érted azt?
3: Fú, lehet, hogy őt kéne.
0: Már gyalogol fölfelé.
3: Köztársasági elnöki.
0: Nem, de figyelj, a Viszki is például már lesz. Mi? Izé-sóban, tévésóban.
1: A nagy ő. A nagy ő. Ugye?
3: Tényleg.
0: Igen. Ami azt jelenti, hogy
1: a kis fazekaival.
0: A Viszkis egyen előrébb lép a nagyőbe, akkor Brandon miért léphetne előre a marginálból a trash celeb felé? Mindenki egy picit előrébb lép, hiszen kellenek az új karakterek. Brandon megcsináltatja a fogait.
3: De ez a nagyő, ez nem a köztársaság elnök kijelölő lesz?
1: Ki kapja a rózsát?
0: Kéne egyébként, tényleg. Hát azt is nem vinni az egészet erre a szintre, így van. Köszönségi
1: elmeszemozásban. A nagyő.
0: Én akkor szerintem...
1: Én a krózsámat most.
0: Jó, akkor Molnár Anikó. Akkor Molnár Anikó legyen.
3: Nem.
1: Ő már volt.
3: Köszönségi elmeszemozás.
1: Nagyő.
3: Tényleg, szegény Noszáj is azóta meg.
0: Noszáj az ki is volt?
3: Ő volt az első. Az első nagyő teniszező.
0: Volt a Stolgyuci.
1: Hát ő a legnagyobb szuper.
0: Fú, ez a nagy ő, nagy métej.
3: Hát eddig nem sokat tett hozzá.
1: De valami szintén egyetlen, én a legelsőből láttam pár részt, szerintem amikor a Noszáj volt, de hát azóta eltelt.
3: Azt mondod, hogy azóta jobb lett?
1: Tehát nem tudom, mert nem láttam.
0: Csoki nem lenne kötésbe, én csinálnék egy maratonra, egy Csoki a nagy ő, és akkor ő kommentálná itt vállalhatatlan
1: módon. A Rózsa ceremoniát?
0: Hát és akkor azt szeretném kérdezni, hogy ki az, akinek van kedve afterozni.
3: Ez aki elutasítja valahol az aftert.
1: Jó, fiasz. Én nem fér be az érték rendjébe. Elvállaltam, most nem...
0: Azt hallottad, Rói?
3: Hogy?
0: Hogy a végül... Már elmondom. Halló?
4: Sziasztok, Tamara vagyok.
0: Szevasz életem, mi a helyzet?
4: Figyeljetek, az ukrán itt még hozhatom.
0: Persze, tudsz új részletet?
4: Valami csoda folytán, én erről az ügyről is tudok egy csomó mindent. Nem, volt a 444-en a Bader Vilmossal egy podcast, azt nem tudom, hallottátok?
0: Második. Csak az András Bádert ismerjük.
3: Nem hallottam.
4: Na, tehát, hogy amit ő mond, az kb. 100%-ban úgy történt.
0: Mit mondott?
4: Hát elmondta, hogy kit, hogy utasított.
0: Orbán Viktor? Édesapán.
4: Hát figyelj, de tehát, hogy az ukrán pénzfejtő az az ügy, ahol az Orbán is arrogán abszolút vádolható. Itt a kérdés az, hogy akarják-e vádolni majd
0: gyanúsítható.
4: Őket, vagy sem. De az nagyon érdekes, ha végighallgatjátok azt az interjút, hogy áldozzák fel a közintézményeket és a benne dolgozókat, hogy kényszerítik rá, hogy mondjuk járjanak el jogtalanul, és azt mondja a legalsó dolgozó, akit oda mondjuk a NAV-tól kiküldtek, hogy figyelj, ez így nem jó, vegyük le a bincset, nem jó, azt így akkor szépen hazaküldik, hogy most nem arról van szó, hogy jogszabályszerűen járunk el, hanem azt, hogy az Orbánéktól jövő utasítást véghez kell vinni, és ez tök jól látszik ebbe az interjúba. És azért nekem ez mindig ilyen nagy hiányom, hogy még mindig nem foglalkozunk a közigazgatásban működő intézményekben dolgozókkal, hogy évtizedek óta ezek az emberek iszonyat munkai abúzusban és megfélemlítésben dolgoznak. Mondjuk számomra továbbra sem kifogás arra, hogy nem jeleztek, nem indítottak pereket, nem jelezték a jogszabályi visszaéléseket, de hogy ezek az emberek most is ott vannak és most is félnek, tehát nekem ez mindenféleképpen a rendszerváltásnak egy fontos tényezője lesz, hogy fogjuk tudni a közalkalmazott, köztisztviselő, az összes ilyen intézményben dolgozókat felszabadítani a félelem alól, hogy merjék elmondani, hogy mi zajlik az intézményükben.
0: Hát akkor fogják, hogyha látják, hogy a bírósági eljárásban
3: fékek és ellensúlyok, bíróság
0: azok, akik számukra sanyargató intézkedéseket foganatosítottak, vagy esetleg a létükkel fenyegették.
3: Vagy hogy tényleg lesz szabad sajtó, és a szabad sajtó megírja.
0: Hát igen, de mert van szabad sajtó. Most szabad sajtó van.
3: Van.
4: Jó, figyeljetek, az én esetemben most már megvannak a bírósági meghallgatásoknak az időpontjai, tehát mondjuk az, hogy a gyerekvédelemben egy városban milyen visszaélések voltak, és hogy az mennyire a fenntartó és a kormányhivatal bűne, az most reményeink szerint decemberre kiderül.
0: Ó, akkor ez még benne lesz már a filmben, vagy hogy lesz?
3: Én kíváncsi vagyok, ezt majd kövessük végig, hogy meg lesz-e decemberre, mert én nekem meg pont ezzel kapcsolatosan az a megélésem, hogy amúgy ezek nem fognak változni még jó darabig, hogy a bíróságok gyorsabban dolgoznak, még hogyha
4: nem, mert amúgy van, én beadtam ugye a munkaügyi pert, hogy a munkaviszonyom jogtalan felmondása miatt csak azért, mert mertem jelezni, hogy milyen problémák vannak, beadtam ugye december végén, és most tűzték ki a tárgyalási időpontokat, lesz szeptember, október, november, december. Előre kitűztek 4 tárgyalási időpontot. Ilyet én még nem láttam bírósra, vagy hát ugye ez munkaügyi per, tehát hogy én még ilyet nem láttam, hogy előre kitűztek volna a több tárgyalási időpontot. Úgyhogy azért gondolom, hogy ha előre kitűzték a 4-et, akkor decemberre végre pontot tehetünk a dologra, és csak kiderül, hogy milyen visszaélések zajlanak a gyerekvédelembe, és abban, hol bűnösek a fenntartók és a kormányhivatalok.
0: Ebben bízunk életem. Számolj be mindig majd az aktuális állásáról.
4: Jó, de most mondom, azt, aki gondolja, hallgassa végig, mert én rákérdeztem, és ahogy ez a riporter, vagy oknyomozó újságíró feltárja, az ott abban az interjúban kb. 100%-ban így is történt.
0: Igen, annyi az egész, ugye, hogyha meggyanúsítják esetleg akár Orbán Viktort, akár Rogán Antalt ebben az ügyben, ugye akkor itt bizonyítani kell majd azt, hogy ezeket az utasításokat ők adták, és ugye ezek akár szóban, akár írásban, akár telefonon.
1: Írásban nem hiszem, de...
0: Oké, igen, ami azt jelenti, hogy ehhez kellene az ügyész, aki megszorítja úgy a többi gyanúsítottat, hogy ne ők neki kellene elvinni a balhét. Tehát, hogy azt mondja, hogy figyelj, 12 évet fogsz kapni, Farkas Ülös kolléged egy másik 8-ast, úgyhogy mindenki gondoskodhat róla. Figyelj, azt, hogyha a TEK vezetőjeként bemész 12 évre a büntetés végrehajtásba, ott minden nap boxolnod kell, az biztos. Tehát, hogy ott az mind reggel fölkelsz, és az az első, hogy bunyúzol, hogy eldőljön, hogy hol állsz a sorban, és ott minden nap, hát kb. Minden nap kell, rémálom, ezt ki szeretné, hogyha agyvános szeretni egyébként ennyire védeni.
1: Nem, én is gondolkoztam, hogy milyen ajánlatot fogad,
0: itt az összezárás, csak itt az van, hogy megvan a maffiának az a magja, aki tényleg elköteleződött, aki azt mondta, hogy nem dobnak fel. Itt van például, én biztos vagyok benne, bevinnék Fakundót, kínoznák, körmit szaggatnák, hogy engem dobjon
3: föl. Elveszik a telefonomat.
0: Akkor se dobna föl, mert azt mondaná, hogy sajnálom, nem tudom földobni. Ugyanígy, vannak szöveg, fel nem dobnál föl.
3: Mivel?
4: Egyébként az is nagyon érdekes, hogy például a TEK hogy követette hibákat
0: a léte volt egy hiba.
4: A NAV-os dolgozókkal szembe, ez is kijön ebből az interjúból.
0: Hát persze.
4: Az egyik intézmény, a másik intézménnyel szembe. De közben, bocsánat, eszembe jutott még valami. Itt az én polgármesterem ellen volt egy eljárás szeptemberben hajléktalanokkal szemben elkövetett garázdaság, és akkor meg lett az ítélet, hogy garázdaság vétsége miatt másfél év próbaidőre bocsájtották. Rögtön kiadott egy interjút, illetve volt ugye ilyen bizalmi szavazás természetesen, ugye ugyanaz jött le, mint a Fidesznél Orbán, én le akartam mondani, de mindenki ragaszkodik, hogy én maradjak a főnök, na itt is ugyanez történt, de az interjúban előadja, hogy ő ártatlan, hiszen a próbára bocsájtás az azt jelenti, hogy ő ártatlan, és akkor másfél évig, és végtelen cinikusan ne rúgjon fel tett palackot, mert szerint ez volt az egyetlen bűne, holott garázdaság miatt ment, vagy ítélték el, és a második mondatában közli, hogy akkor se fogja engedni, hogy a csövesek összeszarozzák, húgyozzák a várost.
0: Ennyi. Ennyi.
4: Ennyi. Hát ez tehát, rögtön így az első interjúban próbára bocsájtás feltételeit már de hogy halálvígan továbbra is jön a polgármester 100%-os támogatással a képviselőtestület. És ugye ugyanaz ő által a fenntartott intézmény igazgatója, akit én feljelentettem, és szintén elítélték magánlevél titok megsértése bűncselekmény, egy év próbára bocsájtás, ugyanígy volt egy fegyelmi tárgyás, amikor az első fok ítélet megszületett, és a polgármester azt mondta, hogy hát lehet, hogy nem értesz a munkádhoz, de akkor fizetek melléd egy privát embert, heti 20 órában 700 ezer forintért, közalkalmazottakról beszélünk, ugye ahol 300 ezer a családsegítősöknek a fizetése. És nem az történt, hogy kirúgták, hogy felfüggesztették, vagy eljárást indítottak. Tehát, hogy az a polgármester, akit már elítéltek, fizet plusz egy embert, annak az igazgatónak, akit már elítéltek.
0: Ó, de szép.
4: Tehát így nekem az egy kérdés, hogy mi lesz a pereknek a végkimenetele, mert hogy hiába ítélik el őket, nem érdekli őket az ítélet. Simán belemondják a tévébe, hogy ártatlan vagyok, és a csövesekkel van a
0: csinálni?
4: Probléma.
0: Mi más tudna csinálni? A hamut szór a fejére, és azt mondja, hogy hát, belátom.
4: Igen,
0: nem így működik az ember. Hát ez utolsó körbi kell kapaszkodnom.
4: Én így működök, miért nem működik így mindenki?
0: Jaj, Tamara, kérlek ezt ne. Ezt aztán tényleg
5: amúgy, azt mondom. Amúgy ezt hol lehet megnézni ezt az interjút amúgy?
4: A Néni 4-es
5: vagyok. Ja, az a Néni 4-es?
4: A Néni 4 podcast másodikán volt egy ilyen podcast beszélgetés ezzel az Okimoz újságíróval. Azt nézzétek meg, mert az körülbelül 100%-ban valid információim szerint.
0: Na, köszönjük életem!
4: Köszi,
0: ciao! Na, egy nagyon picike zenével akkor elmossuk ezeket a politikai részeket, és akkor meglátjuk, hogy milyen nagyszerű dolgok vannak a műsor készítő társadalmak a fejében. 8 óra 43 percen a Tilos Rádióban a Héttérítő című műsort hallgatjátok.
6: How's it doing, doctor?
7: Still in a deep comatose state, colonel. Comes out of it periodically, but obviously hallucinating.
8: Doctor bipolar. Doctor bipolar. Doctor bipolar. Doctor bipolar.
9: Fantasy lyrics, bipolar expression. Dr. Bipolar riding around with the mirrors reflecting the same serum injected, respecting the wolfman message, barking the night dog in tight white drawers. In the house watching Mr. Slate coming by making house calls. Am I right or am I wrong? Dr. Bipolar. Dr. Bipolar.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. 7. hó 6-a van, holnap ez 7. hó 7-e, holnap a hajnali hasadásban egy média kutató, jogász, médiával foglalkozó tudós lesz a vendég. Csoki megtalálta a névnemet, beállítottad
1: a médián.
0: És akkor Dénes Balázs Berlinből itt lesz a médiajogász, én pedig a technikai hátteret biztosítom majd a műsorhoz, úgyhogy én is jövök 7 óra 7 percre, és a közmédia kell-e, nem kell-e? A Bajomi Lázár Péternek is van egyébként egy interjúja az egyik hetilapban, amit elolvastam most tegnap, és nagyon érdekes kérdéseket feszeget.
1: Ő volt ez a tilosos, aki annak idején megírta Ő tilosos volt, nem?
0: Valami nekem is így rémlik.
1: Én valamiért hozzákötöm azt az írást, amikor a tilosról írt a tüntetések kapcsán, hogy hol vesztette el a hangját.
0: Igen, valami szerintem is, és ezt Magyar Narancsban írta.
1: Igen.
0: Ez egy tök jó cikk volt.
1: Így van. Na jó.
0: Igen, na és akkor az van, hogy őt faggatják.
2: Csak máshogy hívták.
0: És akkor tök érdekes szempontokat hoz be. Ugye hozza példának a BBC-t, amelyik ugye közszolgálati televízióként számtalan módon vesz részt a platformizációban, tehát hogy így megjelenik különböző szintereken. Ami érdekes, hogy bármennyire furcsa, a köztelevíziózás és a tilos rádió közelebb van egyébként egymáshoz, mint gondolnánk, hiszen mind a kettő piacon kívüli szereplő, és hát ami itt érdekes ugye a közmédia esetében, az, hogy milyen piaci torzulásokat hoz létre, és ugye erre ennek kapcsán mondja azt, hogy szerinte egyáltalán nem lenne helye a közmédiában sem a reklámnak, sem pedig a sportközvetítéseknek, mint ahogyan egyébként a tilos rádióban. Igen, mert hogy az is azt mondta, hogy vegye meg a kereskedelmi televízió a közvetítésnek, ne a magyar emberek fizessék. Mi a viszonyunk az archívumhoz? Egyszer már kifizettük a töménytelen mennyiségű archivált anyagot a közmédiában, ezek miért nem szabadon kereshetők, hiszen az emberek már egyébként kifizették ezt. Tehát nagyon érdekes kérdéseket vett föl, azt illetően, hogy hogyan működjön, milyen kontroll legyen fölötte, mi lenne ennek a célja, milyen műsorok jelenjenek meg a közmédiában. Szóval érdemes most erről gondolkodni.
1: Jó műsorok, gondolom.
0: De hogyan tudjuk azt elkerülni, hogy a hatalomnak a szócsövévé váljon? Tehát, hogy ezek nagyon érdekes, izgalmas kérdések, ugye még most a média törvény kapcsán ismét felszínre kerültek, és az, hogy beszélgetünk ezekről, az már...
3: Felszínre kerültek, így van, felszínre. Én vagyok a Norbi, sziasztok, Dága Fecó, puszi nektek, üdvözlet, Csabikának, Rolandkának neked, csóközön, nagyon jó a műsor, meg a zenék is. Szeretném megkérdezni, nem szeretném megakasztani a beszélgetőt.
0: Már megakasztottad.
3: Melyik témánál jártok mostan?
1: Most a közmédia. A közmédia, nem. Meg az van, hogy én is kérdeznék.
0: Nem, nincs. Hogy, lehet, jó, de utána nem teszem.
1: Sikerült bejutni az együttesbe?
3: Ja, ne haragudj, de nem. Nem, nem,
1: nem, nem. Végülis nem.
3: Sajnos nem. Nem, mert nekem ez messze van, ez milyen a Ferencvárosi rezidencia, és valahogy nem
1: Jó, de azért próbálkozol még.
3: Tessék?
1: Azért próbálkozol. Mi nem sajátot alapítasz?
0: Valaki elmondja, hogy milyen együttes?
3: Hát a sajátot szeretnék alapítani, ahhoz kellene a Csoki Civi és Csabikával még jobban megismerni őt, a jatagános fiúbarátomat, és akkor lehetne talán, ha ő ezt szeretné.
0: Jó, szeretném.
2: Hát most nem tudok, ennyi projekt nem tudok koncentrálni, mert
3: a jatagáros jégergatyás Csoki projektet kéne megalapítani Csabikával, de úgy, hogy DJ-skednék vele mellett.
0: Persze, elég szétverted.
3: És akkor meg tudjuk fogni egymás jatagányát is közben.
0: Köszönjük szépen. Nem, sajnos szétverte
1: a közmédia. Akkor ez most beszántjuk a közmédia.
0: Igen.
2: Nem, azon gondolom, bocs, hogy csak ez a hogy régen voltam a magyar, vagy a közmédiában filmek, reklám, vagy szóval nem emlékszem, hogy
0: nem, hát az Ugye úgy
2: mert
0: volt,
2: olyan régen néztem már.
0: Egyre, tehát nekem az a típusú közmédia tetszett, amit a hang is elemér valósított meg, amikor egyszerűen kitiltotta a pártok képviselőit a televízióban, mert azt mondta, hogy ennek itt semmi helye nincsen, ez az emberek televíziója. Na én nagyjából én ezt az irányt tartom
2: hát
0: így a közmédiában, de ez katasztrofális bukásba tolkolt ez a dolog, mert hogy a pártok azt mondták, hogy akkor hogy szóljunk az embereket. De közben kialakult az internet, és a platformizáció következtében millió módon tájékozódnak az emberek, sőt igazából a médiából szerezhető tudás egy jelentős részénél az emberek már a közösségi médiában megelégednek, tehát a közösségi médiában megjelenő hírekből még csak ki se tekingetnek igazából, hanem ami oda be van csatornázva. Aminek persze a közösségi média éppen aktuálisan futató
4: vállalatnak
0: az értékpreferenciáit és véleménycsokrát jeleníti meg. Úgyhogy holnap erről lesz majd szó, hogy amúgy mi legyen ezzel az egésszel. Mert közben meg nagyon kell vigyázni arra, most ez mind ebből az interjúból szemezgetett, tehát nagyobb egész nem saját gondolatok, hogy közben meg azt mondjuk, hogy oké, ne legyen reklám, legyen egy társadalmi célú hirdetés. De a társadalmi célú hirdetés még ugyanúgy torzulhat, hiszen a Fidesz társadalmi célú hirdetésnek álcázva
1: a konzultációtól kezdve minden politikai propaganda hirdetés társadalmi célú hirdetés lett. Jó, de egy kicsit így. Lehet, hogy ha visszatérünk abba a kerékvágásba, vagy valamennyire közelítünk, hogy egyébként nem, tehát hogy ami előttünk van, arra nem hazudjuk azt, hogyha ez asztal, hogy akkor az egy kis autó, vagy bármi más, akkor egyébként ez is tud működni, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy társadalmi
0: cél. Mi lesz ennek a fékje? Mi lesz ennek a garancia, nem történik meg?
1: Ez az örök próbálkozás, de ebből a szempontból a BBC egy jó példa lehet arra, hogy azért a BBC is az volt, hogy igazából az elmúlt, amióta az internet megjelent meg, az összes többi azóta törekszik erre, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy most már egy ilyen etalonként tökéletesen jól működik, de még mindig számunkra példa lehet arra, hogy egyébként hogy érdemes adott esetben szembenézni dolgokat.
0: És akkor ez egy nagyon fontos, amit mondasz, mert ezt is kiemeli az előbb említett médiakutató, hogy a minőségi újságírás, az újságírónak elég ideje, pénze van arra, hogy egy témát feldolgozzon, az a közmédia keretei között meg tud valósulni. Tehát, hogy ilyen szempontból egy példaértékű, tehát az újságírók tudnak dolgozni érdemben, tudnak időt ráfektetni. Plusz, az is egy fontos, érdekes kérdés, és ezt is beemeli, hogy akkor fizessünk-e ezért a dologért. És példaként hozza a CNN-t, hogy egyébként biznisz és piaci alapú is mégis olyan közszolgálati funkciót tölt be, amit nagyon sok esetben a közmédia sem tud.
1: A CNN betölt ilyen funkciót? Tehát nem az volt, hogy, hogy pont ahhoz képest, hogy mondjuk a 90-es évek elején a CNN volt az, amelyik minden egyéb akár közszolgálati tévét is megelőzve helyszínről tudott közvetíteni, tehát mit tudom én, egy iraki háborút élőbe tudtál nézni rajta keresztül, és ezáltal megvalósult a közszolgálatisága, de onnantól kezdve, hogy elkezdődött ez a politikai melléállás, hát nem a Ted Turner volt az első, aki egyébként politikai alapon állt, vagy ilyen pénz alapon, de hát a politikai vezetők mellé, és hogy hívják, változott meg így, nem ismerem ennyire.
0: Nagyon jól látod, Oli, pont ez mutatja azt, hogy mindent, tehát akár a piaci szereplőként, akár állami szereplőként ki van téve folyamatosan különböző érdekcsoportok, lobbycsoportok nyomásának. A kérdés az, hogy ezeket milyen módon tudjuk szabályozni, hogyan tudjuk ezt a fajta médiát, a társadalom szolgáltatóit, és akkor még egy fontos, hogy ez a fizessünk-e érte, hogy egyébként ugye a tévé...
1: Tehát fizetünk érte.
0: De nem úgy, de hogy a Medgyessy Péter volt, aki először beemelte azt, hogy ne kelljen fizetni a televízióért, és ingyenes a közmédia. Előtte ugyanúgy fizettél előfizetési díjat. Tehát, hogy azt hitett...
1: A tévé használati díjat fizettél, nem?
0: Így van, de az most már nincsen. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy egyébként a Magyar Egyet, meg a nem tudom miket, azokat ingyen nézed. De hogy ez kérdés, hogy amúgy ezzel mit üzenünk? Azt üzenjük, hogy a minőségi újságírás lehet ingyen.
1: Hát ez nem olyan, mint az Artisius, hogyha tévéd van, vagy képernyőd van, akkor kapsz rá egy hologramos kis matricát, mint az Artisius, és onnantól kezdve fizeted a...
0: Na, hogy ezeket érdemes most átbeszélni, mert éppen médiatörvény.
2: Nem csak ez a fizetés, hogyha bekerülne a, mit tudom én, a TV előfizetési csomagba, akkor az igazából szerintem az embereknek az semmi Tehát az semmi nagyon elenyésző lenne egy pluszba. Tehát
0: tehát... Hát nem van üzenet értéke, meg van valamennyi pénz belőle. Tehát, hogy itt azért ez egy drága...
1: Valószínűleg az első körben az inkább az, hogy igen, tehát hát, képes, hogy fizetsz-e vagy sem.
2: 180 milliárdot fizetett eddig az állam annyival támogatta...
1: A 16 év alatt? Egy év alatt?
2: Nem, egy év alatt, mint az elmúlt évben, vagy 140 milliárddal, akkor én azt gondolom, hogy, hát hogy szerintem az sok, akkor, igen, hogy akkor szerintem akkor inkább legyen fizetős, hogyha így tőlem
1: kérdezik. Ha ezt pénzért is meg lehet kapni.
2: Hát nem, szerintem az államnak a 140 milliárdja az mehetne jobb helyre is.
1: Tehát, az biztos.
2: Én csak erre gondoltam.
1: Illetve ennek kapcsán mondjuk még egy eszembe jutott, ami most a múlt hét...
2: Azt is mi fizetjük amúgy.
0: Hát gondolom, hogy csak hogy a arányaiban, tehát 1 milliárd forintból meg tudnád oldani a budapesti félig nyílszíni droghasználatnak a jelentős.
2: Hát persze, ezt akartam, hogy meg, hogy ilyen 20
0: egy milliárdból meg lehet, el lehet indítani. Egy milliárd,
1: elindítani, ez nem ugyanaz, mint megoldani.
0: Az oké, de utána
2: akkor
0: már évi
2: 500 milliárd.
0: Hogyha 1 milliárdból elindítod, mert annyi kell, utána évi 500 milliárdból azt meg tudod csinálni.
1: No, még a közmédiához jutott eszembe, csak hogy a múlt hét második fele vagy hétvégének a vitája, Piko András és a, ki volt, aki a közmédiába a hírszerkesztésért jelölnek, mint nem tudom kicsoda, aki korábban...
0: Mi történt? Ez nem volt nekem.
1: Ez nem volt meg, hogy akit jelöltek most a közmédiába, vagy nagy valószínűség szerint őt jelölik a közmédiába, ezt most összefüggy.
0: Ki az?
2: Az a három ember van, az a...
1: Igen, egy ember, ő volt az, aki a Piko ezzel jött elő, amit egyet nem értek én sem, hogy miért a lánya helyett ő jött elő, hogy a lánya 17-ben, amikor még a hallgatói önkormányzat részeként, középiskolásként kint volt tüntetőként, akkor a Hír TV vagy melyik újságírójaként ő rá volt állítva ez az ember, és írt lejárató cikkeket, meg ilyen...
0: Hát ez nem jó hír.
1: Ezekről a fiatalokról, a középiskolásokról.
0: Tehát akkor ő semmilyen munkának
1: egyébek, és hogy azon megy a vita, hogy ő, ez az ember egyébként egy tizenvalahány évvel ezelőtt váltott, tehát hogy...
2: Akkor jó ember lett utána.
1: És hogy azóta egyébként, akik ismerik és követik szakmai munkásságát, és...
0: És mit mond erről ez az ember? A régi dolgairól.
1: Azóta most kért bocsánatot, vagy most, tehát hogy van egy ilyen váltás.
0: Mit mondott?
2: Bocsánat.
1: Hát, hogy bocsánat, hogy akit, azt a klasszikusat, hogyha esetleg valakit akkoriban megbántottam.
0: Megbántottam
2: volna.
0: Nem tudom, azért így jobban ki kell vizsgálni.
1: Nem érdemes elolvasni, mert...
0: Lejárató cikket írni...
1: De azt akarom mondani,
0: számon.
1: Amennyit én ebből most ebből a rövid pár napban olvastam és láttam, hogy abban tényleg az van, hogy van egy ilyen feketén-fehér dolog, a hozzáállás, ami az, hogy hát ha egyszer valaki eljutott ennyire mélységekig, akkor az ne legyen senki.
0: Nem lehessen, csak mondjuk ne ő legyen a csúcson.
1: És van a másik oldal, az, hogy igen, emberek követnek el hibát, de hogyha hiba után tudnak váltani, beismerni integránsan, részévé állni annak, hogy ők már másképpen gondolják.
0: Csak ne a közmédia csúcsára essen.
1: Gondoljanak, hogy akkor meg lehet változni, és lehet. Jó, de ha így...
0: Hát szerintem, persze, jöjjön meg, legyen jó barátunk, csak ne ő legyen a csúcson.
1: Halló?
2: Nem jó példa.
3: Sziasztok. Hello. És ha jól vettem ki, azokból az írásokból emiatt, vagy részben emiatt az egyik zaklatott fiatal öngyilkos.
1: Az a Rózsa Milán.
3: Igen. Tehát, hogy nem az, hogy valakit zaklattak és tönkötték, tehát, hogy valaki véget vezett emiatt az életének. Azt talán arra nem elég az, hogy hát bocs.
0: Igen, meg tehát egy lejárató cikket írni, az azt jelenti, hogy leülsz, átgondoltad.
1: Ő rosszat csinál, tehát, hogy ez nem egy... Okay. Nem...
0: Lehet ebből változni, lehet jelenfejlődés, csak onnantól kezdve nem ülünk a csúcsra. Érted?
3: Meg, tehát, hogy nem az, hogy valakinek kicsit rosszat tettél, hanem valakinek emiatt elment az élet.
1: Értelek, és azt gondolom, én is azt gondolom, hogy Rózsa Milánnál is ez belejátszott az a dolgok. Én azt gondolom, hogy azért az ő esetében is biztos, hogy még más is volt.
3: Biztos, hogy más is volt, persze, oké, csak hogy...
0: De jó, most, neki hát, nincs
3: jó, most beütötte a térdét, most akkor elnézést. Na mindegy.
0: Igen. Köszönjük.
4: Sziasztok.
0: Köszönjük. Szerintem, hogy nem, tehát igen. Szerintem ez ugyanaz, mint az, hogyha valaki egyébként prostituáltak szolgáltatását veszi igénybe, én azt gondolom, hogy ő mondjuk polgármester vagy közösségvezető, ez nem ne legyen. Tehát csinálhat dolgot, meg nem kell börtönbe vonulnia most egyből, de hogy azért ne vezessen már embereket. Halló?
4: Halló, Iván vagyok, sziasztok.
0: Szevasz.
4: Ember a Célpont című műsort vezette a hírtében, aminél
0: Na jó, tényleg azt akkor hagyjuk. Hát a Célpont paráztatta a rendőrökkel Ozorát, nem? Hát az volt...
1: De, az is az volt.
0: Dehogy is.
4: Első István barátom vagy vérem, ahogy ebben a műsorban kell mondani, kitette a Facebookra egy Gárdos Péter írást, ahol hosszan elemez egy műsort, minőségileg, tehát ott a tartalomról nincs is szó, csak arról, hogy még azon túl, hogy mennyire aljas volt az egész, már a koncepció is, hogy szakmailag mennyire nulla volt a csávó.
0: És akkor miért akarják ezt, az ember?
4: Hát miért akarták a Rubovszki, vagy hogy hiszem,
0: a katalikus asszony?
1: Igen.
4: Ki kell szolgálni egy nagyon nem homogén réteget, amiben van egy csomó majdnem fideszes.
0: De hát nincsen valami olyan fideszes, aki csak is simán keresztény?
1: Jó, ennek van most egy olyan következménye, hogy igen, tehát hogy ez most egy megbocsátás van, és mehet-e tovább, vagy pedig ez egy ilyen Rubovszki, vagy hogy hitták azt esete, hogy akkor
2: ez
1: nem kell.
2: Ez a Budac Balázs, arról van szó?
1: Igen.
2: Ja, oké.
4: Okay. De egyébként az ATV-ben szereplés szerintem az maga már egy kizáró. Nem is kellene mélyebb rásni, ráadásul ennek a csávónak a mélyebb rásunk még sötétebb dolgok vannak a múltjában.
0: Még szükebb az ATV nézése is már
4: szóval. A legtöbbesen jól viselkedik az utóbbi, nem tudom, 10 évben. Ha valaki... Hát én nem hiszem el egyszerűen, hogy valaki megfordul. Vagy akkor ez az idő még kevés
2: szerintem... volt. Amúgy én nem tudom összefüggés, de akkor, hogy 10 éve volt-e fordul, akkor lehet, hogy azért, mert hídgyűl is lett? Nem tudom, csak hogy... Lehet,
4: nem,
2: hogy akkor
4: nem
2: volt.
4: Nem tudom, erről
1: ne rontsuk a helyzetet.
4: Semmi, erről,
0: nem de ezzel nem segítettél rajta.
4: Nem mindenki
0: hídgyűl
4: is. Nagyon furcsa ez a választás.
2: Csak a fordulat.
4: Viszont jegyezzük meg, hogy vérünk, jól mondom szerintem, vérünk Kerényi Gyuri a Petőfi élére, vagy a, bocsánat, a Közrádió élére került.
2: Igen.
0: Hát,
1: én azt szeretném mondani, hogy én abszolút egyet, tehát, hogy én egy pozitív lépésnek tartom, bárhova teszik Kerényi, annyi, hogy ő viszont MSZP-s tanácsadó volt, tehát.
0: Választás, de belebukott. Mentségi legyen nyomva.
1: Halló?
5: Erre a állami tévés kinevezéssel kapcsolatban három dolog van. Az egyik az, hogy valakinek megbocsájtunk, vagy bocsánatot kér, az, hogy elhisszük-e, hogy megváltozott, vagy nem, és az, hogy kinevezzük egy ilyen pozíció, az három külön dolog.
1: Ez
5: a kis Lászlóféle úszóvető sztori volt a legjobb példája. Ugye 56-ban leült a büntetését, nem ilyen erőszempon, nem ilyen erőszempon, nem tudom, mi volt, de ugye lányokkal felszerettek, és akkor ment itt a felzúdulás, hogy ki akarják csinálni. Senki nem akarta kicsinálni. Csak arról szó, hogy ne állítsuk példaképnek, ne állítsuk olyan szervezetek élére, ahol a vállalati kultúrát, a szervezetet önmagában meghatározza az illető. Tehát ezt
1: kényelmenül
5: el kéne messzelni ezeket a dolgokat. Semmi gond, csináljon médiát egy kerületben, legyen PR-osa a nem tudom én Jóska Vista autószalonnak, meg a Bábolna MGTS-nek. Tökéletes média és sajtós szerepek vannak ott is, de nem veszünk be közszolgálati tévébe. Akár megváltozik, akár. El is hiszem, akkor sem.
1: Jó, köszönjük igazadom. Köszi szépen.
2: Biztosan jó.
0: Köszönjük szépen, és ezzel 9 óra 5 perccel érkeztünk, akit a közmédia további jobban mélységében érdekel, holnap hajnali hasadásban lesz majd erről szó. Dénes Balázs Berlinbüli pedig egy médiában tudós ember lesz majd a vendég. Egy hét múlva héttérítő. Mindenkinek kellemes holdra szállást
1: kívánok. Sziasztok!
6: Mást a nyugtán kell nézni. Ahhoz nagyon jó idő kell, olyan sötét, hogy mi is csak tapogatva járjunk. Mikor fényes
7: füves villanások morognak felettünk, és még a legnagyobb fák is jajgatva hajlatoznak.

0: 2 milliárd forintból, azon kívül, hogy a népszerű és látványosságként is kuriózumnak számító cölöpházakat ledózerolták, és helyükre betonfalakat emeltek. 2025 májusában nyitott meg a 421 férőhelyes északi kikötő, amit csak a hajósok használhatnak, írta a Greenfo. Július 1-én szerdán életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. Ennek megfelelően Magyarországon tilos az egyszer használatos műanyag poharakat és a 10 tömegszázalékot meghaladó mértékű műanyag bevonatú papírpoharakat használni, írta a Telex. A tilalom vonatkozik ezek tetejeire és fedeleire is. Ezeket mostantól többször használatos poharak, vagy egyszer használatos, kevesebb, mint 10%-nyi műanyagot tartalmazó papírpoharakkal kell helyettesíteni. A Magyar Vendéglátók Ipar Testülete levélben fordult a felelős miniszterhez kérve, hogy a poharakra vonatkozó haladékot további 3-5 évvel hosszabbítsák meg. A kormány a rendelet hatályát nem tolta ki, de kiadott egy módosítást, amelynek értelmében a 10-nél kevesebb tömegszázaléknyi műanyagot tartalmazó egyéb anyagból készült poharak használatát engedélyezte. Búvárok találták meg a Hofuku Maru nevű japán teherszállító hajó roncsát a Fülöp-szigeteki Luzon partjainál, írta a Euronews. A hajó 1944-ben süllyedt el fedélzetén több mint 1200 szövetséges hadifogollyal. A hajóroncs 8 évtizeden át ismeretlen helyen volt. A háború utáni feljegyzések hiányosak voltak, a szövetségesek támadási jelentései csak hozzávetőleges koordinátákat tartalmaztak. Rejtélyének megoldásához most egy digitalizált japán katonai irat adott kulcsot. 2025-ben bukkantak a konvoj zászlós hajójának tisztjei által készített iratra, ami időrendet és térképet is tartalmazott. Hollandia bejelentette, hogy más országokkal együttműködve keresi a módját annak, miként róhatják le tiszteletüket az áldozatok előtt, miközben a Hell Ships Memorial Foundation megkezdi a munkát az elhunytak hozzátartozóinak felkutatására.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Apollo 11, this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ezen a nyári napon felvételről jelentkezünk, mégpedig olyan felvételről, ami egy héttel az adás előtt készült. Az adás idő pillanatában ugyanis én külföldön tartózkodom, ezért kellett előre rögzítenünk ezt az adást, és nem vagyok egyedül az adásban, ez indokolja a többes számot szerencsére, hanem telefon végén itt van velem Urha Zoltán, akivel ugye van egy olyan rovatunk, már mondhatjuk úgy, hogy ez egy rovat, egy visszatérő adástípus, amelyben magyar csillagászokat, vagy kutatókat, illetve az ő életpályájukat dolgozzuk föl. Hát ez egy fajta tartozásunk, úgy érezzük a jövő nemzedékei számára, hogy halljanak ezekről az emberekről. Ezeken belül is megkülönböztethető kétféle típusú adás. Az egyik az, amikor olyan emberekről beszélünk, akikkel sajnos egyikünknek sem volt módja találkozni. Például, amikor mondjuk Konkoli Tege Miklósról, a Magyar Csillagászat atyáról készítettünk adást, vagy éppen Kármán Tódorról, amikor legutóbb Zolival beszéltünk, aki ugye 1963-ban halt meg, tehát egyikünknek sem volt módja vele találkozni, de most egy olyan fajta adás lesz, amikor hasonlóan a Kulin Györgyről szóló korábbi adáshoz például, amikor olyan emberről lesz szó, akivel kapcsolatban Zolinak tök jó személyes történetei vannak, és ezért aztán ez egy különösen érdekes, szerintem egy olyan perspektívába bepillantani, amikor tényleg azt hallhatjuk majd, hogy milyen tanár, milyen ember volt a

0: levél személy, aki ez esetben nem más, mint Marik Miklós, aki most lenne 90 éves, hát pontosabban 90 éve, egy hónapja és egy napja született, amikor ezt az adást felvesszük, tehát 1936-ban, május 28-án látta meg a napvilágot, és ahogy mondani szokás, tragikus hirtelenséggel hunyt el aztán 62 évesen, 1998-ban. És hát Zoli tanítványa volt, úgyhogy át is adom neked a szót, hogy légy szíves, meséld el a Marik Miki bácsival kapcsolatos élményeidet és történeteidet.
1: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát szóval a Marik Miklós tényleg egy legenda volt a szó minden igaz értelmében. Kezdeném azzal, hogy a nagybátyját Gumon Istvánnak hívták, Pista bácsi, nekem Pista bácsi volt, a Debreceni Napfizikai Obszervatóriumban dolgozott, és hát nyilván ugye a nap megfigyelésével foglalkozott, napfizikus munkát végzett. Marik Miklós szintén napfizikával foglalkozott, és hát, mint az Alma meg a Fája című szöveg, a fia Marik Dániel szintén napfizikus lett. Tehát ez egy nagyon szép vonulat, amit itt elmondtam. A Marik Miki előtt a csillagászati tanszék vezetője Balázs Béla volt. És amikor szegény Miklós ilyen tragikus hirtelenséggel elhunyt, akkor a Béla írt egy nagyon szép cikket a Fizikai Szemlébe, és hát ennél jobbat nem lehet elmondani, vagy összeszedni. Ebből fogok idézni, és természetesen rengeteg és rengeteg történet fűz engem Marik Miklóshoz. 1936. május 28-án Budapesten mérnök családban született. Középiskolai tanulmányait a budai Toldy Ferenc gimnáziumban végezte, ahol Faragó László szeretette meg vele a matematikát, mégpedig olyan eredményesen, hogy a tárgyból a középiskolai matematika labok pontversenyén, illetve az országos tanulmányi versenyen egyszer második, harmadik, illetve negyedik helyezést ért el. Nagybátyja Gumon István a svábhegyi csillagvizsgáló tudományos munkatársa volt, ő ismertette meg a csillagászat szépségével és az észlelés romantikájával. Ma is megvannak a Detre László igazgatótól kapott igazolások, hogy Miklós az obszervatórium önkéntes gyakornokaként tevékenykedett. 954-ben érettségizett jeles eredménnyel, majd az eltett fizikus szakára jelentkezett, mivel értelmiségi származásúak számára ebben az évben csak egy hely állt rendelkezésre, nem vették fel, hanem átirányították matematika-fizika szakra. Így 958-ban matfi szakos tanári diplomát kapott. Államvizsgáját is jeles eredménnyel tette le. Egyetemi évei alatt az akkori szakelőadók Földes István, Herceg Tibor és Izsák Imre minden megkérdezett csillagászati előadását felvette tanulmányi programjából. Még annyit hagyd, akkor itt hagyd tegyek hozzá, Izsák Imre. Egy nagyon kiváló matematika-fizika szakos emberről van szó, aki aztán eltávozott az országból, az USA-ban kötött ki, és ő volt az, aki az Apollo űrhajó pályáját kiszámította.
0: Tegyük hozzá, hogy szegény Izsák Imre 1965-ben egy párizsi konferencián rettentő fiatalan, olyan 36 éves korában elhunyt, de valóban ő volt az, aki az Apollo program előkészítő szakaszában kulcsszerepet játszott, és ő volt az, akit rendszerint az éjszaka közepén ébresztettek föl, vagy hajnalban a legenda szerint, hogy számolja ki az oroszok által felküldött Sputnikok pályáját, mert hát azokat előszeretettel indították akkor, amikor az amerikaiak még aludtak. Szóval ez volt Izsák Imre, hát egyszer ő is megérdemelne egy adást, úgyhogy majd lehet, hogy idővel róla is csinálunk majd egyet.
1: 59-ben kinevezték tanársegédnek az ELTE csillagászati tanszékén, 61-ben a Debreceni Napfizikai Obszervatórium szervezésében részt vett a Dezső Lóránt vezette Szilisztrai Bulgária napfogyatkozás expedíció munkájában. Hozzáteszem gyorsan, Ez egy teljes napfogyatkozás volt, amely erről még a kisebbiek során vissza fogok térni. Még ugyanabban az évben elkészítette a Nap konvektív zónája című egyetemi doktori értekezését, amelyet a Novobátszky Károly akadémikus vezette bizottság előtt védett meg. És hát ehhez hozzá kell tegyem egyébként azt, hogy elég sokszor élszerűdött a fizikusokkal a Miklós. Oka, személyes oka volt rá egyébként. Mert ez a bizonyos értekezése, amit ő megírt, és ami egy nagyon komoly plazmafizikai kutatómunkának a végeredménye, a fizikusok közül jó néhányan egész egyszerűen lefigymálták, és aztán ugyan már mi ez itt, ez semmi, egy nubli. 62 őszétől aspiránsként dolgozott a Moszkvai Lomonoszov Egyetem Sternberg Csillagászati Intézetében, ahol Szalamon Pikelner professzor irányítása mellett a napfoltok feletti kromoszféra szerkezetének modelljét dolgozta ki. Megbetegedése miatt 63-tól visszatért a csillagászati tanszékre, és tanulmányait levelező aspiránsként folytatta. 66-ban Moszkvában védte meg a napfoltok feletti kromoszféra fűtése magnetohidrodinamikai hullámokkal című kandidátus értekezését. Ez a bizonyos magnetohidrodinamikait arra annyit illik, hát hogy mondjam, tudni, hogy egy Hannes Alfvén nevű svéd csillagász dolgozta ki ezt az egész elméletet, és hát ugye büszke vagyok rá, hogy itt van egy külön levonat, amit ő adott nekem még annak idején a munkájából, és ez egy komoly plazmafizikai munkának a végeredménye. Tehát nem csak egy ilyen légből kapott valami, amire céloztam az imént a fizikusok kapcsán. Na most akkor. Disszertáció téveköréből azóta számos széket írt, és sikerült egy hazai szoláris magnetohidrodinamikai iskolát létrehoznia, melynek jelenleg 4 tagja dolgozik, tanszékünkön egy pedig a NASA munkatársa. Hát igen. Tehát igencsak komoly nyomot hagyott már akkor is maga után. Na most akkor menjünk szép sorjában. A tanárságáról szeretnék beszélni, ugye nagyon több generáción keresztül tanította a csillagászat alapvető ismereteit, illetve a matfizes hallgatóknak, illetve azok, akik fölvették speckor szinten a csillagászatot, valamint természetesen a csillagász szakos hallgatóknak tartott napfizikai előadásokat, amely hát abszolút egyetemi szintű volt, tehát ahhoz azért tudni kellett a matematikát, meg a fizikát, pontosan tisztába kellett lennie. Azt mondja, hogy egy-két történet akkor. Amikor jártam én is erre a bizonyos bevezető előadásaira, hát ugye a Miklósra jellemző volt a harsány beszéd. Csak hogy megpróbálom utána, nem biztos, hogy fog sikerülni, hogy az egyik könyvének a címe az, hogy Modern csillagászati világtép. Körülbelül így. Ebben a stílusban beszélt teljes lelkesedéssel. És a hallgatóság között volt egy, hát én inkább azt mondom, egy süttyó emberke, aki röhögött állandóan a Miklósnak ezen a beszédstílusán. Na most ő ezt egy darabig tűrte, és aztán előbb-utóbb megmondta, és odaszólt neki, hogy na most akkor álljon föl, és menjen innen kifele. Hát, igen. A másik ilyen érdekes momentum volt, amikor az egyik évfolyam, hát egy csillagászati évfolyamon 4-5 főt kell érteni egyébként, elkéstek egy előadásról. És Miklós bejött az előadóba, én ott ültem, azt mondja, tessék kimenni, órát tartok. Ránéztem, kimentem. A társaság aztán megjelent kb. Egy 20 perces késéssel, de ő nem zavarta, nyomta folyamatosan a szokásos penzumot, és hát persze azt csinálta, hogy vizsgán ugye azt az anyagot kérdezte a társaságtól, amit éppen akkor ott is elmondott. De soha nem volt, ahogy mondjam, bosszúálló semmilyen tekintetben sem, És annyira, hogy mondjam, olyan egyszerű volt az egész napfizika, vagy asztrofizika tekintetében, mindig mondta a Miklós, ha valaki azt mondja, hogy a mágneses tér, akkor az már kettes. Nagyon, nagyon jó indulatú volt, és inkább segítette főleg a matfizes hallgatókat, akik olyan kis riadt nyuszik formájában, vagy viselkedve jöttek el negyed évben, amikor ugye nekik kellett csillogászatból vizsgázniuk, és soha nem tett fel olyan bonyolult dolgot kérdésnek, amire hát valaki ne tudta volna a választ. Természetesen. Na most aztán egyéni történet. Mentem ugye akkor a csillagászati tanszék a Kun B-katére volt. Nem tévedtem. Kun B-katér, ezt a Miklós után szabadon, azt mondta, hogy a Kun Bélának semmi értelme nincs, a Kun Béka az értelmes dolog, úgyhogy az Kun B-katér, hívjuk így. Tudnélik, kapott a tanszék mindenféle levelet külföldről. És az egyik címzés az úgy nézett ki, azt mondja, hogy Kun B-katér. Így. A másikra, emlékszem még egy másikra, azt mondja, Csillagas Rati Taus Rak. Hát, nem tudom, hogy ki a csodabogár tudta ezt így leírni, de ezen mindig jókat mosolyogtunk. Na, szóval ballagok ott a Kun B-katéren, a nagy folyosón, minden csillagászati előadás kint volt a Ludovikán. Kivétel nélkül. Hogy elég sok helyre kellett, hogy a földrajzilag erre-arra császkálnunk, amikor a különböző szemináriumra, ide-oda-amoda el kellett jutnunk. Volt olyan, hogy a Rigó utcában volt nekünk Érdi Bálint tartott égi mechanika előadásokat, hogy mondjak valamit. De az az idegen nyelvű lektorátusnak volt az épülete. Tehát szanaszét volt szorva a városban az egyetemi oktatás. Nem úgy, mint gondolom mostanában, hogy ott vagyok. Na, és akkor megyek ott, rám dörrem. Az orha, így. Hát én úgy összehúztam magam, mint a sűn, akire majd rálépnek ugye a kertben. Megfordultam, mondom, igen. Azt mondja, magát fölvettük. Így. Hát azt hittem, elszállok a boldogságtól. Tudod, gyerekkorom óta csillagász szerettem volna lenni, és ez apa az időben még úgy nézett ki, ma már nem így néz ki, hogy felvételizni kellett harmadév elején csillagász szakra. Na, az írásbeli vizsga volt, és szóbeli vizsga is volt. Több mint 50 ember jelentkezett arra a három helyre, ami jelentette az első csillagászati évfolyamot, mert hogy hárman voltunk végül is, kiválasztva, hogy azért azt tessék csak úgy elképzelni, hogy micsoda, hogy is mondjam, izzasztó volt ez az egész úgy, ahogy van, és hát persze, hogy ettől aztán teljesen a földön túli boldogság, ami elöntött engem, és hát nem azt mondom, hogy majdnem megcsókoltam a Marik tanárulat, de végtelenül boldog lettem. Azt kell, hogy mondjam, és onnantól kezdve hát egészen máshogy néztem a körülöttünk lévő világra. Na, azt mondja, hogy könyveivel kapcsolatban rengeteg könyvet írt, és mindegyik nagyon igényes volt, és mindegyiknek külön-külön egyéni története van. Előttem fekszik ez a már említett Modern Csillagászati Világkép című könyv, amelyet 972-ben jelentettek meg, és több különlegessége van, az egyik az, hogy a művelődési miniszter rendelte el a kiadását. Mondhatjuk. A másik, hogy benne van egy fénykép a ma bizonyos bulgáriai teljes napfogyatkozásról, ahol ők jártak. És a harmadik pedig, itt a bevezetésben van egy olyan szöveg, amit a Miklós írt, ami hát olyan, mintha most írta volna tegnap, felolvasom. Ez a könyv a középiskolai szakköri füzetek címsorozatban jelenik meg. Olvasói főleg középiskolai tanulók lesznek, de lehetnek tanárok és más érdeklődők is. A középiskolákban a jelenlegi tanterv keretében a tanulók csupán elszórtan szereznek ismereteket a bolygókról, a naprendszerről, általában a világegyetemről. Nem ismerik az égi jelenségeket, és azokat a nézeteket sem, amelyeket az emberiség a történelem folyamán ezekről elképzelt. Hasonlóan kevés az ismeret azokról a dolgokról, azoknak az érdeklődőknek is, akik még nem foglalkoztak a csillagászattal. Ez a könyv ilyen olvasók számára nyújt bevezetőt, ismereteket és anyagot ad olyan szakköröknek, amelyek csillagászattal kívánnak foglalkozni. Ennek megfelelően a könyvben feladatokat találunk, egyszerű csillagászati feladatokat, hogy tessék szíves, ne csak a könyvet olvasgatni, hanem számolgatni is. És még egyetlen egy mondatot hagy idézzek ebből a könyvből, rögtön az első mondata azt mondja, sok kultúrtörténés szerint a csillagászat tanította meg gondolkodásra az embert. Hát, ha valaki ezzel vitatkozni, jó, hajtám, tegye, de hozzáteszem, hogy tessék szíves lenni, elképzelni, vajon hogyan született volna meg a naptár. Hát ugyebár, azt hiszem, elég egyértelmű ez. A további könyveivel kapcsolatban létezik egy olyan, ha azt mondja, hogy csillagászat történeti ABC. A címlapon azt látjuk, hogy ifja Gazda István és Marik Miklós. Hát felelősséggel állítom, hogy ifja Gazda Istvánnak vajmi kevés köze volt hozzá. Ezt az egész munkát Miklós hozta össze, aki sok-sok éven keresztül gyűjtögette a külföldi és hazai csillagászoknak az életrajzi adatait, hogy azok hitelesek legyenek, megbízhatóak legyenek, és ért bele egy külön fejezetet Magyar Csillagászat története címmel is, és ez nagyon jó sikerült, hozzá kell tegyen. Azóta se készült ehhez hasonló munka. És a másik, ami tulajdonképpen a csúcspont szerintem a részéről, van egy ilyen jó nagy vastag kékfedeles könyv, az van ráírva, hogy csillagászat, szerkesztette Marik Miklós. Hát kérem szépen, ez egy unikum sok tekintetben, mert azóta se készült ilyen nagy összefoglaló munka, amely hát több mint 10 éven keresztül tartott, amíg a Miklós össze tudta boronálni a különböző fejezeteket benne. Ebben a legmagasabb szintű ismeretek is megtalálhatók, tehát differenciál egyenletektől a különféle csillagkeletkezési, stb. Na hát akkor kérem tisztelettel, televíziós felvételeiről egy pár szót. Nagyon sokat foglalkoztattam, és nagyon szívesen tartott ilyen kis mini előadásokat, ismeretteresztő előadásokat a különböző tévéműsorok részére, és történt az, hogy 1998-ban a Piszkés tetőről lehetett látni egy kellemes 66%-os részleges napfogyatkozást. Elvittük a stábbal őt, megnéztük a folyatkozást, és utána szépen csináltam vele egy kis beszélgetést, és elmondta, hogy hát mi is a lényege a napfogyatkozásnak, stb., és hogy nálunk is lesz ilyen teljes fogyatkozás 1999. augusztus 11-én. És hozzátette a bulgáriai élménye kapcsán, hogy a teljes napfogyatkozás olyan, mint amikor a szobában hirtelen lekapcsolják a villanyt. Egy pillanat alatt lesz sötét, stb. És akkor mondtam neki utána, hogy Miklós, itt és most mondom neked, hogy ennek bizonyos emlegetett hazai teljes fogyatkozással kapcsolatban a Magyar Televízió fogja közvetíteni egyenes adásban, és te leszel a főember vendégként a Tihanyi központi helyen. Hát ugye sajnos egész máshogy történt, mint ahogy ezt szomorúan kellett tapasztalni, de hát nem szaladok ennyire előre. Na, állandóan hogy mondjam, egy tréfa mester volt. Tehát néhány dolgot itt felidéznék. Azt mondja, amikor valamilyen egyenletről beszélt, amiben szerepelt a 4π, az azt mondta, hogy kérem szépen, a 4π az 2 darab csirke. A kis ró, az meg a róka, említette. Aztán volt olyan, azt mondja, hogy a naptevékenységgel kapcsolatban, hogy lepkediagram. És akkor mondta a Miklós, azt mondja, kérem szépen, ez valakinek nem tetszik, akkor érzékenyebb lelkületű, akkor hívja pillangó diagramnak. Akkor olyanokat csinált, hogy ahhoz, hogy színes legyen az előadás, erre fogta és kihúzta a fiókot, és elővette a színes krétákat. Azért, hogy világos legyen az előadásom, felkapcsolta a villanyt. És egyéb ilyen mindenféle. Az ELTE TTK-n összegyűjtöttek a TTK newsban egy csomó aranyköpést, na akkor hagyj mondjak egy pár poént. 2 pont között melyik a leghosszabb út? A hivatalos. Olbers amatőr csillagász és orvos volt, később csillagász lett és amatőr orvos. Hát igen. Mit kíván a csillagász? Egy szupernovát. De ne túl közel. Régebben mindenféle női alakokkal hozták kapcsolatba a Vénuszt, ma már tudjuk, hogy leginkább az anyóshoz hasonlít. A nap keléskor zsemle alakúnak látszik. Ugye, tudják mi a különbség a zsemle és az ellipszis között? Az ellipszis nem lehet megenni. És még tengernyi ilyen szöveg volt, amit összegyűjtöttek, sajnos ez nincs a birtokomban, illetve talán az interneten van fönn egy olyan fáj, ahol egy csomó minden ilyen szövege megtalálható összegyűjtve. De hát egy a lényeg az, hogy egy abszolút vidám ember volt, és soha nem, vette véresen komolyan a vizsgáztatást példának okáért, tehát ott lehetett azért nála sokszor humorizálni is. Hát akkor néhány további személyes élmény. Ha az ember bement hozzá a tanszéken a szobájába, volt egy ilyen nagy üveges könyves szekrénye, amin egy megsárgult Népszabadság cikket talált az ember, és a cikknek az volt a cím, hogy a Rögeszmés Marik. Hát, na ez onnan jött, hogy 1966-ban, amikor leforgatták a Hobbim a csillagoség című filmet, akkor vidéken volt egy tehenész emberke, aki távcsövet épített. És hát az akkori felfogása szerint a falusiak egyszerűen elnevezték Rögeszmésnek, vagy ha úgy tetszik, hogy bolondnak tartották. És hát ugye ez a cikk volt oda neki kirakva. Forgatásokkal kapcsolatban. Tanszékre jártam ki hozzá rengeteg alkalommal, egy alkalommal megyek ki hozzá, ül ott a székben, mint egy szárnyaszeget kismadár szó szerint, bámul maga elé, és azt mondja, téged vártalak. Eltört a keze. Képzeld el. És engem várt, és addig nem akart elmenni a kórházba, amíg oda nem értem. És csak utána ment orvoshoz. Egész más. A feleségemnek dolga volt, Balaton északi partján el kellett menni egy iskolai táborba. És nekik Balaton udvariba volt egy kis vitilójuk, egy nyaralójuk. Hát mentünk kocsival, és megálltunk, bementünk hozzá, és vittünk egy üveg tokai aszút. Hát nagyon meglepődött, és hát mondanom se kell, hogy persze, hogy nagyon örült neki, és közölte, hogy mindjárt jövök. Felpantatta a kis motorjára, először szágódott, majd visszajött körülbelül egy fél óron, vagy óriási nagy dobozzal, az mind sütemény volt. Letette, azt mondja, na most akkor ezt itt és most megesszük. Tehát ezt tudom mondani többek között róla, és hát tényleg még a másik dolog, ami abszolút személyes ilyen ebből a szempontból, hogy tudta jó, hogy mi történt az édesapámmal. felkarolt, és támogatott. Nem nyíltan, de úgy éreztem, hogy úgy mindig úgy egy kicsikét rajtam tartja a szemét. És ez nekem nagyon, de nagyon jól esett. Csillagásznak, nehogy már kiadjam. Abban az időben divat volt az úgynevezett csillagásznak, ami szintén a Kumbéka tér, hát ott van egy óriási nagy kert, és ott volt egy focipálya, és ott elkezdtünk futballozni, hát persze ő is ugye beszállt egy kicsikét, és aztán este pedig a Uránia bemutató csillagvizsgálóban folytattuk a csillagásznapot, ahol a úgynevezett Kalmár Elek pályázaton kellett indulni. Hát a Kalmár Elek egy olyan csillagász volt, akinek a dolgozata arról szólt, hogy az üstökös mégsem test. És ennek alapján ugye valami baromságot kellett kitalálnunk a pályázóknak, ami úgy általában úgy hihető, és akkor ez volt a Kalmár Elek pályázat, és akkor ennek egyik bírálója, többek között ő volt, hogy akkor melyik mennyire találékony, és így tovább, és így tovább. Szóval millió dologban részt vett még a Miklós, a TIT budapesti szervezetben alapvető szerepet játszott, rengeteg ismeretterjesztő előadást tartott, József Attila Szabad Egyetem, Vidéken, és a Múzeum utcában ott volt a Kossuth Klub, példának oka, és egy csomó, ja, a televíziós, hogy hívják, volt abban az időben egy ilyen sorozat, TV Szabad Egyetem címmel, amiben szintén alapvető szerepet játszott a Miklós. Úgyhogy akkor nézzük tovább egy kicsikét még, hogy azt mondja, igen. Na most az volt, hogy 98-ban elmentek nyaralni Tenerife-re. Hát ott van egy jó nagy napfizikai obszervatórium. Ahogy megyünk a Teidére fölfele, olyan körülbelül fele magasságban, van egy gyönyörű nagy napfizikai obszervatórium, és megbeszéltük, hogy ott fogunk találkozni. Hát mi is ott voltunk, ugye fölmentünk szépen egy bérautóval, bementem, érdeklődtem, rázták a fejüket, hogy ők nem látták Marik Miklós, nem is tudják, hogy ez kicsoda. Hát mondom, Jézus anyám, mondom, itt valami nem stimmel. Hazajöttünk, felhívtam a tanszéket, és akkor derült ki, hogy elhunyt. Hát rettenetesen megrázott az egész, és nehéz ezt így visszaidézni egyébként. Fiatalon, de hogy miért is tulajdonképpen. A Balázs Béla cikkéhez visszatérve, a Béla a következőket írta ezzel kapcsolatban. Mi lelkismeretességéből fakadó fokozott felelősségérzete, felelősségvállása, vállalása és az utóbbi évek feszültségei idő előtt felőrölték erejét. A nehéz tanév után egyik tanítványa meghívására rövid pihenőre utazott feleségével a Kanári-szigetekre, erről beszéltem az előbb, nem sejtettük, hogy ez az út már egyenesen a csillagokig vezet. Hiányzik rokonszenves, színes egyénisége, tudása, tapasztalata, pedagógiai érzéke, gondolatai, tanítványaiban élnek, munkáját ők viszik tovább, emlékét mindig megőrizzük. Hát igen, ez bizony így van. És el is neveztek róla egy kis bolygót egyébként, a Miklósról, de hát akkor legalább az égbolton ugye megtalálható az ő neve. És tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy szokás mondani, hogy nincs pótolhatatlan ember, de igen, van. Ő az volt. És akiket tanított, biztos vagyok benne, hogy csak kizárólag mindenki jó szívvel és mosolyogva fog emlékezni rá arra a nagyszerű emberre, aki szenzációs előadásokat tudott tartani, és ha kellett tényleg, akkor sokszor humorral fűszerezte a legnehezebb tudományos dolgokat is. Hát ennyit tudok így Miklóssal kapcsolatban mondani.
0: Igen, gyerekkoromban én is emlékszem Miklósra sajnos ugye én nem találkozhattam vele személyesen, viszont ugye többször látottam például az általad készített tévéműsoroknak köszönhetően, és viszont az egy ilyen emlék vele kapcsolatban, hogy amikor űrtáborozó voltam, tehát a Magyar Asztronautikai Társaság űrtáborában voltam, 98 nyarán, tehát amikor ő elhunyt, akkor Győrben volt az űrtábor, és ugye akkoriban még nem volt internet, bár volt már valamennyire, de hogy közel se annyira, mint most, úgyhogy én a rádióban hallottam, hogy meghalt Marik Miklós, de simán sok emberhez ez a hír akkor még nem jutott el, tehát ez körülbelül egy-két héttel a halála után történhetett, hogy ott voltunk az űrtáborban, és akkor az űrtábor keretén belül mi mentünk egy helyi amatőr csillagvizsgálót, vagy bemutató csillagvizsgálót meglátogatni, és emlékszem, hogy ott egy liftben kellett fölmenni, az épület tetején volt a csillagvizsgáló, és akkor ott volt az helyi csillagász, sajnos nem emlékszem, ki volt az, tehát mondom, én akkor ilyen 13 éves gyerek voltam, vagy valami ilyesmi, és hát én újságoltam el neki azt a hírt, valahogy szóba került Marik Miklós, és akkor én mondtam, hogy hát hallottam, hogy ő most halt meg. És az ottani bemutató csillagász az teljesen megdöbbent ezen, és láttam, hogy ezzel a bejelentésemmel, amiről ugye nem tudott erről, és valahogy olyan sokot okoztam, hogy néhány pillanatig nem is tudott szóhoz jutni, és mondta aztán, hogy hát neki nagy tanára volt. És hát nagyon sokan voltak ezzel így nyilván, tehát, hogy nyilván a csillagász közösség, és hát az amatőr csillagász közösség számára is, de hát a profi csillagászok körében is, meg hát a fizika, matek-fizika tanár társadalom körében is mindenki ismerte őt ilyen módon, hiszen rengeteg, több ezer ember tanított, és meghatározó nyomot hagyott ebben is. Meg ezeket a sztorikat, hogy ha egy előadás nem jó, akkor azt mondjuk, hogy hát ha egy előadás nem jó, akkor legalább legyen színes, és elővezzük a színes krétákat, vagy színes fészollakat, szóval ez olyasmi, ami azóta is standard az ELTE-n, és ez egy élő szófordulat, úgymond a folklórnak a része, és én például nem is tudtam, hogy ez a Marik Miklóstól származik.
1: Na, hadd tegyek még annyit hozzá, hogy természetesen ő is tagja volt a szkeptikus társaságnak. És ugye hát mindig kifejtette a véleményét, és megindokolva az, hogy szerintem mi az, ami baromság. Na persze nem így mondta egyébként. És aztán, hát amikor bekövetkezett ez a szörnyű tragédia, sajnos nekem volt a tisztem a Magyar Televízióban, hogy két helyen is, egy, a szkeptikus társaság összejövetelén én csináltam róla egy nekrológot. És a Magyar Televízióban szintén egy pár perces képes hangos összeállítást csináltam meg, hogy emlékezzünk rá. Hát ennyit tudtam tenni. Ezt kell, hogy mondjam. És hiányzik mind a mai napig, ugye hozzá kell tegyem. Igen. Hát ugye aztán a fiával hogyan, meg miként, nem tudom.
0: Említetted, hogy ő is napfizikával foglalkozik, igaz?
1: Igen. A Dániellel nagyon régóta nem beszéltem. Remélem, hogy ezt az adást hallgatja. És hát legalább ilyen szinten tudunk emléket állítani az édesapjának.
0: És tényleg, hát ahogy említettük, ugye ez a kék könyv, ez azóta is egy bibliája itt mindenkinek, aki csillagászatból vagy asztrofizikából szigorlatozni vagy államvizsgázni készül. Szóval azóta se írtak ilyen nagy hatású csillagászatkönyvet szerintem Magyarországon, mint az.
1: Most nézd, van-e valami, ami gyökeresen megváltozott? Sarkaiból nem fogja kifordítani a tudományt, hogyha egy másik könyv megjelenik.
0: És hát ezért is van, hogy ezek a legendás tankönyvek és ismeretterjesztő könyvek ugye nehezen avulnak el, hogyha csak itt kinézek oldalra itt az irodában, ahol fölvesszük ezt az adást. Itt van mondjuk Simonyi Károlynak az Elméleti Villamosságtan című könyve, ami hát természetesen mindörökké érvényes lesz, mert hát ugye akárhogy is fejlődik a tudomány meg a technika, hát azért a Maxwell egyenletek, azok a Maxwell egyenletek maradnak, nincs mese, és hát pedagógiailag ez az egyik legjobban felépített elektromosságtan vagy hát ahogy a neve mutatja, villamosságtan, ahogy régebben mondták, tankönyv. De hát ugye itt van a Landau-Lifschitz sorozat, és ez is olyan, ami hát természetesen ez egy darab az univerzum szövetéből, vagy nagy könyvéből néhány fejezet. Ugye ezek olyan dolgok, amik nem fognak megváltozni, mármint a bennük levő információk, hát most már ugye a könyvek se olyan értelemben, hogy már elhunytak a szerzők, az viszont érdekes, hogy ezeknél a nagy tankönyveknél az ugye marhára nem mindegy, hogy ugye melyik kiadásról van szó, mert amíg éltek a szerzők, addig folyamatosan változtatták a dolgaikat. Ugye volt itt szó mondjuk a már korábbi adásban, amiben vendég voltál Kulin Györgyről, és hát persze akkor a távcső világáról is, aminek ugye az első kötete, ami a 40-es években jelent meg, az még teljesen más, mint ami aztán a 70-es években jelent meg már a Holdra szállás után, ugye? Tehát, hogy persze ezek folyamatosan bővültek és változtak, és ez a vicces, hogy amikor megnézi az ember, hogy mondjuk antikváriumban online be akar szerezni egy könyvet, akkor nem csak a címét kell nézni, meg a szerzőjét, hanem igenis ezekben az esetekben, nem úgy, mint a regényeknél, nagyon-nagyon fontos azt is megnézni, hogy ez mikori kiadás, mert ezek egyáltalán nem változatlan utánnyomások voltak, hanem amíg élt a szerző, például Simonyi is, addig is folyamatosan fejlesztette, gazdagította a könyvét az oktatási tapasztalatainak megfelelően. És hát egyébként nyilván a Marik könyvekkel is ez volt a helyzet, már pont ez a kék könyv, ez a legendás kék könyv, a Csillagászat című, az szerintem lehet, hogy csak egyetlen egy kiadásban jelent meg, de hát az persze még így is óriási, óriási nagyot ment.
1: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Tilos Rádióban elmondhatta Marik Mikinek az emlékét.
0: Én is nagyon örülök, hogy eljöttél és elhoztad ezeket az érdekes történeteket és jó sztorikat, és hogy emlékezhetünk Marik Miklósra a 90. születésének 90. évfordulóján. De persze azért még akkor, ha már szóba került az ő munkássága a nap, illetve hát a nap felszínén levő érdekességek, ugye a napfoltok mágnesezettségével foglalkozott ő, akkor hát belevág a témába is, hogy ugye ne felejtsük el, hogy olyan lesz Európában ezen a nyáron, ami elég ritkán fordul elő, mégpedig teljes napfogyatkozás augusztus 12-én. Magyarországról nem lesz teljes, de azért itt is elég nagy fázisú lesz, tehát eléggé vékony kis sarlócska fog maradni a napból. Ugye ráadásul pont jó pofa lesz, mert naplemente környékén lesz ez, tehát esti órákban, augusztus 12-én, de például Spanyolországból, hogy ne kelljen annál messzebbre repülni, ott teljes lesz. Én is tervezek oda kirándulni, és persze úgy tervezte a jóisten a napfogyatkozásnak a nyomvonalát, hogy sem Madridból, sem Barcelonából nem lesz teljes, hanem csak a kettő közé pontosan beszerkesztett sávból. Tehát azért turisztikailag biztos így is egy hatalmas nagy izé lesz ottan, óriási nagy tömegnyomor. Minden esetre, aki még megteheti, az talán még nem késő, hogy beújítson valami olcsó fapados jegyet, mert ez olyasmi, ami elég ritkán adódik, ennyire közel. Akik pedig magasabban szeretnék látni a napot, meg nem akarnak annyira megsülni, azok amúgy Izlandon is próbálkozhatnak. Tehát Izlandon ugye az ugye nyugatabbra van, tehát ott egyáltalán nem az lesz a helyzet, hogy az esti órákban látszik a napfogyatkozás, hanem ott lényegesen magasabban fog állni az égen a nap, amikor a napfogyatkozás bekövetkezik. Hát ott ugye az a kockázat, hogy a jó ég tudja, hogy Izlandon milyen idő lesz. Tehát ugye még Spanyolországban kb. Garantálható, hogy augusztus 12-én nem lesznek felhők, azért az Izlandról ez nem mondható el persze ennyire, de hát ez mindenképp most lesz, és hát aki viszont Magyarországról akarna teljes napfogyatkozást látni, annak ugye sokat kell várnia, mert hogy 2081-ben fog ez bekövetkezni, ami azért lássuk be, hogy azért még odébb van.
1: Hát 2081 a horvát határ közeléből. Egyébként, ha már a könyveiről, akkor hagyd mondjak gyorsan még egy könyvet. A Karl Otto Kippenheuer, egy NDK-ban élt szerző, a Nap címmel, ebben egy olyan 150 oldal körülbelül az egész, és a napról a legalapvetőbb információk vannak, többek között napfogyatkozások, különböző fajairól, egyebekről, és a Miklós volt, aki lefordította. Tehát ő ugye nem csak írt, hanem fordította is német nyelvből egész pontosan.
0: Még egyszer én is nagyon köszönöm tehát neked, Zoli, hogy megosztottad velünk ezeket a sztorikat, és várunk vissza, folytatjuk meg ezt a sorozatot, annál is inkább, mert bőven lesz kire emlékezni, hogy más nem mondjunk, ugye Marx György szintén hát egy nagyon fontos alakja a magyar fizikának és az ismeretterjesztésnek, és azért fogunk róla beszélni, vagy annak apropóján fogunk róla még idén beszélni, mert 1951-ben volt az, vagyis hát akárhogy is számoljuk, 75 éve, hogy ő elsőként fedezte fel az úgynevezett leptonszám megmaradás törvényét, úgyhogy ez egy jó ürügy lesz arra, hogy róla beszélgessünk. Annál is inkább, mert neki abszolút van űrkutatási relevanciája, és szégyen gyalázat, hogy ezt korábban nem említettem, mert nemrég tudtam meg. Pedig volt arról a témáról már szokolébresztő, hogy hogyan jussunk el a csillagokhoz, és ott ugye hát elég gyakran fölmerül az ötlet, hogy egy lézertolással kéne egy nagyon könnyű űreszközt hajtani, és ezzel akár a fénysebesség 10-20%-ára fel lehetne gyorsulni. Szóval erről volt szó a szokolébresztőben többször is, de még egyszer sem említettem azt a tényt, hogy ez tulajdonképpen Marx György ötlete volt, és azóta is rommá hivatkozzák ezt a rettenetesen rövid, körülbelül egy bekezdésnyi cikkét, ami nem akárhol jelent meg, hanem a Nature-ben annak idején, és körülbelül tényleg ez az első említése annak az ötletnek, hogy amit ilyen fényvitorlának neveznek azóta, és hát rendszeresen előkerül, mint téma, hogy hogyan kéne a csillagokhoz utazni. Szóval ez is Marx Györgynek köszönhető, mint annyi minden más, tehát róla is mindenképpen lesz egy adás, meg még vannak más ilyen sztorik, és nagy magyar csillagászok, fizikusok, űrkutatók, és egyéb tudósok a Tarsolyban, úgyhogy ezt a rovatszerűséget majd a jövőben is folytatni fogjuk. Úgyhogy még egyszer, Zoli, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. 2 hét múlva is lesz szokolébresztő, azt majd meglátjuk, hogy miről és kivel, de az biztos, hogy ez a mai adás véget ért. Mindenki vigyázzon magára a nagy melegben, és mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Búvárok találták meg a Hofukumaru nevű japán teherszállító hajó roncsát a Fülöp-szigeteki Luzon partjainál, írta a Euronews. A hajó 1944-ben süllyedt el, fedélzetén több mint 1200 szövetséges hadifogollyal. A hajóroncs 8 évtizeden át ismeretlen helyen volt. A háború utáni feljegyzések hiányosak voltak, a szövetségesek támadási jelentései csak hozzávetőleges koordinátákat tartalmaztak. Rejtélyének megoldásához most egy digitalizált japán katonai irat adott kulcsot. 2025-ben bukkantak a konvoj zászlós hajójának tisztjei által készített iratra, ami időrendet és térképet is tartalmazott. Hollandia bejelentette, hogy más országokkal együttműködve keresi a módját annak, miként róhatják le tiszteletüket az áldozatok előtt, miközben a Hell Ships Memorial Foundation megkezdi a munkát az elhunytak hozzátartozóinak felkutatására. Július 1-én szerdán életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. Ennek megfelelően Magyarországon tilos az egyszer használatos műanyag poharakat és a 10 tömegszázalékot meghaladó mértékű műanyag bevonatú papírpoharakat használni, írta a Telex. A tilalom vonatkozik ezek tetejeire és fedeleire is. Ezeket mostantól többször használatos poharak, vagy egyszer használatos, kevesebb, mint 10%-nyi műanyagot tartalmazó papírpoharakkal kell helyettesíteni. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete levélben fordult a felelős miniszterhez kérve, hogy a poharakra vonatkozó haladékot további 3-5 évvel hosszabbítsák meg. A kormány a rendelet hatályát nem tolta ki, de kiadott egy módosítást, amelynek értelmében a 10-nél kevesebb tömegszázaléknyi műanyagot tartalmazó egyéb anyagból készült poharak használatát engedélyezte.
5: A fő és vizes folyadékok kölcsönhatásából létrejövő hidrotermális rendszerek fontos szerepet játszottak az élet kifejlődésében, a mikroorganizmusok elterjedésében. A krétakorvégi kihalást okozó Chicxulub kisbolygó 200 km átmérőjű kráteréből egy 2016-os expedíció gyűjtött mintákat. A Yucatán-félsziget közelében lévő lelőhelyen 1 kilométerrel fúrtak a tengerfenék alá. Hanamari Pickersgill geológus a minták izotópos kormeghatározása és elemzése révén most arra jutott. A dinoszaurusz ölő Chicxulub becsapódás 66 millió éve teremtett hidrotermális rendszere 58 millió évvel ezelőtt hűlt ki teljesen. Ökoszisztémája a korábban becsült 2 helyett 8 millió évig volt aktív. Írja a Nature nyomán a Qubit.
3: Ezek voltak a hírek.
6: Igen, ezek voltak a hírek. 2026. július 6-án, 9 óra, pont 10 óra. Itt lenne a BeWater műsor. Én itt vagyok, nem úgy, mint két héttel ezelőtt, amikor igazoltan hiányoztam, meg 4 héttel ezelőtt. Na, Gingernek sajnos nem tudta a munkáját máshogy időzíteni. Ma dolgozik. Nem is tudott készülni a műsorra. Úgyhogy azt kérte, hogy ismételjünk egyet, és akkor ismételni fogunk. Még annyit szeretnék elmondani, nagyon köszönjük a maratonos támogatásaitokat. Ez tényleg nagyon fontos a rádió számára. A támogatások, adományok cserébe az eredeti indonéz kézzel készült ajtótámaszokból, a háromból kettő már a gazdájánál van, az új gazdájánál, a harmadik még várja a sorsát, de ő is oda fog kerülni, amint össze tudjuk egyeztetni időinket. Úgyhogy megéri támogatni a BeWatert és a Tilost is. Na, legyetek rosszak, úgyhogy akkor most egy januári adásunk ismétlése fog következni, amikor Susan Eszter ott volt Gingernél, és az élményeikről beszéltek, hogy az Eszter élményeiről beszéltek, hogy hogy tetszik neki Indonézia, valamint még voltak más közéleti témák is. Most hirtelen már nem ugrik be. Na mindegy, meg fogjátok hallani. Jó, és akkor nagyon remélem, hogy két hét múlva Gingerrel együtt. Sziasztok!

0: what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
1: Sziasztok, jó reggelt! Elvileg itt vagytok a hívásban.
2: Igen, szia, én itt vagyok.
1: Szia, Ginger!
3: Sziasztok, én is.
1: Sziasztok! Ja igen, én ma Ádám vagyok, és nem Bazsi.
3: Szia, Ádám!
1: Halihó!
2: Figyelj!
3: Eszter vagyok, és nem a Dávke. Minden stimmel egyébként.
2: Na, sziasztok, hallgatók, szép hétfő reggelt kívánunk nektek. A mai napon úgy osztották be Bazsit rendkívül fontos szociális munkájára, hogy nem tudott el bejönni az adásba, ezért megkértük Ádámot, aki tök szívesen és kedvesen elvállalta. Arra kérnélek, Ádám, hogy adjál képet magadról, hogy lássuk egymást, mert akkor jobb lenne, és én egyébként kézjelekkel szoktam jelezni a hallgatói problémámat, meg azt, ha zenét akarok, azt egy ilyen Z betűvel, hogy akkor tudjad, hogy a mondat után, nagy levegő után jöhet valami zene.
1: Aha.
2: És ezeket kéne, mert hogyha látjuk egymást, akkor ez így sokkal könnyebben fog működni. Hát. Én ezt látom, de hát ezt a szomszéd szobában van.
1: Ja, csak nekem meg nincsen kamerám. Nekem nincsen kamerám, de legalább téged látlak, meg az Esztert is.
2: Jó. Jól van, akkor a mai adás így lesz, és... Ja, üdvözlök akkor még egyszer mindenkit, tök jó, hogy még itt van velünk Eszter, aki lassan utazik haza Magyarországra, bejárta Indonéziának egy picike kis autonóm régióját, amit Balinak hívunk, de elejétől végéig, és üdvözlöm Olivérkét is, mert elfelejtettem most mondani, drága Olivérke, az Eszter mindent bejárt, amit te is bejártál. És hát nagyon húzósan kezdődött ez az év, amire majd visszatérünk a második etapba. Szerintem kezdjük a reggeli könnyű csacsogós dologgal, ti kávézatok, mi iszük a Bacardi koktélunkat, és mesélj, Eszter, milyen volt, mert te másodjára vagy itt, és szerintem most egy kicsit, mintha jobban tudtál volna fókuszálni Balira, meg más dolgokat is láttál volna. Mi az, ami nagyon, nagyon különleges volt?
3: Fú, hát szerintem... na igen. Én most pont fordítva a másik végéről kezdtem volna talán, de oké. Hát fantasztikus hely. Igazából ami nagyon tetszik nekem, az az emberek. Nagyon kedvesek, nagyon nyitottak, és az volt számomra egy nagyon nagy élmény, hogy most feljutottunk az északi partra, északnyugati részére Balinak, és hogy amikor már odafele mentünk, akkor a hegyeken át kellett menni, a Balin található hegyeken. És
2: a
3: nekem ez
2: sötét egy... éjszakában.
3: Igen, akkor már sötétedett, és hogy egy picit engem emlékeztetett Perura, ez a hegyi, trópusi hegyi életmód, és feltűnt, hogy valahogy nekem sokkal rendezettebb, tisztább, volt ez a rész, és sokkal kevesebb turista volt, és ahogy te mondtad, hogy régen ilyen volt egész Bali, és hogy igazából a turisták kezdtek el délen megtelepedni, ahol a mostani főváros van, ahol mi is most vagyunk, de hogy igazából a balinézek azok inkább egy hegyi, eredetileg egy hegyi kultúra, és hogy ekkor emlékeztem arra, hogy még az előző úton mesélted, hogy egyébként a balinéz falvak is úgy vannak megépítve, hogy minden ház a Bali kávé közepén lévő vulkán irányába néz, és ez is így emlékeztetett Perura, mert ott is mondta a helyi barátom, hogy tulajdonképpen a peruiak eredetileg nem a tenger felé építkeztek, ugye a tenger az inkább egy ilyen fél dolog volt számunkra, és hogy ezt tulajdonképpen így a nyugati kultúrával hoztuk be, ezt a tengerparti fókuszt ide Balira. Úgyhogy ez volt nekem az egyik ilyen nagyon nagy élmény, hogy egy picit úgy érzem, hogy egy autentikusabb oldalát is megismerhettem Balinak ezáltal, hogy így felmentünk az északi partra, illetve töltöttünk időt megint Petangban, ami már múltkor is nagyon tetszett, ami így körülbelül középen van.
2: Az én birodalmam.

0: Ja, éjszakon azért sikerült eljutnunk egy különleges előadásra.
1: Igen. Hát ez nem is előadás volt, tehát hogy amikor először voltam, akkor mentem egy valójában egy előadásra, az ugye egy kecsak tánc volt, ami nagyon, szintén nagyon autentikus volt, Ubudban lehet ezeket megnézni, de most egy sokkal autentikusabb szertartásra sikerült eljutni, már mint olyan értem autentikus, hogy ott tényleg az Ita meg én voltunk az egyedüli fehérek, vagy hát nem balinézek, mondjuk így. Ez egy transz szertartás is része volt. Ez tulajdonképpen egy házi szentély felavatás volt, ugye jól mondom, Zita?
0: Igen, igen.
1: És hogy ez is a balinéz építkezéshez is tartozik, hogy amikor elkezdenek építkezni, akkor az első épület az a házi szentély, amit megépítenek. Egyébként ezek elég nagy területű építmények, ilyen pavilonokat képzeljétek el, aminek nincsen fala, és ilyen kis tornyok vannak. Egyébként a szentélyben magában nem mentünk be. Tehát az volt, hogy Zitával még, amikor szomszédok voltunk, még már nem tudom, évekkel ezelőtt mesélt nekem ezekről a szertartásokról, és nekem ez egy titkos vágyam volt, hogy majd ilyennél eljutunk, és amikor feljutottunk oda éjszakra, akkor hát így bedobtam, hogy...
0: Beszéltem a konyhás nénikkel.
1: Igen, hogy volt erről szó, hogy transzfesztivál, és akkor így az Zita bement a konyhába, és akkor pár óra múlva jött, hogy na, szerencsénk van pont egy ilyen, nem transzfesztivál, bocsánat, hanem ceremónia, ahol transz is lesz, és hogy igen, megyünk a konyhás nénihez, mert pont szerencsés nap lesz holnap, és hogy így lesz egy ilyen dolog. Mondtam, jó, oké, és akkor nem is tudom, hogy mondtál-e valamit, hogy kell öltözni, talán az, hogy hosszúba kellett menni, ugye? Tehát térd alatt térő ruházatba, igen, bólogat Zitus, igen, és Ginger, és kezdtünk, akkor hát egy ilyen udvarban, hát nem tudom, szerintem volt egy ilyen 40-50 ember körülbelül, és a földön ültek és ettek ilyen lavorokból, ami kicsit volt. Igen, akkor így akkor az Ita így leboltolta, hogy mi mit kérünk, mi egy kávét kértünk, mondjuk elég késő volt, de valamit kérni kellett, meg mi is
0: vittünk. Muszáj volt.
1: Igen, mi is vittünk kaját, és az volt nekem az első nagyon érdekes dolog ezen a szertartáson, vagy ez, igen, hogy abszolút, tehát nem éreztem magamat egyáltalán kívülállónak, nem éreztem, hogy bárki megnézett volna, vagy ilyen negatív tekintetet, vagy bármilyet, hanem pont azt éreztem, hogy így örültek nekünk, és kedvesen invitáltak, hogy akkor üljünk oda le, leültünk valami kis, nem voltak székek, tehát oda vagy a földre lehetett ülni, mondjuk én pont azt hiszem fehér nadrágba mentem, hogy valami szal, valami izére leültem, és akkor ott volt a helyi, a falu, vagy ilyen, nem tudom, banjár, jól mondom? Igen, tehát a helyi közösségnek a zenekara már ült a földön, nagyon sok különböző, nagyon jó ilyen hangszerrel, és akkor ők már ott így próbálgatták, meg a gyerekek így ütötték a hangszereket, és akkor így látszott, hogy itt már nagyon készülődnek arra, hogy itt majd mindjárt lesz valami, és akkor egyszer csak elindult ez a zenélés, és akkor így a szentély előtt volt egy ilyen kis tér, és ott elkezdtek táncolni, és hát így próbáltak úgymond transzba esni, és akkor volt, akinek így sikerült, és akkor innen folytatom, mert most valamit még közbeszúr Ginger, igen.
0: Szóval egy négy állon álló, a négy lábon álló bambusz mikmutyra ültünk le, úgyhogy hogy felkeltettek SOS-be két nénit, hogy kelljetek fel, hogy ők leüljenek ide. Ez történt, mert ugye sokan ültek a földön, de minket valamiért nem akartak a földre ültetni. Aztán egyszer már volt olyan pillanat, hogy leültünk oda mi is. A templomban nem megy be senki ilyenkor, az egy családi szentély, annak nem is az a lényege, hogy bemenjenek, az ugye felavatják, minden templomot felavatnak, mert minden templomnak van születésnapja is, de ugye ott kérdezted is, hogy hát tényleg ebbe laknak, mert ugye a ház nem volt kész. Effektíve, tehát, hogy minden még ilyen betonfal volt, meg gyöngölt fal volt, meg stb.
1: Igen,

0: De az első az, hogy a szentnek kész kell lenni.
1: Igen, tehát úgy nézed ki, mint Borsodban mondjuk, hogyha bemész egy ilyen random putriba, bocsánat, hogy nem ilyen negatívan mondom, de tényleg egy ilyen vakolatlan, ilyen semmi nem volt benne, egy ilyen falak álltak.
0: Hát 3-4 olyan épület volt, ami vakolatlan, semmi falak voltak a helységekben, azért, mert az a három helység, azok a különböző helységek, amik az Agung-hegy felé fordulnak, ami mondjuk nem annyira a sziget közepén van, de hogy az Agung-vulkán felé fordul minden, és azok már így nagyjából kész voltak, azokat eztem, csak be kell fejezni, az pikpak meg lesz, amilyen ügyesek és gyorsak, hogy szóval, hogy ami nekem probléma volt, ugye, hogy én előre mondtam neked, hogy én nagyon óvatosan járok transzdáncra, mert engem annyira megüt a zene, a gamelán zene, amit ott játszanak, hogy többször érzem azt, hogy így a határán vagyok a transznak, és akkor mindig el kell távolodnom a zenétől. Erről egyszer régen meséltem is egyébként az adásba, hogy amikor kimegyek jó messzire, felhívok valakit, hogy beszélgessen velem, hogy elvonja a fókuszt, és hát ugye ilyenkor, amikor elviszek valakit, ilyenre nem nagyon viszek el senkit egyébként, tehát ez egy ritka dolog, ha elviszek egy ilyenre valakit, akkor mindig feljövöm a figyelmét, hogy óvatosan menjen a zene közelébe, hát az Esztert úgy vonzott be a zene, mint az éjszakai bogarakat a fény nagyjából.
1: Jó, tegyük hozzá, hogy én is szeretem a trance zenét, és ez elég hasonló volt, meg elég hangos, meg gyors, és így jó volt a hangulat, és ott mindenki úgy táncikolt, és nem mondom, hogy nem jutott eszembe, hogy egy picit bejebb mennék, de visszafogtam magamat.
0: És ugye a konyhás néni, akit egyébként Ketutnak hívnak, mint kiderült utólag, a Ketut konyhás nénivel mentünk, és a Ketut konyhás néni néha odajött hozzám, azért neki is volt dolga a ceremónián, ez a valami szomszédja volt neki ez a ház, azért kerestük egy kicsit a sötétbe, amíg megtaláltuk, hang után mentünk le inkább. És Ketut néni is néha odajött hozzám, azért látták, hogy mi nem fogunk enni a laborból, amiben a laborban kérlek szépen lávár volt, ez a balinész kaja, mindent össze vágnak apróra, és utána mindenki belenyúl a laborba, és így összegyűrköd, és megeszi. És ez az, amit mi tettünk, de ezt nem is várták el tőlünk, hoztak nekünk is valami apró sütiket, mi is vittünk nagy sütiket nekik, és néha azért odajött hozzám a Ketut néni, és akkor így dumcsisztunk két mondatot, néztünk téged hátulról, mert ben voltál, én rutinosan kint maradtam. Az volt a probléma, hogy itt nem lehetett kiszökni, ez most nem egy olyan hely volt, hanem tényleg nem volt hová menekülni a zenétől nagyjából, tehát hogy annyira olyan helyre tették a zenekart, vagy a zenészeket, hogy nem lehetett, vagy nagyjából kimenti a házból, vagy ott volt a zene mindenképpen előtted.
1: Igen, és ami még nagyon vicces volt, hogy így a sok fiatal volt egyébként, még a zenekarban is, ilyen nem tudom, 20 évesek, és így mindenféle pólókban voltak, például nem tudom, a Lakers, meg nem tudom.
0: Meg Black Sabbath.
1: Vagy valami Black Sabbath-szerű póló volt az egyiknek, igen, és így szóval fehérbe kellett, vagy nem tudom, elvileg azért úgy inkább fehérbe voltak, ha jól emlékszem, de nem mindenki. És igazából így tényleg, tehát, hogy nem teljesen másnak képzeltem ezt az egészet, de nagyon természetes volt, és igen, különböző korú, leginkább nők, de volt egy-két férfi is, aki táncolt, és transzba esett, és lehetett videózni, és videókat is csináltunk. Illetve voltak ilyen nők, akik meg a fejükön ilyen nagy kosárral táncoltak, még az tűnt fel, azt nem tudom, hogy ez...
0: Az elején egy távvirággal megimitálják a szellemeket, az a, ugye a transztáncnak az a lényege, hogy hát most jelen pillanatban felajánlják a szentélyt, felajánlották a szentélyt úgy, hogy meginvitálják az isteneket és a jó szellemeket, hogy vigyázzanak erre a szentélyre, és logikusan a szentélyhez kötődő egész házi kületre, ami még nem épült meg, de majd a jövőben meg fog, hogy erre vigyázzanak, és ezt felajánlják, és jelen esetben a transztánccal magukat is, mert ugye a transznak az a lényege, vagyis legalább azt gondolják a balinézek, hogy ilyenkor a transz állapot a számunkra nem más, hogy az ő lelkük kiszáll a testükből, és a nem létezők világából, ugye itt nem úgy van, hogy pokol, emberi lét és paradicsom, ez az alul-fölül, alul-középen fölül, hanem itt ilyen különböző, annak a létezők, meg a nem létezőknek az univerzuma, a nem létezők univerzumában vannak az összes lelkek, és a halottaink is, akik majd újra születnek, meg az istenek is, meg egy csomó mindenki, oda kibője mászkálnak ilyen szellemek, jók, rosszak, és azt gondolják, hogy ilyenkor a nem létezők világából egy hogy felajánlják a testüket, hogy kiszálljanak belőle, hogy ebbe a földi létbe, a nem létezők világából egy lélek beleszálljon addig idéglenesen, amíg táncolnak, és amikor, és utána visszacserélik a helyüket a tánc végén, és ez lenne a lényeg a transztáncnak errefele.
1: Igen, és Fécsen még valamit nem mondtam, amikor leültettek minket először oda, felállították a nénénket, de aztán én visszaadtam neki, vagy mert milyen éreztem, most ilyen idősebb néni helyére leültem, de a néni így nekem mutatta, hogy a hasát így körzött, így a hasán, és akkor néztem, hogy miért körz a hasán, és akkor így mondta a Ginger, hogy így, hát, hogy lesz majd ez a tánc, és hogy ez az öngyilkos tánc, és hogy tulajdonképpen... Tehát, hogy akik így táncoltak, azok így egy ilyen kardot fogtak a kezükbe, és úgy estek transzba, hogy el is játszották, hogy meghalnak fizikálisan is, azzal, hogy ezt a kardszerű tört valamit így a hasukba, melkosuknál, igen, így oda szorították, hogy, és én olvastam erről, hogy ez egy ellenállás volt így a balinézek részéről a gyarmatosítás idején, nem? Hogy öngyilkosok lettek? Vagy ez...
0: Igen, ezt a Pupuánnak hívták, amikor a falvak, ahogy vonultak be a hollandok, egymás után lettek öngyilkosok, nagyjából ilyen szertartásokat fehér ruhába csináltak a falu templomába, és amikor megérkeztek a hollandok, a férfiak egy része kiszaradt a láncsaikkal, és ugye a rendkívül alapvető harci eszközeikkel a hollandok meg ugye lőtték őket, és a többiek pedig ezzel az úgynevezett CRISPR-rel, ugye ennek egy kicsit ilyen, olyan, mint egy ilyen gyíktör lenne, kicsit ilyen hullámos a pengéje, a CRISPR-rel pedig a falu tradicionálisan öngyilkos lett, ezek azok a falvak voltak, amik nem adták meg magukat. De ez ugye, ez az a feljegyzett, amit tudunk, valószínűleg ez sokkal régebbről fakad, csak Balin az írásos kultúra, hagyománya, történelemmesélés, az nem egészen működött.
1: Úgyhogy... Igen, valószínűleg ez egy sokkal régebbi rítus, én is azt gondolom. Lehet, hogy akkor, amikor ez történt, akkor ehhez nyúltak vissza. Ez valószínűleg tartom. Ami még így meglepett, az, hogy úgy keresgéltem így balinész kultúráról magyarul irodalmat, és úgy tűnik, hogy tényleg ezt nem nagyon kutatta magyar kutató, vagy nem tudom, a Ginger is ezt mondja. Úgyhogy ez tök érdekes volt. Úgyhogy igen, részt vettünk ezen a szertartáson, és ott láttuk ezt a táncot, és ez nagyon nagy élmény volt, igen, abszolút. Meg hát nyilván így az egész... az egész környezet, ott a korallokat lehet búvárkodni, korallokban külön, nem tudom, snorkeling az, hogy mondják magyarul, de...
0: Könnyű, kézzet könnyű búvárkodásnak mondják, de mond snorkelingnek, tehát a pipával békalábbal és nem izért palackkal merülést jelent.
1: Igen,
0: ja, körülbelül... Az északi parton be lehet úszni, és már lehet látni dolgokat. Nem kell különösebb nagy erőfeszítés ahhoz, hogy elmenje snorkelingezni egy hajóval, vagy valami.
1: Igen, és ami még nagyon tetszett, itt, és ezért ilyen turisztikai dolgokat csináltuk, bár egyébként amiket mondok, azt majd novemberben ilyen szervezett úton is szeretném másokkal is megosztani, hogy valakit érdekel, majd írjon a BeWater oldalán, majd valaki jönne Balira, Szóval ami még nagyon tetszett, hogy például találkoztunk egy izlandi nővel, akinek a Plastic Free Bali nevű szerzetet csinálja, és ő például már elég régóta, szerintem több évtizede azon dolgozik, hogy a Balin található mindenféle műanyag az így jó helyre kerüljön, vagyis hogy egy szelektíven gyűjtsék a szemetet, és ez is nagyon érdekes volt, és elmentünk megnézni azt a egy-két telepet, amit ő már ott így éjszakon létrehozott, és reméljük, hogy majd a petángi étterem, illetve a petáng is be tud majd kapcsolni valami hasonló projektbe, mert hogy ez nincsen megoldva jelenleg a szigeten, ez a szemét újrahasznosítás, és igen, tehát ez is nagyon érdekes volt.
0: Összekötöttem a kellemest a hasznosra, mert híresen az északi parton ott van Rózi, az izlandi hölgy, aki már szintén két évtizede él Balin, és összefogott három falut, és ugye a szemét probléma az probléma, meglepő módon inkább külföldiek segítségével alakult kezdeményezések, vagy nem tudom, szervezetek kezdték el ezt irányítani, de viszonylag gyorsan bekapcsolódik a balinéz fiatalság, csak ugye oktatni kéne, és ugye én petángba szeretnék a sziget közepén különböző inkább öko programokat is csinálni, és már nagyon régóta szeretném, és már nagyon régóta húzódik ez az egész, de sok minden más miatt is, és akkor, hogyha esélyem van arra, hogy találkozzak valakivel, aki profi és egy sikeres projektet hajt végre, akkor összehozok vele egy meetinget. És ugye el is mentünk még a szeméttelepre is, ahol elmagyarázták, hogy zajlik, hogy győzték meg a falut, hogy működik a három faluba. Úgyhogy nem tartom lehetetlennek, hogy mi a sziget közepén ezt össze tudjuk hozni. Majd persze a szabad időmben, de hogy az fontos, meg őszintén szólva, én szeretnék olyan turistákat is látni, vagy egy olyan turizmust, azt a generációt, akinek tökre nem gáz, sőt, egy ilyen tök jó poén, meg buli az, hogy a pemuteráni tengerparton ott az öko bódéból kér egy zsákot, és elkezdi összeszedni a parton a szemetet, amit mondjuk most kettőt láttam, tehát hogy effektíve nem láttam szemetet, de hogy akiknek nem fáj egy kicsit besegíteni, tehát hogy mondjuk azt, hogy kicsit visszaad a Balinak, nem csak felhasználja, hanem érzi azt, hogy vissza, de erre több lehetőség is van. Én már nagyon régóta szeretnék a mangroverdőbe is ilyen programot. Ugye én mondjuk benned azt bírom, bár nagyon cukinbe is hirdetett, de ugye benned azt bírom, hogy veled olyan jó programot lehet csinálni, ami egészen más. Tehát rám naponta írnak turisták, és mindig elmondják, hogy nagyon sok mindent szeretnék látni, nem szeretnék olyan helyre menni, ahova mindenki megy, de, és felsorolják azokat a helyeket, ahova mindenki megy. Tehát, hogy...
1: De turizmus sajnos erről szól sokszor, igen.
0: De miért is ne azt sorolná föl, hiszen ezt látja a Facebookon, az Instagramon, tehát hogy nincs is többről infója, úgyhogy ilyenkor egy kicsit meg kell őket győzni, hogy figyelj, tudok sokkal jobb templomot ugyanerre, tehát hogy megtisztulás ceremóniát szeretnél, van egy sokkal jobb helyszínem, van egy sokkal jobb izem, csak nagyon fáraszt, hogy győzködni, de meg kell őket győzni azért néha, és hát az ökoprojektekre még senkit nem sikerült meggyőznöm. Én már annak is örülök, hogyha a mangroverdőbe eljönnek velem az emberek csónakázni egyet, mert minden, ami megy a csónak bérleti díjra, az bemegy annak a 18 embernek, aki takarítja azt a mangroverdőpartot. Tehát, hogy
1: erről akkor nem mondani egy kicsit a hallgatóknak, mert a múltkor voltunk mangroverdőben, és nem mindenki tudja, hogy ez mi, és ökológiai, mi az ökológiai jelentőség ennek.
0: A mangroverdő nagy szerelmem. Egy párféle házat és lakástól kell képzelni magamnak, amit nagyon-nagyon szeretnék. Az egyik az egy mangroverdőben van, és a mangroverdő...
1: Jól hangzik. De hogy? A fa tetején vannak ezek a fa tetején?
0: Igen. Igen. Szóval, hogy a mangroverdőről azt kell tudni, hogy... hogy az egyetlen olyan fa, ami megél az édes és a sós vízbe is. És ugye 2004-ben például volt egy hatalmas nagy cunami, ami Thaiföld nagyon híres lett, meg filmet is csináltak belőle, meg nem tudom, de hogy valójában Szumátra, Indonézia partjait sokkal jobban érintette, például Szumátrájét, és ott is azért meg kiirtották a mangrove erdőt a parton, utána vissza is ültették a következő pár évben. A mangrove erdő mint egy megfogja a nagy hullámokat, mint egy megvédi a partot a tenger eróziójától, ugyanakkor a mangrove nagyon gyakori a folyó torkolatokban, és ugye mivel egész Indonézia egy hegyvidék, hegyes szigetek, ezért nagyon sok folyó ugye kitalál szépen a tengerhez, és a torkolatuknál ott az esetek nagy részében ott ilyen mangrove erdők vannak, és egyszerre sós meg édesvíz, nagyon jól viselik az apály dagályt, van olyan magas a víz, hogy teljesen ellepi a fákat, semmi bajuk nem lesz, utána lemegy róluk a víz. 7 különböző mangrove fajta van, Balin azt hiszem 3 vagy 4 fajta van, és ugye ami kit láthatók leginkább, azok ezek a sátor, úgynevezett sátorgyökérzetűek, tehát ugye nagyon szétágazó, sátorszerű levegős gyökérzetük van, amivel nagyon fixen tartják magukat a vízbe, és ez az a gyökérzet, amiben úgynevezett fish schoolok, azaz haliskolák beköltöznek, és amíg nem mennek ki a nyílt tengerre, vagy hasonlók, addig ott tudnak nőni, és nem eszik meg őket a nagy halak. Az én mangrove erdőseim, azok, őket sem mondom meg, mert titkosak, mert úgy kutattam ki őket, úgyhogy aki oda akar menni, az nem akarom, hogy elturistásodjanak, de azt szeretném, hogy olyanok menjenek oda, akik segítenek rajtuk. Úgyhogy ez az én mangrove erdőseim azok tulajdonképpen egy falunak a vízi szekciója, és hozzájuk tartozik ez a tengerparti szakasz, és ők nagyon komolyan veszik a munkájukat. Tehát, hogy ők tényleg takarítják az erdőt, és amióta, mert ugye a folyó az egyben, amikor mondjuk pont esős évszak van, akkor ugye az áradással elképesztő mennyiségű szemét is jön le a hegyekből. És volt az, amikor szeptemberben teljes nap fogyott, megbolondult az időjárás és tomboló vihar volt, akkor a matracokat, bicikliket, motorokat, bukós isakokat, mindent hozott le a víz a földdel és a mindennel együtt, amit ért, azt vitt ugye azokra a helyekről, ahol éppen ezer nagy sebességgel folyt, ugye akkor volt az, hogy az én kecom is víz alá került egy olyan 20 centire, de hogy a másik, onnan már elköltöztem, és ugye a mangrove erdőbe kiköt ez a szemét, és akkor el kell kezdeni összeszedni ezt a szemetet, és erre azért viszonylag nehéz embereket találni, és nem is olyan egyszerű ott a mangrovébe tapicskálni, mert vagy azon, hogy ilyen mocsa, hogyha lemegy a víz, akkor tudod kiszedni, akkor tehát egy ilyen lápos, mocsaras vidéken vagy combközépig érő műanyag csizmába, és vagy pedig tényleg az van, hogy egy kenúval mész, és egy nagy hálóba gyűjtik, egy kenúba mész, és ilyen nagy hálóba gyűjtöd be a fákra, ráakadt, ráragadt dolgokat, és húzod vissza a bázisra, ezeket összegyűjtik, és utána elküldik az egyik ilyen szemétfeldolgozónak. Úgyhogy a mangrove erdőbe csónakázni, amióta ez a kis társaság komolyan veszi, és összeálltak szintén egy külföldiek által irányított ökoszervezettel, amióta ők kezelik, azóta feltűnően visszajöttek a különböző vízi madarak a környékre, az erdőbe. Azt mondja, van a kedvencem a Váján, aki látszik, hogy a szívén viseli az erdő sorsát, mondja Váján, hogy amikor én kicsi voltam, akkor én itt nagyon sokat úsztam, és mindig fogtuk a rákokat, de teljesen eltűntek, egyáltalán ezeket a tarisznyarák-szerű kis rákokat, de már egyet teljesen eltűntek, és hogy mondja, hogy például visszajöttek, tehát hogy látszik a biodiverzitáson az, hogy elkezdték takarítani. Szerintem ebben ez egy egynapos programnak, tehát hogy most te még tényleg kimondhatja el magáról, hogy de Balin egy mangróverdőt tisztítottam fél napig, és mekkora buli volt, és a helyiekkel együtt, tehát hogy ezek tök jó dolgok, de ha már csak csónakáztok benne, akkor is olyan, mint egy ilyen National Geographic, ahogy jönnek, mennek, szállnak a madarak, meg ott vannak a kis hétvégi precázók is, úgyhogy szuper.
1: Igen, és szerintem, tehát hogy az, hogy mondtad, hogy ugye ezt a külföldiek kezdik el, ezt a szelektív hulladékgyűjtést, de hogy a külföldiek kezdték el a turizmust is, meg a kvázi idézőjebe, ugye tehát a civilizációt hozták ide, úgymond a modernet, tehát hogy ezért lenne jó fontos most azt is behozni, hogy az ilyen fenntartható turizmust, vagy több nyugati turistát, mert szerintem lenne erre igény, csak még ez nem annyira épült ki, és ez az, amit Ginger szeretne itt képíteni, és én, ha tudok, segítenék neki, hogy olyan fajta turizmus is legyen, hogy olyan fiatalok is jöjjenek, vagy nem csak fiatalok, akiket nem csak az érdekel, hogy most még egy 50 milliómadik szelfit csináljanak ott az Instára kitesznek, hanem hogy csökkentsék az ökológiai lábnyomunkat, és hogy részt vegyünk a helyi természeti kincseknek a megőrzésébe, visszaejtésébe, amit sajnos a turizmus is rombol nagy mértékben. És igen, és ilyenből még talán kevesebb van. Ugye a balinézeknek ez eredetileg nem annyira része nyilván a saját kultúráknak, hiszen nem volt zacskó, nylon zacskó, nem volt ilyen, nem tudom, műanyag üveg, mert egy ősibb kultúra volt itt jelen, amíg be nem hozta az okos, fejlett nyugati ember ezeket a dolgokat ide, meg mondjuk ide nem küldi a szemetét. Szóval, és akkor itt jön be az, hogy amit mondtál, hogy van ez a tömegturizmus, és ennek is láttam én is így a másik végletét, amikor lementem Csangúba bulizni, ahol ott volt a sok szilikonnal kitömött csaj, meg nem tudom így.
0: Orosz csajok.
1: Igen, és így, hát igen, szóval, hogy vannak itt végletek, mi ebből a tudatos és autentikus és hagyományőrzőbb részt szeretnénk így erősíteni, és azt gondolom, hogy szerintem erre van érdeklődés és igény, úgyhogy akit ez érdekel, az a BeWater-en keresztül is tud ehhez csatlakozni.
0: Ja, szuper lenne, ha olyanok jönnének, akiket jobban érdekel Bali, mint a selfie. Ja,
1: igen.
0: A Csangús buliról egyébként, hogy ugye egy angol a haverommal mentünk le, és annak az indonész párjával, akik mindenféle kajákat összecsomagoltak nekünk utána, másnap elküldték nekünk egy motoros futára, hogy együnk. És emlékszem, amikor a Geri oda nyúlt az orosz csaj elé, egy pultnál ültünk, és a pult két oldalán lehetett ülni, és velünk szemben ilyen nagyon csinos lányok voltak, és erre a Geri átnyúlt a hamutálér, és azt mondta nekem, hogy what is your argument? What is your argument for the peace deal? És akkor erre közöltem vele. If I argue, there's not gonna be a peace deal. És erre elvettem a hangutálat.
1: Ja. Igen.
0: De meg az is érdekes volt, hogy a Geri, aki itt él 10 éve, és akkor így elkezdtem beszélni, hogy ugye engem mindig leszitáznak, ami a Ráma Jánából a Ráma és a Szita, a két főszereplő, és engem mindig leszitáznak, és akkor így néztem, mert mondom, és láttam, hogy nem érti a poént, és akkor mondtam, hogy tudod, mi a Ráma Jána? Hát hallott róla, mondom, tudod a sztorit, és akkor elkezdtem mesélni, meg az isteneket benne, meg a Hanumánt, mert hallottam, és láttam a döbbeltet rajta, hogy itt ül mellette egy külföldi, aki ennyi mindent tud, az hagyján, de az indonész barátnője láttam a döbbenetet, hogy egy külföldi így elmeséli neki a sztorikat.
1: Igen, mondjuk tegyük hozzá, hogy ő egy muszlim családból származik ez a lány, tehát hogy ő nem, ő eredetileg nem balinéz,
0: A mai napig a Rámajánát tanulják a Dzsokdzsakartai Egyetemen, a Művészeti Egyetemen, bármihez. A mai napig a hindu alapukhoz nyúlnak be.
1: Igen, ők teljesen szekulárisak. Én is mondtam nekik, hogy amúgy holnap újhold van, ez egy tök nagy hindu ünnep, és akkor így néztek rám, hogy így tényleg süvettek, hogy jaj, tök jó, mindent, itt az egész sziget az ebbe a lázba éget. Még amit felírtam ide, meg hogy dumáljunk róla esetleg még így pár szóban, az a jóga, hogy ugye Bali még egy ilyen nagy jógás helyként is ismert, és akkor elmentem pár jógahelyre, és így erről posztolgattam is, bár nem voltam nagyon kritikus eddig így a posztjaimban, meg nem is ez a lényeg, de hogy egy kicsit ilyen érdekes, mert hogy igen, tehát hogy ez is azért így a nyugati turisták igényei szerint van megcsinálva, hogy a balinézek nem jógáznak, tehát hogy ez azért egy ilyen, nem olyan értelemben nem egy autentikus dolog itt, hogy ott azokon a helyeken, ahol én voltam, nem nagyon voltak balinézek, bár én direkt balinéz tanárhoz mentem egyébként többször, de hogy nem, tehát nyilván tök jó volt, meg elképesztő helyen volt, főleg az udara jóga itt az a tengerparton is ilyen elképesztő, de Ubudban is voltam. Igen, tehát ez is egy ilyen import dolog, de nyilván ettől még lehet élvezni, meg jó dolog, és ez is van itt, hogy van ez a jóga kultúra.
0: Nagyjából megtapasztaltad a turizmusnak a különböző szeleteit, a jogásokat, a barbisokat, az ökósokat.
1: Igen, és az ökosból kellene még sok. De a leginkább mondom a balinézekkel való kapcsolat az, hogy az étteremben is ugye az alkalmazottakkal rajtad keresztül tudtam kommunikálni, és beszélnek általában angolul, de azért nem olyan szinten, és akkor így Ginger fordított, és az is nagyon érdekes volt, két ilyen falusi fiatallal sikerült így kicsit megismerkedni, és nagyon, nagyon nyugodt, nagyon pozitív, nagyon egyszerű, és mégis csodálatos emberek, és szóval tényleg így nagyon jó, úgyhogy csak szuperlatívuszokba tudok beszélni baliról, azon túl, hogy tényleg van ez a modern élet, ami meg azzal jár, hogy rengeteg autó van, meg motor van, és azért ezért mondtam azt, hogy ha elmegy az ember egy picit Denpasartól északabbra, sziget közepe vagy észak felé, akkor sokkal jobban meg tudja tapasztalni ezt az autentikus arcát egy a balinész kultúrának, és sokkal jobban át tudja érezni, hogy az igazi balinész kultúrának a mélységét. Úgyhogy ezeket mondanám így alap tanulságoknak, és akkor most zenéljünk, és utána pedig jövünk egy érdekes kapcsolódó témával, ami a Budapesti Nemzetközi Dokumentum Filmfesztivál egyik filmjének az ajánlója is lesz.
0: Ádám, hallanak minket a zene alatt?
2: Nem fognak.
0: Jó.
1: Akkor Ádám.

0: És vissza is tértünk.
1: Sziasztok, ez itt a Bivoter folytatása. Január, nem is tudom, 19-e van. Elég húzos volt azért nemzetközi területen már most ez az első, nem egészen 3 hete az évnek. Ugye, hát egyrészt ugye, ami Iránban volt, és most már sem tudom, hogy mi van, mert már mindent lekapcsoltak információba onnan. A másrészt ugye a most ugye Trump és az Amerikai Egyesült Államoknak különböző elképzelései van arról, hogy mi lesz az új világrend, ami marha érdekes. Ugye többek között most úgy gondolják, egyszer csak bejelentették, és ez ugye most volt a hétvégén, hogy Grönlandra igényt tart az Egyesült Államok, miután Trump megkapta a Nobel békedíját a Macsadónak.
2: Amire azt mondták a Nobel békedíj kiadói, hogy ilyet nem lehet átruházni.
1: De úgy tűnik, hogy ez nem is szükséges. Tehát, hogy érted, most nem tudom, tehát, hogy attól, mert a Putyin megkapja nem tudom milyen futballtrófeát, attól még nem ő lesz a legjobb focista a világon. Tehát, hogy ez nem így működik, de úgy látszott a fotókon meg a jeleneten, hogy Trump marhára örült neki, mint hogyha valóban érdemért kapta volna, vagy adták volna neki oda most így hirtelen, hanem is a...
2: Igen, ez szerintem egyébként zseniális volt, ebben az volt a zseniális, hogy mint hogyha a Machado így érteni ezt a, hogy tudná beszélni ezt a nyelvet, amit a Trump is beszél, és tudott a hiúságára appellálni. De visszatérve Grönlandhoz, és ugye Venezuela is, azt se felejtsük el, hogy ezzel indult az év.
1: Igen.
2: Hogy most tulajdonképpen Amerika, ha jól értem, meg akarja vásárolni Grönlandot? Tehát, hogy...
1: Konkrétan azt mondta Trump, hogy a sovereignty over Greenland, az Greenland az nem kérdés. Tehát, hogy neki az kell, hogy szuverén területe legyen az Amerikai Egyesült Államoknak ez a hatalmas nagy sziget. Úgyhogy igen, az egészre igény tart, úgy, ahogy van. Ugye először az volt, hogy volt egy ilyen washingtoni találkozó, még az egyik este, nem tudom, mit csináltál én, mert ugye kijöttem a szobából, és mondtam, hogy jól, még néztem, hogy tárgyaltak Washingtonban Marco Rubio, J.D. Vance, a dán külügyel, és utána a dánok tartottak egy sajtótájékoztatót, és hát nagyon borús volt a fejük. Tehát, és ennyit mondtam neked, hogy nagyon borús fejük volt, nagyon diplomatikusan válaszoltak a kérdésekre, nagyon, nagyon elegánsan fogalmazták meg a mondandójukat, nagyon óvatosan, de mind a kettőnek rendkívül borús volt a feje. Hát eleve az volt ugye, hogy úgy mentek oda a Politico szerint egyébként, aki a Politico van egy olyan cikk, hogy Vance hates us, tehát hogy a J.D. Vance az amerikai alelnök, az gyűlöl minket, és ezt Európára gondolják, vagy értik, hogy eleve úgy mentek oda, hogy ők azt gondolták, hogy ők csak a külügyminiszterrel fog, tehát a dán külügy azt gondolta, hogy a counterpartjával, az amerikai külügyel fog találkozni Marco Rubioval, ehhez képest J.D. Vance, az alelnök is bejött a megbeszélésre, és a J.D. Vance az a kemény vonalas megmondó ember, az amerikai vezetésben. Szóval, hogy megjelentek a dánok, hogy megbeszéljék az USA biztonságpolitikai aggodalmait tulajdonképpen, mert ugye az Amerikai Egyesült Államok azt mondja, hogy neki biztonságpolitikai problémát okoz, hogy nem az övé a Grönland, és hogy neki ezért van erre szüksége. És oda mentek a dánok, hogy megbeszéljék ezeket a biztonságpolitikai aggodalmakat, és hogy jelezzék, hogy tulajdonképpen bármit képesek, hogy mi az, amit az a USA szeretne létesíteni még bármilyen, nem tudom, erődöt, vagy támaszpontot, vagy bázist, vagy javasolnak még fegyvereket, mit szerezzenek be, vagy milyen csapatokat vigyenek, vagy milyen radarokat, mit szeretnének, hogy... és hogy állítsanak fel és hogy felállítottak egy working groupot erre, hogy az amerikai igényeknek megfeleljen Grönland, hogy ne legyen ez a feszültség, mert közölték velük az amerikaiak, hogy ők is felállítottak tulajdonképpen egy working groupot arra, hogy hogyan vásárolják meg Grönlandot.
2: De akkor gyakorlatilag azt gondolják, hogy így Dániának fizetnek egy X összeget, és akkor onnantól kezdve az övék. Tehát, hogy...
1: Igen, ezt gondolják. Most ezt gondolják, vagy azt gondolják, mint Venezuelánál. Tehát, hogy konkrétan a Trumpnak volt ez a híres gangster mondata, hogy easy way or the hard way. Tehát, hogy így vagy úgy, amilyenk lesz. Tehát, hogyha nem így, akkor úgy. És hát ugye tehát, hogy konkrétan semmilyen tárgyalási alap nincs, nem is hajlandó az Amerikai Egyesült Államok kormánya úgymond negotiation, tehát tárgyalni a feltételekről, hanem mint egy ilyen tényt, mint egy egyetlen variációt az étlapon, ez nincs tárgyalási alap, nincs negotiation, megveszünk Grönlandot, hogy akarjátok, hogy ez hogy történjen, ez most a felállás. Ami viszont pont ezért érdekes ezen a ponton, hogy ugye az USA semmilyen követeléssel nem is állt elő a dán kormány felé, vagy Grönland felé, tehát nem nyújtott be olyan igényeket, hogy az lenne, akkor lenne nemzetbiztonsági szempontból pontos, hogyha ezt csinálnátok. Nem jutottak be semmilyen igényt, és ez azért van, ez konkrétan azért van, mert hogy a legnagyobb valószínűséggel a dánok, a grönlandiak, sőt még valószínűleg az EU is esetleg még teljesítenék ezeket a kéréseket. Úgyhogy elő se álltak ilyennel, hanem egyetlen egy opció van. Most, ha megvásároljuk Grönlandot, mondjátok meg ti akkor, hogy hogyan, de megfogjuk. És ugye most az a legújabb, ami a hétvégén történt, hogy újabb tarifákat vetett ki 8 országra. Hozzátenném, hogy elkezdtek ugye különböző katonai támogatást küldeni különböző országok, nagyon érdekes, a britek egyetlen egy főt küldtek oda, de hogy küldtek, tehát ugye különböző országok, és volt egy ilyen, mutiba volt egy ilyen, mondjuk így, hogy hadgyakorlat, ami 8 ország vett részt, és nem az USA ellen, hanem ott pont a külső részen, azon az oldalon, amit az USA védeni akar, és ezt ilyen pozitívan gondolták mutiba, ez képest az történt, hogy nagyjából ezt erre a 8 országra vetett ki újabb vámtarifákat az Amerikai Egyesült Államok, ami február 1-től lép életbe, tehát 2 hét van rá. És
2: igen, ez igen, bocs, mondja.
1: A grönlandiakat senki, nem, hát a dánok igen, de a grönlandiakat nem kérdezi meg a Trump kormány. Tehát szó nincs arról, hogy az szóba kerülne, hogy az ott élők mit gondolnak erről.
2: Igen, és igazából ez a vámos dolog, ez azért nagyon aggasztó, mert nekem ez egy picit most megerősíti azt az elméletet, amit az Anne Applebaum már a Venezuela-i történet után is írt, hogy ő egy nagyon érdekes cikket írt. Igazából most ez az argumentuma, hogyha Amerika egy ennyire ellenséges, és felmondja a szövetségeseivel ezt az eddig kapcsolatokat, akkor a világ is ellene fog fordulni, és ez a cikk ez így arra azzal indul, hogy a George Orwellnek az 1984 című könyvében a világ az 3 részre van osztva, Eurázsia, hiszem Óceánia, és valami, nem tudom, harmadik, bocsánat, ki, nem találom a jegyzetemmel, hogy a lényeg az, hogy azt mondja, hogy most is e felé tartunk, tehát hogy Európa lenne az orosz érdekszféra, Ázsia az Kínáé, és Amerika pedig az amerikaieké, amit ugye, mert ez már ez a Monroe doktrina, vagyis a Donroe doktrina is mond, tehát hogy nagyon úgy néz ki, hogy egyszerűen elkezdett terjeszkedni Trump egy ilyen fajta logika szerint, és az Anne Applebaum ebben a cikkben egyébként még egy ilyen 2019-es dologra is hivatkozik. Egyébként már akkor is Donald Trump már Grönlandot is mondta, hogy szeretné megszerezni, de hogy volt egy ilyen deal, egy ilyen az egyik amerikai nemzetbiztonságiban dolgozó szakember, vagyis egy politikus mondta, hogy volt egy ilyen deal, hogy akkor övék lesz, nem tudom, Venezuela, és akkor cserébe meg Oroszország megkapja Ukrajnát, és hogy ezzel csak oda akartam kiukadni, hogy ezzel, hogy a Trump most így már egyébként az amerikai biztonsági stratégiában is így, amiket most így ugye kiadtak meg, leírtak, ugye felosztották Európát a jó európai országok és a rossz európai országok körébe. Ugye az illiberális demokrácia Magyarország szerintem az a jóba tartozik e szerint, de hogy ezzel a vám történettel most ugye ő meg is akarja osztani Európát, amivel tovább gyengíti Európát. És igazából ugye Grönlanddal kapcsolatban így most, amit kérdeznek politikai elemzők, az, hogy így Kanada meg Európa milyen választ tud erre adni, ami elég erős, vagy elég hallható, mert egyelőre ezt nem halljuk.
1: Szerintem egy kicsit változott most azért az európai hangnem. Egyébként a The Atlantic-nak van egy olyan rövid ilyen 20 perces videósorozata, minden héten kijön a hétvégén, a Washington Week with The Atlantic, és meg lehet tekintni a YouTube-on. Az egyel előzőben pont beszéltek Grönlandról, és abban az egyik szakértő mondták, hogy de te találkoztál vele még az előző terminusában, és már akkor is akartak Grönlandot, és akkor mindenki nagyon nevetett rajta, és akkor mondta a nő, hogy igen, konkrétan az történt, hogy ránézett a térképre Donald Trump, és azt mondta, hogy milyen szép nagy föld, ez miért nem a miénk. Tehát, hogy mint egy ilyen befektetést látta azt a területet, mint egy rizikóban az a terület még kell, ami mellettem van, nagyjából így, tehát hogy fogalma sem volt, hogy eszik-e vagy isszák, és hát most azért egy kicsit erősebb szerintem az európai hang, nem nagyon érdekes lesz, tehát az biztos, hogy fel leszek éjjelig a mostani müncheni biztonsági fórum, szerintem fel fog bojdulni a világ.
2: Hát mert gyakorlatilag most vele. A NATO széteséséről van szó, hogy ha Amerika a saját szövetségese ellen indul, akkor egyszerűen ez a NATO mint olyan, az így megszűnik ilyen értelme létezni. Tehát ez egy ilyen iszonyatosan durva pillanat. Egyébként közben megtaláltam a cikket. Az Orwellnél Óceánia, Eurázsia és East-Ázsia van, tehát Kelet-Ázsia van, és akire hivatkozik, az a 2019-ben a Fiona Hill, az amerikai nemzetbiztonsági tanácsnak a képviselője volt, és ezt bevallott egy ilyen meghallgatáson, hogy az oroszok azzal presszionálták őket, hogy cseréljék le Venezuelát Ukrajnára. Ez 19-ben volt. Szóval, hogy itt most egy ilyen, és hogy ez a durva ebben az egészben, hogy Trump nem Kína meg Oroszország ellen megy most, hanem Európa ellen és a liberális demokráciák ellen megy gyakorlatilag ezekkel a dolgokkal, amiket így az elmúlt hetekben is láthattunk.
1: Azt gondolom, hogy őszintén nem célpont ez ellen menni, hanem azt gondolom, hogy az a típusú egészen furcsa hatalomvágy, és ami egészen fura amerikai nacionalizmus, amit Trumpba van, az hajtja, és az ez ellen viszi. De nem mint egy direkt célpontot mondanám. Ugyanakkor Európa tényleg most egy kicsit, tehát ez most már nagyon-nagyon felháborítja, és hát most ugye Macron az konkrétan azt javasolta, hogyha életbe lépnek ezek a tarifák, a február 1-től, akkor, és sőt, hogyha amíg nem lesz Grönland az Amerikai Egyesült Államok, hétán júniusban vagy júliusban újra emelik még 20%-kal ezeket a tarifákat, ez egyébként borzalmas az amerikai gazdaságnak. Na erre Macron azt javasolta most, hogy vegyék elő az úgynevezett kereskedelmi bazukát, ezt a bazukának nevezett eszközt, ami tulajdonképpen ez az EU palettájában benne van, ez a kereskedelem révén történő politikai zsarolás elleni küzdelem érdekében 2023-ban fogadták el. Ez egy kényszerítő eszköz, ami lehetővé tenne az EU számára, hogy korlátozza harmadik országok közbeszerzési pályázatokon való részvételét, korlátozza a kereskedelmi engedélyeket, és hogy megtagadhassa az egységes piacra való belépést. Ugye a harmadik ország az ami az EU-n kívül van. Az első, ami esetünkben az magyar, a második az mindenki az EU, és a harmadik ország az mindenki az EU, aki az EU-n kívül van. Én is azt gondolom, hogy ez a bazuka kéne, de azt is gondolom, hogy azért ez egy ennek brutális következményei lehetnek, tehát hogy ezt az eszközt ugye még soha nem alkalmazták, egyébként nem véletlenül hozták létre 2023-ban, hát 2023-ban gondolj bele, ez a Covid után volt, akkor látszott az, hogy milyen gazdasági nyomással operál például Kína, például Ausztráliára, megkérdezte, hogy mi van a Covid-dal, és akkor onnantól kezdve azonnal gazdasági nyomást helyezett rájuk, hogy megszüntette a szénbeszállítást, a lobsterbeszállítást, 200%-os vámot rakott az ausztrál borra, azóta isszunk, ezt mindig elmondom, te is azt szereted, olyat is hoztál nekem ajándékba, és
2: nehogy Magyarországra exportálják olcsón, mert hogy Kínában már nem lehet. Tehát, hogy ausztrál bort iszunk, a Lidl-be lehet kapni egyébként. 1100 forint, 1200.
1: Igen, az olcsó, de hogy elkezdte. Hát figyelj, az ausztrál bor az eleve 90%-a az ausztrál boroknak az Kínába ment. Tehát, hogy olyan brutálisan ráállt a nyíló kínai borpiacra, hogy elkezdtek a kínaiak jobbmondúak lenni, és a nyugati kultúra felé érdeklődni, mert ugye már sokat utaznak is, és ismerik a borokat, tehát hogy elkezdett ráállni az ausztrál piac, és az nagyon, ott nagyon nagy szívás volt. Szóval, hogy
2: Én is azt mondom, hogy így Európa ellen megy úgy, hogy így nyilván még, tehát hogy van, tehát mondom, Amerika, Oroszország és Kína, és ezt is mondja Trump, hogy ő azért akarja egyébként Grönlandot, mert hogyha ő nem fogja megszerezni, akkor vagy Kína, vagy Oroszország fogja. És hogy ugye az elemzők szerint ezért egy stratégiai jelentőségű dolog az, hogy ki él Grönland, mert ugye ezeknek a nagyhatalmaknak a határán van, és hogyha elolvad a jég, akkor Kínából, Európában 40%-kal egyébként csökkenni fog az útvonal. Tehát ez Kínának egy ilyen nagyon nagy gazdasági előnyt is fog jelenteni. Csak az a durva ebben az egészben, hogy miért akarja Trump megvenni Grönlandot, hiszen Grönland a NATO része, és hogy így, amit te is mondtál, hogy a grönlandiak egyébként tök együttműködnének az Egyesült Államokkal. És itt jön be az, hogy milyen ember a Trump, vagy milyen politikát csinál, vagy követ, hogy az ő neve, meg ez a nem tudom, imperialista terjeszkedő, vagy neoimperialista terjeszkedő politika, ami egy ilyen agresszív, arrogáns politika, ahol az erősebb kutya, tehát hogy itt majd ő fogja megmondani, hogy mi lesz, és ő teljes kontrollt akar, és ez a borzasztóan ijesztő ebben az egészben.
1: Szóval most azért egy kicsit más tónus ütött meg az EU, mert ugye tavaly nyáron volt, vagy tavasszal, amikor bejelentette Trump a Liberation Day-t és az összes ChatGPT által kitalált vámtarifát a világ összes országára, hát ez nagyon vicces volt. és akkor ugye hirtelen mindenki elkezdett egyezkedni az államokkal, az Egyesült Államokkal, és ugye az EU az beleegyezett, na az volt már tavaly nyáron, hogy az EU beleegyezett, hogy amíg mi 15% tarifát vagyunk sújtva, addig az Egyesült Államok 0%-ot kap. És ezt nagyon, nagyon kritizálták különböző szakértők, hogy na most aztán igazán gyengének tűnik az EU. De ahogy ugye Machadóra mondta, mindenki a Trump hiúságára hajt, vagy arra lavíroz, hogy azt hassa meg valahogy, és azt gondolta az EU, hogy ez jó lesz, és erre, és ugye logikusan az, hogy Greenland is not for sale, az most mindenhol megjelenik. Egy nagyon vicces interjút lett, vagy egyébként még Scott Bessent-e, aki az Amerikai Egyesült Államoknak a pénzügyminisztere, szerencsétlen, egyrészt nem tud jól beszélni, közel sincs benne az a kemény nacionalista umf, aztán lehet, hogy most nem azt mondom, hogy ettől még jó fej, tehát a szolid külső rejthet egy rablógyilkost is, de hogy szerencsétlen tényleg nem tud jól beszélni, és mindig őt kérdezik ugye minden vámtarifával kapcsolatban, mint pénzügyminisztert, és most azt kérdezték tőle, hogy mi ez az égető nemzetbiztonsági probléma, ami indokolja ezeket az új tarifákat és vámokat. Tehát, hogy mi az a national emergency, amitől ezek most azonnal be kell őket vetni. Erre közölte az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztere, hogy the national emergency is avoiding a national emergency.
2: Igen, igen. Tehát, hogy ezt mondjuk, hogy azért akar a Grönlandot, mert hogy majd, ha nem ővék lesz, akkor majd Kína meg, vagy Oroszország fogja megszerezni, tehát ők egy ilyen preventív háborúba kezdenek most.
1: Jaj, de rendesen.
2: Ahol mondom, egyrésztről lehet erről szó, hogy Kínát már előre így szeretnék ezzel gazdaságilag így hát hátrányba tenni, illetve ugye de van valami
1: nyersanyag. Kínát.
2: Hát igen, meg hogy általában van, hát ugye vannak nyersanyagok is Grönlandon, csak hogy ez ugyanúgy, mint a venezuelai olajnál, hogy így nem egyszer nem éri meg, tehát a venezuelai olajról is kiderült, hogy így tök jó, hogy a Trump ezt így kitalálta, hogy majd ez így majd mennyire jó lesz, de hogy így az olajcégek kiszámolták, és egyszerűen nem éri meg onnan most az olajat kitermelni. Ugyanez van egy kicsit Grönlandnál, és ott is vannak mindenféle nyersanyagok, cink, rész, grafit, nem tudom, lítium, ami tök jó, csak nem biztos, hogy ezeket megéri egyébként így kitermelni.
1: Figyelj, persze feltűntek ott orosz tenger alattjárók meg hasonlók, de effektíve nincs olyan national emergency most, amitől Grönland, aminélkül simán kibírta eddig is az Amerikai Egyesült Államok pár száz évig, annyira SOS lehetne az államok számára. 4500 évig kizárólag eszkimók lakták a brutál nehéz környezeti viszonyok között a terepet, érted, tehát igazán senkinek sem kellett soha úgy olyan őrülten Grönland, amíg Vörös Erik meg nem érkezett oda, és fel nem fedezte. És na, az is csak azért, mert azt meg Izlandról kitiltották gyilkosság miatt, és akkor vitt magával pár telepest, de mindegyik meghalt, tehát vitt magával 400 telepest, és mindegyik elhullott az 1000-es években. Majd egyébként az 1700-as években volt az, hogy egy dán keresztény pap kiharcolta a dán király

0: az USA és a NATO tagja, tehát az egy mindenkiért, mindenki egyért, ugyanúgy mennének, érted, a dánok, a izé, mindenki, ahogy bármi történne. Úgyhogy ez teljesen értelmetlen.
1: De mondom, láttam most egy ilyen politikai elemzőt, aki azt mondta, hogy egyébként az amerikaiak feltehetőleg Kubát is szeretnék, ugye ezt már a Venezuelával kapcsolatban is mondták elemzők, hogy ugye azzal, hogy most van ez az olajembargó, egyébként Kuba iszonyatosan még jobban meg fog recsenni, és akkor így Amerika könnyebben be tudja kebelezni, ugye, tehát Amerika szemet vetett Kubára, Mexikóra, ugye tudjuk, hogy átnevezte a mexikói öblöt amerikai öbölre már, tehát valószínűleg nem fog nyíltan neki menni Mexikónak, de az is.
0: Akkor azért szavakban már nyíltan neki ment Mexikónak is, tehát igen. Hogy tehát hogy ugye nagyon rögtünk azon, hogy Grönlandra igényt tart, de hasonló mondatai azért már voltak Mexikóval igen. kapcsolatban is, úgyhogy
1: igen, várjuk ki, hogy mi lesz ennek a vége.
0: Igen.
1: Kuba, Mexikó még a terítéken van, Kolumbia, és Irán, és Iránban is ugye most már nyíltan vállalták az amerikaiak a fegyveres beavatkozást is. Tehát, hogy ezek az ő stratégiájukba megszerzendő területek, úgyhogy szerintem itt még lesznek érdekes dolgok idén, hogyha ez tényleg igaz.
0: Na, nagyon érdekes lesz a Müncheni fórum. Ha ott valaki egy valami rosszat szól, és egy ilyen J.D. Vance típusú világ kakasa megsértődik, akkor ott tényleg földrengető dolgok fognak történni. Nagyon érdekes lesz.
1: Ez mikor lesz?
0: Ez utána a jövő héten már most fog kezdődni.
1: Uh-huh. És mi ez pontosan?
0: Ez a Müncheni Biztonsági Fórum minden évben van. A tavalyi Müncheni Biztonsági Fórumon cseszte le J.D. Vance az egész Európát. Azzal voltak tele a hírek, tudod, amikor közölte, hogy az USA állja az összes számlát, hogy nem számíthatnak. Az volt az első nagy pofon. Akkor jöttek rá az európaiak, hogy nem számíthatnak az Egyesült Államokra, és próbáltak magukhoz térni egy kicsit belőle. És azóta mondjuk úgy, hogy különböző vezetők egy kicsit a segget nyalnak ahhoz, hogy elérjenek valamit az amerikai kabinetnél, meg hát tényleg olyan trükkök vannak, tudod, hogy Ukrajna érdekében már a volt finn miniszterelnököt küldik el golfozni a Trumppal, mert azok mint néha szoktak együtt golfozni, hogy vegye rá arra, hogy Ukrajnát segítse, tehát hogy minden ilyen minden mézesmázas, alámenős, hízelgős dolgot megpróbálnak Big Daddy-vel, csak hogy a kegyeibe maradjunk, de mondom, most talán egy kicsit azt gondolja Európa, hogy ami sokkal sok, és egyébként Kanada pedig már, amikor kijelentették az 51. államot, meg a kanadai vámtarifákat, ami teljesen értelmetlen, mert a két gazdaság össze van nőve, Kanada már akkor nagyon okosan reagált, tehát ő már akkor elkezdett diversifikálni, akkor elkezdett iszonyatosan Európához közeledni, nagyjából másnap ott volt az Európai Parlamentben a csávó. Tehát, én nem gondolom azt, hogy nincs egy összefogás, de azért azt se felejtik el, hogy ugye itt vannak a grönlandiak, akiknek azért valami beleszólása kellene, hogy legyen, és itt van ugye az amerikai lakosság, aki nem feltétlenül gondolja egyébként azt, hogy az Egyesült Államoknak tényleg igényt kéne tartani a Grönlandra, és a NATO-t meg kéne bontania.
1: Nem, mert most szerintem egy az van, hogy egyszerűen így hogyan lehet a Trumpot rávezetni arra, hogy ez egy iszonyatos nagy baromság, nem tudom, tehát hogy tényleg egy arrogáns őrültség, amit most így csinál, anélkül, hogy ő arcvesztéset szenvedne, mert ugye azt ugye nem bírja. Tehát, hogy valahogy ezt most így szerintem Kanadának, Európának, meg így nem tudom, az amerikaiaknak így valahogy így rá kell őket arra venni, hogy ezt így nem csinálhatja meg Amerika. Különben összedől tényleg ezzel a NATO, és akkor viszont tényleg egy új világrend, nem tudom, ahol Amerika és Európa nem biztos, hogy akkor egy oldalon áll, szóval, hogy nagyon ijesztő azért. Jó, akkor zenélünk. Zenéljünk, jó. És akkor utána élünk a filmmel, amit már az előbb beharangoztunk.

0: Itt vagyunk újra.
1: Én legalábbis itt vagyok már újra. És mindjárt csatlakozik hozzánk Eszter is. Csicsat, pitypúcs, és már meg is érkezett. Sziasztok, hallgatók, ez még mindig a 2026. január 19-ei B-Water utolsó etapja következik, amiben a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválról beszélünk, ami most lesz január 24-től, február 1-ig tart Budapesten és 12 vidéki helyszínen, nagyrészt általában a Cinema City Mammut mozi a központ, több mint 60 film lesz, vagy 60 film lesz, de nagyon sok, tehát a filmeket 3-4-szer vetítik, tehát 250 vetítés keretében, nagyon sok alkotó részvételével elhozzák külföldről ugye ez a Dokumentumfilm Fesztivál, ez nemzetközi, tehát a világ minden tájáról érkeznek ide alkotók, és mi szoktunk járni erre a fesztiválra. Amikor én otthon voltam, akkor ugye rendszeresen vagy szakértettem, vagy követte voltam egy filmnek, vagy valami. Ugye először a Hongkong voltam, amikor a hongkongi filmek bejöttek. Te is voltál velem ilyen fesztiválon. Egyszer még a nyitásra is elmentünk, a nyitófilmre. Soha
2: igen,
1: nem felejtem el.
2: Ezt soha nem lehet elfelejteni, mert az történt, hogy elmentem a Gingerrel a Beatnek a nyitófilmére, aminek az volt a címe, hogy a Tehén, és egy tehénnek a szemszögéből volt filmezve az egész, és én utána egy évig vegán voltam. Csak ennyit erről a fesztiválról, nagyon jó. Nagyon ajánlom.
1: Most már csúszott az indonéz fekete marha húsleves arabó, meg a hasonlók.
2: Igen, de hogy tényleg iszonyat jó filmek vannak, és menjetek, és az is, amiről most lesz szó, az is nagyon-nagyon érdekes.
1: De hát az egésznek a főszervezője, az atya, anyja, az a Sósági elképesztő, amit művelte, tényleg azt, hogy a Tehén című filmet tette be nyitófilmnek, ez önmagában, tehát hogy én ott ültem mellette, tényleg, de az végig azon rajogtam magamban, hogy Sósági, ezt kaptam egy nyitófilmet, hogy tudod, egy fesztivál nyitója, ott van egy csomó fontos ember, egy csomó nagy alkotó, egy csomó filmszakember, egy csomó mindenki, és ott nézik a Tehenet.
2: Igen, de zseniális volt, mert ilyen dogmás stílusban volt, és egyébként nem egy ilyen nagyon brutál aktivista film volt, hanem egy tényleg ilyen szolidan bemutatta egy tehén életét, egy viszonylag jó angol farmon, végül lelőtték, nem árulok el ezzel
1: titkot.
2: Na, de hogy ma egy másik filmről lesz.
1: Amíg fároztatták, hogy kizárólag tejet adjon, és amikor már járni nem tudott szegény, akkor meg lelőtték, ja.
2: Igen, és annyira szép volt, hogy amikor ez a párosztatás volt, akkor tényleg annyira gyönyörűen be tudta mutatni ez a film, hogy már ilyen emberi volt az egész, tehát hogy igen.
1: Valami szeretetet kapott szegény tején a Bikától.
2: Igen. igen. Mindenkinek ajánljuk a Tehén című filmet is, ami körülbelül 3 éve volt, de most más filmet fogunk nektek ajánlani, aminek az angol címe az, hogy The Promise, és a magyar címe pedig az, hogy Megszegett ígéret. Ezt szeretem, amikor így az angol, vagy a magyar fordítások így nem egészen ugyanazok.
1: Segítenek, igen.
2: Igen. De ebben az esetben szerintem ez érthető, és egyet értek vele, hogy így lett fordítva.
1: Jó, azt mondtad, hogy beszéljünk úgy a filmről, hogy ne lőjük le, nagyjából nehéz lelőni, tehát hogy tulajdonképpen nagyon nincs mit lelőni a filmen. Nagyon érdekes, Nyugat-Pápuáról szól.
2: Igen.
1: És ugye az Indonéziának a része, ezért küldték el nekem, mondjuk meg azért is, hogy beszéljek róla, de nem azért beszélek róla, meg kötelező, hanem azért, mert tényleg jó a film, és ez tényleg egy olyan fesztivál, ahol különböző kincseket lehet látni.
2: Egyrészt, másrészt ugye Indonéziához kapcsolódik, mert a Nyugat-Pápua az Indonézia része, és jelenleg Indonézián vagyunk, és Ginger nagyon-nagyon sokat tud Indonéziáról, tehát így ez, és egyébként ez a rész, ez kevésbé van a filmben kidomborítva, vagy nem annyira sokat tudunk meg róla, úgyhogy ehhez tudunk, vagy Ginger szerintem fog tudni majd még itt plusz háttérinformációkat adni. Nekem nagyon tetszik a filmnek a nyitója, ami azt hiszem a rövid leírásban is van, hogy ez egy Jean-Jacques Rousseau idézet, hogy egy történetnek mindig négy oldala van, a te oldalad, az ő oldaluk, az igazság, és ami valójában történt. És így ennek alapján a film is egyébként négy részre van osztva, és be van mutatva ugye itt a Nyugat-Pápuában élő helyi törzsek, mondjuk így, ből be vannak emberekkel, vannak interjúk, aztán ugye vannak azok, akik itt kvázi gyarmatosítanak, de ugye a mai módszer a gyarmatosításnak az a felvásárlás, mint ahogy eddig beszéltünk róla, Trump is felvásárolni akarja Grönlandot, tehát itt is földek felvásárlásáról van szó, ez inkább a pálmaolaj termelő cégek révén, és aztán az igazság, amit egy fiatal holland Pápuáról származó, tehát pápuai családból származó történész, lány kutatásai azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mi is történik itt Pápuán, vagy mi történt. És ami valójában történt. De hogy az első rész egyébként, ott nagyon sok ilyen archív felvételt is látunk még abból az időszakból, amikor Nyugat-Pápua, az nem Nyugat-Pápua volt, hanem holland gyarmat volt, és akkor máshogyan is hívták, Holland-Pápua, Holland-Új-Guineának hívták, bocsánat, igen. És ezek nagyon érdekesek, ezek a felvételek, mert azt néztük, hogy szóval ez színes felvételek arról, hogy amit ugye amit olvasóan meg láttál valószínűleg, de hogy amikor oda mentek a gyarmatosítók ezekre a szigetekre, és akkor ott méricskélik a törzsek tagjainak az orrát, meg a fejét, és akkor elmondják, hogy tulajdonképpen ők itt mennyire jó dolgot csinálnak azzal, hogy ők oda viszik a civilizációt, meg így tanítják biciklizni a pápuaikat, a holland antropológusok, és az egész ilyen egyszerűen ilyen bájos és borzasztó.
1: Tulajdonképpen az van, hogy ugye most, amit mi Pápuának vagy Új-Guineának hívunk ebből a szempontból, a Pápua Új-Guineának, az egy sziget, amit egyébként Iriánnak hívnak, az egy szép, hosszú sziget, Indonézia, mondjuk így legkeleti oldalán, a közel Ausztráliához, inkább Oceániához kéne tartoznia, és ezt a szigetet, mint egy vonalzóval középen kettő választották annó, és az egyik része az a holland gyarmat volt, a másik pedig angol. De Nyugat-Pápua olyan őrült, hegyvidékes és mocsaras, ugye az ottani időjárás, ez rendkívül trópusi sziget, olyan őrült, mocsaras, tele van ágyékkötős, egyszerű, törzsi őslakosokkal, hogy hiába kezdték el meghódítani a hollandok már az 1600-as években Indonéziát, tulajdonképpen a Pápuára soha nem volt különösebb figyelmük, tehát hogy egy-egy kisebb állomás volt ott, elfoglalták, de leginkább azért, mert egyel előtte, tehát hogy jönnek le a szigetek sorba nyugatról, mondjuk keletre, mondjuk Sumátra, Jáva, Bali, Flores, Szumba, stb. Lombok, Szumba, mindegy is, így jönnek sorba a szigetek, így ugye a legvégén van Pápua, és az egyel előtti részt hívjuk a Molukáknak, a fűszerszigeteknek, és ugye ezt kereste alapjáraton mindenki, még a legeslegelőször az 1600-as években, ezt keresték meg a portugálok, ezt keresték a hollandok, és azért tartották meg a Nyugat-Pápua részt a hollandok, még úgy is, hogy nem fejlesztették, azért tartották meg, mert mert hogy ne jöjjenek át az angolok. Tehát egy ilyen buffer zónnak tartották meg az egészet, azt a nagy területet. És ami a filmben szerepel, az tulajdonképpen az, amikor a 40-es évek végén, az 50-es évek elején elkezdtek a hollandok, tehát tényleg ez az a sziget, ahol az 50-es évek között, bizonyos területe, a sziget legbelsejében, az 50-es évek közepén láttak először fehér embert, vagy először mentek oda külföldiek. Tehát, hogy annyira bejárhatatlan volt, és ugye itt kanibáltörzsek is vannak, a mai napig van olyan azért, hogy eltűnnek emberek, itt azért kanibáltörzsek is vannak, tehát hogy nagyon, érted, ott volt egy csomó már egész jól felszerelt, tehát ehhez képest érted, Jáván szultánság volt, utcák voltak, valami, ha nagyon kezdetleges, de valami urbanizáció már volt magától ott, tehát hogy ott egységekbe gondolkoztak. Itt pedig ilyen törzsi létben a különböző iszonyú bonyolult terepen, ez is az első három hónapban oda mentek, ez is elhangzik a filmben, az első hónapban ide mentünk felmérni a dolgokat, és nagyjából nem tudtunk meg semmit. Tehát ez a mondat elhangzik belőle. És vagy Holland-Új-Guineának meg már akkor hívták, amikor Indonézia kivívta a függetlenségét, és elvileg ugye a mai Indonéziának a területe az a terület, amit Hollandia elfoglalt annó ezekből a szigetcsoportokból, a dél-kelet-ázsiai szigetcsoportokból, tehát a régi, amit a holland-kelet-indiai társaság elfoglalt, az a mai alapja az Indonéziának. Eznek nem feltétlenül kellene így lennie, ugye itt is vannak népcsoportok, akik mindig is küzdöttek a függetlenségükért, és hát a pápuaiak azok egész más embertípusok is, egész mások, mint az indonézek. Logikusan ők a kezdetektől kezdve ki szeretnének válni, azaz soha nem is szerettek volna Indonéziának a része lenni, De mivel a holland gyarmati területet örökölte meg Indonézia, ezért Indonézia meg úgy gondolja, hogy ez az ő szuverén területe innentől kezdve. És tulajdonképpen tehát tényleg a filmben nagyon érdekesek a régi jelenetek, egyrészt mert iszonyú jó minőségűek, olyan, mint hogyha fel lennének pumpálva, vagy én nem tudom, más biztos jobban meg tudja mondani. Például nagyon érdekes, hogy úgy kezdődik az egyik riport, hogy itt vagyunk Hollandiában, de logikusan nem Hollandiában vagyunk. Ugye ez a Hollandia nem Hollandia, ez a mai napon, hirtelen akartam mondani a város nevét, Jayapura, igen, hogy ez a mai napon Jayapurának hívják ezt a várost, ezt a holland telepesek az 50-es években simán átkeresztelték Jayapurát Hollandiává, és alakítottak egy várost, amit Hollandiának hívnak. Na erről elképesztő érdekes felvételek vannak ebbe a filmbe, hogy hogyan éltek a hollandok az 50-es, 60-as évekbeli trópusi közegben. Szerintem ez egy ilyen szuper érdekes dolog. A szívem vérzik a pápuaiakért, tehát hogy egyszerűen olyan elképesztően kedvesek, cukik, és igen, biztos az elsőre ugye főleg egy kelet-európainak azért mi nem úgy jártunk az oviba, hogy különböző nemzetiségű gyerekek lettek volna, tehát nem volt a kínai, meg nem tudom, nigériai, vagy sőt, még török osztálytársam se volt, tehát hogy ez már egy jóval másik generáció, ahol így vegyülnek a gyerekek, a mi korosztályunkban ilyen nem volt, úgyhogy biztos ilyen tud nagyon ijesztő lenni egy ilyen pápua külsőre, vagy hogy így agresszívnak tűnhet, de a sokuk indonézül beszél, olyan kedvesen, olyan testvériesen, elképesztő emberi, ahogy kommunikálnak, rendkívül szimpatikusak, és egy kicsit az van, ebből kapcsolódik a Grönlandhoz, hogy egy kicsit az van, hogy nagyjából az történt a pápuákkal, mint amit most a grönlandiak élnek meg, hogy a fejük fölött eldöntik, hogy mi történjen. Tehát még a hollandokkal egyébként egész jól el voltak, addig az indonézek brutális keménységgel verik le a függetlenségi mozgalmukat. Valakinek nagyon zsizseg a mikrofonja, tiéd? Nagyon hallom, hogy maszatol.
0: Szerintem az Ádámé.
2: De hogy pont ezt akartam mondani, hogy szerintem így az alapdolgokat így még mondjuk el, hogy tehát tulajdonképpen tehát, hogy Indonézia 45-ben eléri a függetlenségét a hollandoktól, tehát megtörténik ott a dekolonizáció. Viszont...
1: Az nem történt meg.
0: Nem.
2: Akkor nem. Akkor mondd, hogy volt ez, mert ez nem világos, mert hogy gyakorlatilag jelenleg, igen, tehát mik ezek a sarokpontok?
1: Hát elvileg 45-ben lett független Indonézia, Sukarno és Hatta akkor kiáltotta ki az indonéz köztársaságot, de a hollandok szerint ez 49-ben történt, tényleg az Ádám volt. A hollandok szerint ez... Ádám, van valami a mikrofonoddal, minden behallatszik, a papíra, ízi, a minden recseg.
2: Ja, csak a...
1: Nem mozdulsz, recseg.
2: Én nem hallom egyébként most,
1: ja,
2: hogy...
1: Én nagyon. Ja, nem én hallom akkor csak, jó. Ahogy... Szóval, hogy...
2: Jó,
1: hogy
2: akkor ez nem 45-ben volt a hollandok, szerintem 49-ben.
1: Igen, tehát, hogy kikiáltották a köztársaságot az indonézek, de a hollandok szerint... Volt egy hosszú idő, ugye azt történt, hogy a második világháborúban bejöttek ide is a japánok Indonéziába, és akkor a hollandok nagyjából mondjuk azt, hogy elmenekültek a kegyetlen japánok elől, egy csomó ment Ausztráliába, meg páran vissza Európába, és amikor elmentek a japánok, akkor visszajöttek. De ettől függetlenül az egy csomó holland visszajött. Tehát, hogy visszajöttek, és azt gondolták, hogy majd folytatják ott, ahol abba hagyták, csak közben az indonézeknél is született egy ilyen függetlenségi mozgalom, meg hát például pont Sukarno, érted, ő egy hiperintelligens csávó volt, külföldön tanult, 8 nyelvet beszélt tényleg, beszélt hollandul, angolul, németül, franciául, arabul, ugye helyi nyelveket beszélt, indonéz, szundanéz, jávai, tehát, hogy ilyen balinéz, ugye az anyukája balinéz volt, és, és már volt az a, vagy ez a te papírod, ez te?
2: Nincs papírom, semmi papír nincs.
1: Akkor van egy negyedik ember az adásban. Szóval, hogy addigra már megszülettek ezek az értelmes indonéz csávók, akik összetudták fogni a lakosságot. Szóval 45-ben lett kiáltva, a hollandok nagyon sokáig ezt nem fogadták el, ők 49-et fogadták el. Ugyanakkor van egy olyan térkép, azt is meg lehet nézni a neten, hogy a hollandok megtartották maguknak Nyugat-Pápuát, meg még ott egy pár szigetet, és közölték, hogy ez ugye nem Indonézia. Már csak azért sem, ez nem muszlim, ezek keresztények, tehát hogy van egy ilyen közösség velünk, és akkor nevezték át ott különböző dolgokat, és ugye ebből az időszakból van a felvétel. Körülbelül 15 ez csak az akkor Hollandiának hívott a mai néven Jayapurának nevezett pápuai városban, csak akkor 15 ezer holland élt. Tehát egész nagy közösség volt ott. És érdekes, mert a Vannak ilyen sarokpontok, mondjuk Pápua szempontjából, hogy mikor mi történt, tehát hogyha csak hogy a Nyugat-Pápuát vesszük, akkor az történt, hogy 1961-ben, amíg ott voltak a hollandok, addig a nyugat-pápuai köztársaságot ők kihirdették, a hollandok mondjuk is, hogy nem egészen egyeztek bele, de azt mondták, hogy kapnak valamilyen fajta autonómiát, mindeközben még Indonézia marhára akarta ugyanúgy Pápuát. Ekkor volt az, hogy megalakult az a zászló, amit most mindenhol lehet látni a filmben is, mert a hajnal csillagos, a Morningstar-os zászló. ami a nyugat-pápuai függetlenségi mozgalomnak most a jelképe, de tulajdonképpen az a nyugat-pápuai köztársaságnak a zászlaja. Elvileg Indonéziában fel lehet a Pápuán, tehát hogy értelemben olyan helyen fel lehetne húzni ezt a zászlót, de csak úgy, Eszter, hogyha az indonéz zászló magasabban lobog. Mm, ugyanakkor a gyakorlatban akárki használja ezt a zászlót, az börtönbe kerül.
2: Igen, tehát hogy ez szerintem egy tök fontos momentum, és a filmben ez így viszonylag jól be van mutatva, hogy ugye a hollandok, ugye Indonézia függetlenedett, de a hollandok még itt is maradtak Pápuán, de ők igazából már így támogatták is a Pápuának a függetlenségét, és a pápuák meg így várták is a hollandoktól, hogy majd ebbe segítenek nekik, és ennek volt része az, hogy például átnevezték Holland Új-Guineáról Nyugat-Pápuává ezt a területet, és akkor, ahogy mondod, ezek szerint ekkor született meg ez a zászló, ami egyébként nagyon szép, kicsit Puerto Rico zászlójára emlékeztet, nem tudom.
1: Igen, kaptam egy olyan SMS-t közben, hogy amikor kimondtad, hogy Csajapura elment az adás, valami szlovák zizi szól a műsor helyett, pedig tök érdekes volt.
2: Aha, na én meg egy olyan üzit kaptam, hogy internet noise, és hogy ezzel a rádiós nem tud mit csinálni.
1: Szerintetek kimegyünk adásba?
0: A stream az biztos van, az FM-en meg itt könyvbe ügyködök.
1: Jó, próbáld meg megtudni a csetesektől, hogy mi van, hogy hallják-e, amit beszélünk.
2: Beztes nekem hallják. Azt írja, hogy nem annyira zavaró.
1: Jó, akkor van, aki hall minket, van, aki nem. Szuper. Szóval, hogy
2: vannak... Tehát a hollandok azok egy ilyen köztes állapotba kerültek, hogy így egyszerre voltak még itt, mint, tehát ilyen félgyarmati állapotban volt, és ugye Indonézia is akarta ezt, a hollandok meg úgy már itt is voltak, de azért úgy akarták volna támogatni is a függetlenségüket, valami ilyesmi. Benne vagyunk még az adásban?
1: Figyelj, csináljunk úgy, mint hogyha benne lennénk, és akkor folytassuk. Én ilyenkor ennek vagyok a híve, hogy a hollandok konkrétan azt gondolták, hogy ők ki fogják harcolni maguknak Nyugat-Pápuát, és majd hozzásegítik a pápuaikat a függetlenséghez. Azt tudták, hogy nem tarthatják meg hosszabb távon, tehát ezért inkább felkészítették a nyugat-pápuai lakosokat arra, ugye a kelet-pápua, vagy a... Igen, tehát a másik oldalhoz semmi közük nincs, a Kelet-Pápuához, mert az végig angol izé, az lett izé Pápua Új-Guinea. És tulajdonképpen az történt, hogy elkezdték egy kicsit felkészíteni őket arra, hogy mi lesz, hogy lesz, de Indonézia nem adta. Egyszerűen Sukarno ragaszkodott Pápuához teljesen értelmetlenül, és ugye a Pápuán, nem tudom, az egész szigeten 6 millióan laknak, tehát hogy ez tényleg egy németországi területen laknának 6 millióan. És ugye azok is nagyon szétszórtam, mert sokkal inkább hegyvidékes, mint Németország, meg mocsaras, meg izé, meg nem tudom. Tehát jobban ki van csipkézve ott a terep. Úgyhogy
2: 67... Viszont, mint kiderült a filmből, nagyon-nagyon durva réz és arany bánya. Tehát a világ legnagyobb arany nyersanyag forrása.
1: Igen, azt lehet tudni, hogy az van ott. Igen.
2: Tehát lehet, hogy ezt a Sukarno is tudta, és ami még így érdekes volt, az ugye, hogy ha jól értem, akkor a Sukarno, ő a kommunista pártnak volt a vezetője, vagy hogy ő...
1: Nem. Nem.
2: Nem. Nem. De jóval dílelt. Tehát ez nagyon úgy nézett ki, hogy ő így ebben a hidegháborús közegben gyakorlatilag így nagyon jól politizált. És elérte azt, hogy az ENSZ-nél, amikor már oda került ez az egész függetlenségi folyamat, hogy akkor ott volt az ENSZ-nél ez az ügy, hogy akkor szeretne Nyugat-Pápua függetlenedni, akkor sajnos a hollandok nem álltak ki mellettük, és az ENSZ-ben senki. Tehát végül is nem sikerült nekik ezt elérni.
1: Sukarno a PNI, a Partai Nacional Indonéziának, azaz az indonéz nemzeti pártnak, ennyi nacionalista indonéz pártot alapító tagja volt még fiatalon. Egyébként így vannak ilyen nagy vörös bika szimbólumok, akik valahol jártak Indonéziában, az így feltűnik. az ennek az utolt pártja, a PDI, amiben beleolvadt a PNI egykor, tehát hogy Sukarno nagyon kikérte magának azt, hogy kommunista. Egyébként tök jót kérdeztél, mert ezt nem szokták kérdezni, ugyanis valóban az van, hogy ugye Hruscsovval találkozott, meg a kínai vezetővel, tehát hogy barátkozott a kommunista országokkal, de ő volt az, aki például az egyik alapító tagja volt, hogy hívják a nem elkötelezedő államok, hogy hívják őket?
2: Semleges?
1: Igen, tehát ugye semleges államok szövetségében, mondjuk azokban marhára nem semleges államok voltak, mondjuk Kuba, de mindegy. Szóval, hogy tökre nem volt kommunista, és a history.state.gov az amerikai ilyen történelmi oldalakon tök jól össze lehet, én mindig ilyen hülyeségeket csinálok, hogy akkor így nekiállok ezeket olvasni, és nem bírom abba hagyni. Ilyen helyeken olvasom ugye a Mao Tse-tungos beszélgetéseket. Itt egész konkrét riportok vannak fönt, és ezen az amerikai történelmi dokumentumok, kordokumentumok gyűjtő oldalán, és itt van olyan 1958-as interjú, ahol pont arról szól, hogy fel van háborodva, és még mielőtt bármit kérdeznék, mondja az újságíró közli, hogy ő nem kommunista, hanem, és hogy az ő mit tudom én, ő pénzügyminisztere se kommunista, és az ő oktatási minisztere az nagyon balos nacionalista, de itt senki nem kommunista, és azért barátkozott ezekkel az országokkal, mert fegyverre volt szüksége. És ezek az országok meg valóban azt gondolták, tehát az akkori Szovjetunió, vagy az akkori Kína, az azt gondolta, mondjuk a Kína 58-ban marhára nem gondolt semmit, de hogy a Szovjetunió az tényleg az arról volt szó, hogy akkor majd lehet, hogy egy kicsit közeledik ideológiában is majd ez a vadi új friss ország, de tele van marha jókor dokumentumokkal ez a history.state.gov, és akkor itt lehet olvasni az Egyesült Államok Indonézia politikájáról az 50-es években, az Egyesült Államok hogyan növeli a Indonézia számára a katonai segítséget. A Hollandia telegramok mennek, hogy aggodalmukat fejezik ki az államoknak, hogy katonai segítséget nyújtanak Indonéziának, és sőt, egy egész blokk van tényleg tele telegramokkal, memorandumokkal, és az akkori ENSZ biztonsági tanácsának az ülésének a készült amerikai feljegyzéssel, hogy amikor felvették az ENSZ-be a nyugatirián, nyugat-új-Guinea vita kérdését. Ugye itt tehát nem volt kommunista, de barátkozott kommunista országokkal. Ugyanakkor ez egy jó indok volt utána a pucsra is, hogy kikkel barátkozik. A lényeg az, hogy Hollandia tulajdonképpen nem kapott segítséget Irian Jaya megvédéséhez, már nyugat Irian Jaya-hoz. És ez ugye Eisenhower-nál kezdődik, de Kennedy-nél fejeződik be, és a hollandok attól tartottak, hogy a második világháború után, sőt, ez a fű alatt ugye ez ment, hogy a US Marshall Plan AIDS megvonásától féltek, hogy elveszik tőlük a Marshall terv összegeket, és már nem tudtak más csinálni, mint otthagyni őket, és egyszerűen csak annyit tudtak, hogy segítik őket az ENSZ-be. És végül az is lett egyébként, hogy ugye 61-ben kikiáltották ezt a nyugat-pápuai köztársaságot, ilyen, ekkor volt ugye a hajnalcsillagzászló, ebből is vannak felvételek, szerintem nagyon megható az idős holland katonabácsik, akik viszik ezt a zászlót, és ott biztatják a mostani pápuaiakat, hogy ez rendben lesz, ez nem jó így, ez veletek vagyunk, visszajárunk. És 1962-ben képzeld el, idéglenesen az ENSZ kapta meg, az idéglenes végrehajtó hatósága alá került Nyugat-Pápua, azért, mert nem tudták eldönteni a vitát Indonézia meg Hollandia között, és egy ilyen béketerv kellett, és végül 69-be került az Indonéziához. Erről is van a filmben egy részlet, amikor kitalálták azt, hogy szabad szavazások lesznek, és ugye erről ott van benne a részlet, hogy mennyire nem szabad ez a szavazás.
2: Tök jó, azért halkítottam le magam, mert eltöleg most jobb volt, amikor lehalkítottam, szóval igen. És,
1: egyébként én is hallok a háttérben egy külföldi beszédhangot, folyamatosan hozzátenném. Uh-huh. Én is hallok valamit. Szóval, hogy igen, 69-ben került Indonéziához úgy, hogy Indonézia megígérte, hogy szabad és független szavazások lesznek, Hollandia így adta át. A történet nagyon hasonlít, érted, ahhoz, ahogy visszaadták a britek Hongkongot, hogy megpróbálták bebiztosítani a hongkongiakat legalább a következő 50 évre. Aztán ugye most Kína már lenyomta őket 2019-ben, vagy 20-ban, egy kicsit ugyanez, hogy a hollandok tényleg nagyon sok mindent, ez nagyon vicces, amikor nem a külföldi, mert a hollandok más szigeteken nem voltak ennyire cukik, azt hozzátenném, de hogy tényleg, meg azért itt is voltak atrocitások, de itt tényleg erős kapcsolatot alakítottak ki a helyiekkel, és az azért nagyon kemény, amikor nem a hollandok a brutálisak értett, hanem az tulajdonképpen a szomszédos szigeteken lakók, az indonézek. Tehát, hogy ez szerintem nagyon kemény. Eszter, nekem megakadtál. Meg vagy, visszajöttél, jól van. Szóval, hogy...
2: Itt vagyok, csak lealkítottam magam, mert hogy ne zavarjuk be az adást.
1: Szóval, hogy meg ugye ez egy kicsit ugyanaz, mint a Grönland, amiről beszéltünk, hogy most a Dánia tárgyal, érted, az Egyesült Államokkal, és akkor ott lakik Grönlandon, mondjuk nem olyan marha sok, nem tudom, 200 ezer ember, de akkor is a helyi lakosok ott laknak, érted, az övéké a terület, a sziget északi csúcsától a délig, és közben Dánia meg az Egyesült Államok tárgyal a fejük fölött, egyébként nem a fejük fölött, mert a dánok logikus, hogy bevonják a grönlandiakat, de itt azért az, hogy a hollandok meg az indonézek vívják ki a harcot, és a pápua senkit, tehát hogy az indonézeket nem érdekli, hogy mit gondolnak a pápuaiak, akik egyébként a mai napig függetlenségi harcot vívnak, de, és nagyon, még mindig nagyon egyszerű módszerekkel, és az indonéz hadsereg túlságosan jól felszerelt, és amit mondasz, a legnagyobb aranybánya, most elfelejtettem a nevét, hogy milyen Berg, mert ugye valami holland neve van, valami Berg, hogy ez az aranybánya, erről is szó van ott a filmben, hogy először látták a Marhanagy-hegyet, és látta a kutató, hogy ő egyből látja, hogy ami ilyen kék, meg ilyen színű, meg ez azért, hogy itt van valami, de azt mondja, hogy az Istenbe szállítanánk el a dzsungel legmélyén 80 hegy után a 90. hegy tetejéről bármit is, hogyan vinnénk el a partig, és szállítanánk el, tehát erre nincs meg az infrastruktúra. És ez volt az, amit ugye most kiépítettek, és adták el a tényleg 5, azt képzeljétek el, hogy 5 dollár per hektárért vették meg a földeket a pápuai törzsektől, úgy verték át őket, mint a szél szörny, ami ott megy, közben pedig az indonéz kormány mai napig gyilkolja őket, senki nem tud semmiről, mert itt ez az a terep, ahol 200 emberből egyetlen egynek van telefonja, nem engedik be a nemzetközi szerveket, az Amnesty International már 2002-ben jelezte, hogy nem mehet be, de szerintem ami 18-19 óta egyáltalán nem mehet be senki, külföldi újságírók nem mehetnek be, de marha egyszerű, elmész nyaralni Pápuára, bemész egy nemzeti parkba, és fegyveres őröket fogsz látni mindenhol, katonákat és fegyveres őröket, és nem jegyárusokat és állatvédőket. Tehát, hogy brutál állapotok vannak, érzik a szívem a pápuaiakért.
2: Igen, és hogyha szeretnétek megnézni ezt a filmet, most elég sok infót elmondtunk, de nem minden van a filmben, mert mi azért még így háttérben ez a pálmaolajas sztori például nincs benne. Ezt már egy ilyen másik dokumentumfilmben néztük hozzá. Itt most kifejezetten a filmben így az arany és a réz erőforrásokról, nyersanyagokról van szó, illetve hogy hogyan, igen, hogy hogyan semmiszték ki ezeket az egyszerű, primitív, idézőjelbe törzseket, és hogy az indonézek hogyan nyomják el őket. Szóval a film az január 25-én és január 27-én lesz majd látható, 25-én délután 4:45-kor, és 27-én pedig este 6:30-kor lesz a Mamutban, The Promise, és hogyha érdekel a gyarmatosítás, meg Indonézia története, vagy Nyugat-Pápua, meg ezek a függetlenségi mozgalmak, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel tudjuk ajánlani, mert nagyon érdekes, és ahogy mondtuk, ez a BITF, a Budapest International Documentary Film Festival. Nagyon. Nagyon jó, úgyhogy nézzétek a filméket. Most már csak pár perc van hátra, úgyhogy még amit el akarok mondani, azt most kell.
1: Egyébként még csodálatos kínai filmek is lesznek, azért nem olyan politikailag merészek, hanem inkább az aktuális társadalmat írják le, mondjuk pont a női férfi arányokat. Nem olyan neccesek, nem is lesz olyan necces a szakértőjük. Hogy olyan edgy, hogy lesznek, nagyon sokféle film van, menjetek el, te is kaptál a Dafke témájába filmeket, ugye, amiről gondolom majd fogtok beszélni, úgyhogy...
2: Igen, ja, akkor szerdán hallgassátok a Dafket.
1: Ez itt a kulturális ajánló.
2: Igen, szerdán hallgassátok a Dafkét este 8-tól, mert akkor mi is fogunk majd ajánlani zsidó témájú filmeket a BITF-ről, és akkor már Budapesten leszek.
1: Na és akkor sziasztok, köszönjük, hogy velünk voltatok, köszi Ádám, hogy beugrottál és segítettél nekünk az adásban, szerintem mi elbúcsúzunk, legyetek jók, Oliver, legyél jó, Be Water, és majd 2 hét múlva ugyanitt.
3: A Tilos Rádió hírei következnek. A Mátrában idén is kilométereken át csontszáraz a Kövicses patak alsó szakaszának medre. A zagyva mentő civilek, a zagyva mentik. Már többször figyelmeztették mind az önkormányzatokat, mind a vízügyi hatóságot, ám az éltető víz a közelébe sem jut el a zagyva folyónak. Márpedig ezt nem csak az asszály okozza, hiszen a kövicsest tápláló csörgőpatakban, vagy a hasznosi tározóban és annak kifolyásánál nincs vízhiány. Pásztón azonban már nyoma sincs a víznek. Nem úgy az ellenőrizetlen vízkivételnek. A civilek több helyütt láttak szivattyúkat. A mélyedések posványosából minden esetre a halakat, szitakötőlárvákat, ebihalakat, a Büki Nemzeti Park munkatársának segítségével átmenekítették az agyvába. Számol be a sokszínű vidék. A hő és vizes folyadékok kölcsönhatásából létrejövő hidrotermális rendszerek fontos szerepet játszottak az élet kifejlődésében, a mikroorganizmusok elterjedésében. A krétakorvégi kihalást okozó Csíkszulop kisbolygó 200 km átmérőjű kráteréből egy 2016-os expedíció gyűjtött mintákat. A Yucatán-félsziget közelében lévő lelőhelyen 1 kilométerrel fúrtak a tengerfenék alá. Anne-Marie Pickersgill geológus a minták izotópos kormeghatározása és elemzése révén most arra jutott. A dinoszaurusz ölő Csíkszulop becsapódás 66 millió éve teremtett hidrotermális rendszere 58 millió évvel ezelőtt hűlt ki teljesen. Ökoszisztémája a korábban becsült 2 helyett 8 millió évig volt aktív. Írja a Nature nyomán a Qubit.
4: Átvágták a lakatot, és 8 év után újra beléptek civilek a Fertő magyar oldalán az egykori strand területére, írta a Telex. A fertőtavi juniálist arra a napra szervezték, amikor 1989-ben a magyar és az osztrák külügyminiszter Sopron közelében szimbolikusan átvágta a vasfüggöny rótkerítését a magyar-osztrák határon. A körülbelül 150 fős csoport a vízpartig sétált. Üzenetük az volt, hogy még ha képletesen is, de fel kell oldani itt az elzárást, miután 8 évig nem lehetett lemenni a partra. A környékbeliek tavaly nézhették meg saját szemükkel, hogy mi történt a tó magyar oldalán 8 év alatt 12 milliárd forintból, azon kívül, hogy a népszerű és látványosságként is kuriózumnak számító cölöpházakat ledózerolták, és helyükre betonfalakat emeltek. 2025 májusában nyitott meg a 421 férőhelyes északi kikötő, amit csak a hajósok használhatnak, írta a Greenfo.
5: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Mátrában idén is kilométereken át csontszáraz a Kövicses patak alsó szakaszának medre. A zagyva mentő civilek, a zagyva mentik, már többször figyelmeztették mind az önkormányzatokat, mind a vízügyi hatóságot, ám az éltető víz a közelébe sem jut el a zagyva folyónak. Márpedig ezt nem csak az asszály okozza, hiszen a kövicsest tápláló csörgőpatakban, vagy a hasznosi tározóban és annak kifolyásánál nincs vízhiány. Pásztón azonban már nyoma sincs a víznek. Nem úgy az ellenőrizetlen vízkivételnek. A civilek több helyütt láttak szivattyúkat. A mélyedések posványosából minden esetre a halakat, szitakötőlárvákat, ebihalakat, a Büki Nemzeti Park munkatársának segítségével átmenekítették az agyvába. Számol be a sokszínű vidék. A hő és vizes folyadékok kölcsönhatásából létrejövő hidrotermális rendszerek fontos szerepet játszottak az élet kifejlődésében, a mikroorganizmusok elterjedésében. A krétakorvégi kihalást okozó Csíkszülöp kisbolygó 200 km átmérőjű kráteréből egy 2016-os expedíció gyűjtött mintákat. A Yucatán-félsziget közelében lévő lelőhelyen 1 kilométerrel fúrtak a tengerfenék alá. Annemarie Pickersgill geológus a minták izotópos kor meghatározása és elemzése révén most arra jutott. A dinoszaurusz ölő Csíkszülöp becsapódás 66 millió éve teremtett hidrotermális rendszere 58 millió évvel ezelőtt hűlt ki teljesen. Ökoszisztémája a korábban becsült 2 helyett 8 millió évig volt aktív. Írja a Nature nyomán a Qubit.
2: Átvágták a lakatot, és 8 év után újra beléptek civilek a Fertő magyar oldalán az egykori strand területére, írta a Telex. A fertőtavi juniálist arra a napra szervezték, amikor 1989-ben a magyar és az osztrák külügyminiszter Sopron közelében szimbolikusan átvágta a vasfüggöny rótkerítését a magyar-osztrák határon. A körülbelül 150 fős csoport a vízpartig sétált. Üzenetük az volt, hogy még ha képletesen is, de fel kell oldani itt az elzárást, miután 8 évig nem lehetett lemenni a partra. A környékbeliek tavaly nézhették meg saját szemükkel, hogy mi történt a tó magyar oldalán 8 év alatt 12 milliárd forintból, azon kívül, hogy a népszerű és látványosságként is kuriózumnak számító cölöpházakat ledózerolták és helyükre betonfalakat emeltek. 2025 májusában nyitott meg a 421 férőhelyes északi kikötő, amit csak a hajósok használhatnak, írta a Greenfo.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Jobb kettő gubis, sima bal. Menjünk már, nyomjuk neki annak a szarnak! Úrjad neki! Bal kettő lerak, vagy 50 ember! Bal! Tövön és óvatosan,
4: óvatosan! Állj meg!
5: Mindenki mondta, hogy ne bér felől menjünk.
6: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
4: Azt mondták, a Saigon Café a Tilos Stage.
5: Hol vagyunk?
4: Hol hoztál minket?
5: Ez lenne?
4: Ez az, hát ezt kerestük.
7: Saigon Café. Original Chill Out. A Sunon. Keresd a rejtekes rekettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mango, DJ Woody, Apa, MC Ting, Uli, Chili Team, Naszka, András Báder, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtás, Forma C2-s Mint, Harun Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Vigel, Kori, Selector Hemperol, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Densátor Magdolna, Turbo, Sematic 4, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Helet. Kedvezményes jegyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.

0: until they have been taught a lesson which they and the world will never forget.
1: Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne Busa Pista szabad foglalkozását hallottátok eddig, és Pista játszott a jobbnál jobb zenéket lemezekről, és jön a Bosszabon Gia Tomanekkel, szintén lemezekről fogok játszani 3-tól, kivételesen valószínűleg nem is 5-ig, hanem fél hétig, mert az, amiről nem lehet beszélni, stábja a jól megérdemelt nyári szabadságát tölti csak egy alkalomig, aztán 2 hét múlva újból jönnek, és behoztam ilyen 30-35 elektronikus library lemezt, és további 20-25-öt otthon hagytam, mert még egy programajánló következik, hogy este a Nemdebárban van egy ilyen sorozat hétfőnként, hogy 3 DJ játszik egy-egy órát, és azokat így azt élőben is lehet nézni a Facebookon, utólag a YouTube-ra is felkerül, meg persze a helyszínen is, és ott a Selectionből és szigorúan ellenőrzött bitekből ismeretet beugró DJ és Nandes fog játszani, kettő között meg jó magam, úgyhogy 8-tól 9-ig beugró DJ Laci jön, utána 9-től 10-ig ilyen 20-25 további elektronikus library lemezekről fogok játszani egy órát, és 10-től 11-ig meg Nandes, úgyhogy ez egy programajánló volt, és akkor kezdésnek kivételesen jöjjön egy egész lemeznek az A és a B oldala, a Jazz Dispensary Presents Dream a Dream with Studio G, Great Diggers Archive című lemeze. A Studio G az egy elég kedvenc kiadom, és elég library kiadom, elég nehéz Európában, meg úgy a világon hozzáférni a lemezeikhez, pláne, hogy a későbbiek azok eleve csak CD formátumban jelentek meg, és akkor ezekről egy-két ilyen mix fog szólni, az A oldal az a Dream A, Psychotropic Hopping Morning, kezdjük azzal, és amikor véget ért, akkor majd jön a Space Temple Midnight, szokás szerint a chat.ilos.hu oldalra igyekszem írni, hogy mik szólnak, ezt így egybedobom, mert oldalanként 15-20 felvétel van, ilyen rövid szösszenetek, Tilos Rádió, szóljanak az elektronikus rábé zenék, 3,5 órán keresztül, Tilos.

Ez Attila Stádió FM 90,3, és benne 3-tól kivételesen fél hétig Bosszabom Gia Tomanekkel, és kivételesen ott egy lemeznek a két oldala kezdésnek végigment az amerikai Crafty Cortsinknál megjelent Jazz Dispenser is válogatása az angol Studio G Library kiadó cuccairól, ami ilyen ritka lemezekről és a csak lemezekkel foglalkozó emberek számára még ritkább CD-kről válogatott egy csomó szösszenetet, és tekintve, hogy tele volt ilyen 20-30-40-50 másodperces cuccokkal is, azért össze lement az A oldala 17 felvétellel, Psychotropic Hopping Morning címmel, hogy egy olyan álom, és abban még elég sok ilyen nagy zenekari dolog volt, de a második Space Temple Midnight oldalon ilyen 14 felvétellel már volt némi elektronika is, ugyanis leginkább ilyen elektronikus library zenéket fogok fél hétig játszani. Kicsit a rádiósabb dolgait, tehát hogyha több verziója van és dob nélkül, akkor lehet, hogy például azokat kezdésnek. Most például Trevor Bastoltól fogok két felvételt, a Bruton Music, Utold Music House, kékborítós, I-betűs vagy I-betűs Industry a sorozatainak 3-as és 5-ös részéről, az az MHI 5 vagy MHI 3, vagy MHI 3, 3, MHI 5 lemezekről, Digital Arts és Airline, a Digital Arts-nak a negyedik verzióját, az Airline-nak a harmadik. Nem dumálok, úgyhogy rakok ilyen elektronikus library-ket is, olyan apró próból, amiket egyébként írok a chat.ilos.hu-ra, így igyekszem a tracklistát is írni, hogy utána fél hétkor hazamegyek Blahára, lerakom a 35-40 lemezt, amit behoztam, és felveszek 20-25 másik elektronikus library lemezt, és azzal visszajövök Budára a Nemdebárba, ahol 8-től 9-ig a Selectionből ismertett beugró DJ fog egy órát játszani, 9-től 10-ig én, és utána 10-től 11-ig a szinte a Selectionből, illetve a szigorúan ellenőrzött beatekből ismeretett Nandes egy-egy órát, és ezeket élőben lehet majd nézni a Facebookon is, ilyen livestreamen, utólag meg majd a YouTube-ra is felkerül. Ez egy programajánló volt, és akkor szóljanak az elektronikus library tudcok, többnyire elektronikusak, az elején ilyen rádiósabb, hátradőlős, később talán egy-két ilyen beat-es pörgősebb is, egészen fél hétig, mert az, amiről nem lehet beszélni kivételesen, megérdemelt nyári szabályukat töltik, és csak két hét múlva jönnek. Tilos Rádió FM 90,3. Szép nyarat mindenkinek!

Ez Attila Sádió FM 90.3, és benne Bosszabom Giatomanekkel, ami kivételesen nem ér most véget, hanem fél hétig tart, mert az, amiről nem lehet beszélni, stábja jól megérdemelt nyári szabadságukat töltik, és két hét múlva jönnek új úterővel élőben. Én pedig folytatom az elektronikus library zenék rakását, 55 felvételnél jár a műsor. Annak apropóján, hogy ma majd 9 és 10 között a Nem de Bárma is olyan zenéket fogok játszani 20-25 másik lemezről, nem arról a 35-40-ről, amit mára behoztam, ugyanis ott 8-tól 9-ig beugró DJ Laci fog játszani, akit a Selectionből ismerhettek, utána Jó magam egy órát, és végül Nandesz, akit meg szintén a Selectionből, illetve a péntek éjjeli szigorúan ellenőrzött beatekből is ismerhettek. Ez egy programajánló volt, és egyébként azt majd a Facebookon élőben is lehet nézni, hallgatni, és később majd a YouTube-ra is felkerül, mire a Facebookon esetleg némítanák néhány felvételünket. Én oda is egy jó kis elektronikus library settel készülök. Itt az utóbbi fél órában egyébként eléggé kezdett már exkluzív lenni olyan szempontból, hogy olyan ilyen 70-100-200 eurós Studio J-s, G-s Bruto Musicus, vagy mondjuk francia PSI kiadós lemezeket játszottam, felvételeket, amelyeknek úgy van olyan értéke, hogy sokszor még annyiért sem árulja senki a Discogson őket. Úgyhogy a Studio G-től például két nagyon jót megtartottam magamnak, és a PSI-től akkor az említett francia kiadótól jöjjön, Alan Shearer-től az Orient Express, aki nem az angol focista, hanem a Frédéric Vigère nevű francia zenész, aki Alan Shearer alter egóval is alkotott dolgokat. Tilos Rádió FM 90.3, a csetre továbbra is írom a elhangzó számok listáját. Az előző Electric Rainbow-t Brian Bennett-től azért tudtam lejátszani, mert a szerencsé két brutonos lemezen is megvan, úgyhogy amit itt behoztam már, arra játszottam, és az egyet azt szerintem majd ma éjszaka is, este is játszom 9-10 között az egy órás szetembe, tehát az lesz az egyetlen egy átfedés az itteni 3,5 óra és az ottani 1 óra között. Tilos Rádió FM 90.3. Szép nyarat mindenkinek, Tilos!

Ez a Tilos Rádió FM 93, és benne még Tomanákra egy-két számot, aki itt ragadt három óta a Bosszúbondjában, mert kivételesen az, amiről nem lehet beszélni, stábja nyári szabadságukat töltik, két hét múlva jönnek új úterővel. Én meg mindenféle elektronikus beütésű lábrék zenéket játszottam most David McAllistertől, alias Douglas Woodtól, a Omnitronic kiadó alapítójától, meg az Emil Escher Library lemezein jó sok számmal szereplő, meg a Studio G szereplően Douglas Woodtól lehetett alatni a Ten Miles High-t, és jön még az utolsó percekben Alan Hawkshaw-tól és Brian Bennett-től a Daytripper, majd Brian Bennett-től és Alan Hawkshaw-tól az Executive, és mindezt azért csináltam, mert majd 9 és 10 között ma este is játszok a Nem De Bárba, beugró DJ Laci fog először 8-tól 9-ig zenélni, ott utána 9-től 10-ig én, szintén elektronikus live zenéket, de más lemezekre, amiket otthon hagytam, és majd most mindjárt felkapok otthon, aztán jövök vissza Budára a Nem De Bárba, és utána 10-től 11-ig meg Nandes fog játszani, és mind a három egy órás szettet lehet majd a Facebookon élőben nézni, később a YouTube-ra is felkerül. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, meg itt a plusz lehetőséget. Szép nyarat mindenkinek, Tilos Rádió, sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek. A Mátrában idén is kilométereken át csontszáraz a Kövicses patak alsó szakaszának medre. A zagyva mentő civilek a zagyva mentik. Már többször figyelmeztették mind az önkormányzatokat, mind a vízügyi hatóságot, ám az éltető víz a közelébe sem jut el az Agyva folyónak. Márpedig ezt nem csak az asszály okozza, hiszen a kövicsest tápláló csörgőpatakban, vagy a hasznosi tározóban és annak kifolyásánál nincs vízhiány. Pásztón azonban már nyoma sincs a víznek. Nem úgy az ellenőrizetlen vízkivételnek. A civilek több helyütt láttak szivattyúkat. A mélyedések posványosából mindesetre a halakat, szitakötőlárvákat, ebihalakat a Büki Nemzeti Park munkatársának segítségével átmenekítették az Agyvába. Számol be a sokszínű vidék. A hő és vizes folyadékok kölcsönhatásából létrejövő hidrotermális rendszerek fontos szerepet játszottak az élet kifejlődésében, a mikroorganizmusok elterjedésében. A krétakorvégi kihalást okozó Csíkszülup kisbolygó 200 km átmérőjű kráteréből egy 2016-os expedíció gyűjtött mintákat. A Yucatán-félsziget közelében lévő lelőhelyen 1 kilométerrel fúrtak a tengerfenék alá. Anne-Marie Pickersgill geológus a minták izotópos kor meghatározása és elemzése révén most arra jutott. A dinoszaurusz ölő Csíkszülup becsapódás 66 millió éve teremtett hidrotermális rendszere 58 millió évvel ezelőtt hűlt ki teljesen. Ökoszisztémája a korábban becsült 2 helyett 8 millió évig volt aktív. Írja a Nature nyomán a Qubit.
1: Átvágták a lakatot, és 8 év után újra beléptek civilek a Fertő magyar oldalán az egykori strand területére, írta a Telex. A fertőtavi juniálist arra a napra szervezték, amikor 1989-ben a magyar és az osztrák külügyminiszter Sopron közelében szimbolikusan átvágta a vasfüggöny drótkerítését a magyar-osztrák határon. A körülbelül 150 fős csoport a vízpartig sétált. Üzenetük az volt, hogy még ha képletesen is, de fel kell oldani itt az elzárást, miután 8 évig nem lehetett lemenni a partra. A környékbeliek tavaly nézhették meg saját szemükkel, hogy mi történt a tó magyar oldalán 8 év alatt 12 milliárd forintból, azon kívül, hogy a népszerű és látványosságként is kuriózumnak számító cölöpházakat ledózerolták és helyükre betonfalakat emeltek. 2025 májusában nyitott meg a 421 férőhelyes északi kikötő, amit csak a hajósok használhatnak, írta a Greenfo.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Halló, szevasztok, itt a Tilos Rádió építészeti műsora. Az építési terület nyári adásunkat halljátok, aminek vendége Horváth Bálint egyetemi hallgató, aki éppen nálunk az irodában van nyári gyakorlaton, és
1: ugye, valami van?
0: Most már
2: pont a pult nincs fent, szuper, csodálatos. Nagyon jó. Na, szevasztok, akkor újra elkezdem. Hiába a nyár van. Az építési területet halljátok, a Tilos Rádió építészeti műsorát, amelyben Horváth Bálint építész hallgató vendégünk, aki nálunk van az irodánkban nyári gyakorlaton, és úgy gondoltam, hogy jó, ha látja belülről a Tilos Rádiót, és volt olyan helyen, ahol egyikünk sem. Úgyhogy ő majd az árasztóról fog beszámolni, hogy milyen élőben.
3: Ott én is voltam.
2: Ó, Anna!
3: Úgyhogy ketten vagyunk már.
1: Most nem volt, már most sem most az eső.
2: Igen.
1: A csodálatos tervünket.
2: És Lackó és Anna is itt van, úgyhogy akkor ma ebből is kb. Érzékelhettétek, a Duna és környékéről lesz szó, ahol nagy tervei vannak a fővárosnak, meg főleg a fővárosiaknak. Úgyhogy hát rajta fogjunk neki. Az aktualitását több dolog is adja. Egyrészt az, hogy két hely most nyitva van, egészen még különböző időpontokig, de okosan felírtam mindent, úgyhogy ezt majd elmondom, hogy mi meddig lesz nyitva, meg hány órától, meg ilyen vicces dolgok. De a legfontosabb az, hogy egy két évvel ezelőtti tervet jóvá hagyott a irányító hatóság, annyira szép neve van, nem? Most, hogy új kormány van, és 2029-re elkészül az első szakasza a Dunaparkoknak. A furcsaság az, hogy ezt egy MG építésziroda tervezi, mármint, hogy azért furcsaság, hogy telekénel a világ legyen azzal, hogy van ez a dolog. Nekem lövésem sincs, hogy ez hogy történt, vagy mi ez. Arra emlékszem, hogy volt még a tarlós érában egy nagy országos pályázat, először a pesti, utána a budai Dunapartra is, és arra is emlékszem, hogy amikor az úszó BB-re készült kerékpáros út, akkor ugyanez az építésziroda tervezte a bicikli utat oda kifelé, volt is egy afférom velük, úgyhogy nagyon kedves emlék ez abból az időből. Szóval, hogy tehát úgy tűnik, hogy most elindul egy talán 9 milliárdos projekt, ami alapjaiban tesz rendet olyan helyeken, például, ahol a cipők vannak a Dunaparton, és tényleg szégyenletes, hogy egy Dunapart így néz ki. Na, de nem menjünk most ennyire messzire először, hanem maradjunk a mai lehetőségeknél, illetve csak egy ilyen kis kitekintés, ami mindig elmaradhatatlan.
1: Hogy... Tegyük hozzá, hogy ez egy nyári műsor. Jó?
2: Igen, persze, tehát egy ilyen könnyed kell legyen, hogy a Fövenny fürdő az egy régi kifejezés, már azért felejtődött el, mert Fövenny sincs nagyon, meg fürdő sincs nagyon, de most, hogy egyre tisztább a Duna vize, egyre inkább van erre lehetőség, és nagyon vicces volt, hogy az árasztó második évének megnyitására ott volt a Budapest Gyógy és Hévizei vezérigazgatója is, mert hogy a fővárostól a BGH kapta a feladatot, hogy oldja meg a Dunai fürdőzést, és még az is lehet, képzeljétek el, hogy az életünkben folyami úszoda lesz majd valahol a Dunán, szóval nagyon menő lenne.
3: Akkor tudok ajánlani egy tervet, Mezei Csongor, aki tavaly nálunk dolgozott az irodában, ő egy ilyen diplomamunkát csinált, és nagyon támogatnám, hogy ez megépüljön, úgyhogy...
2: Hát meg a Fortepánon olyan képek vannak,
3: igen.
2: Hogy annyira
3: hát
2: szeretnél
3: az volt az
2: lenni.
3: Előképe, igen, neki is.
1: Ja, hát egyébként rengeteg ilyen diplomamunka volt már, de hogy az még soha nem jutott el a...
2: A következő pedig csak szög meg deszka kéne hozzá. Ja, meg egy pár dolog. Például jó tiszta víz. Na és akkor képzeljétek el, hogy három ilyen híresebb fövenyfürdő volt. Egyrészt a Szent Gellért téren volt egy, a Dráva utcánál volt egy, meg a Nagyszombat utcánál Óbudán. Szóval, hogy úgy jól eltolva a víz mentén. És hát, hogy kimondottan, hogy is ilyen menő dolog volt a Dunában fürdeni annak idején. Na szóval, hogy ez így kezdődött, és akkor hát emlékezzünk vissza, hogy voltak itt ilyen homokos plázsok még a Demszki főpolgármesterség idején. Zéhalmágyi Judit volt az egyik kezdeményezője ennek, és aztán utána ez így elaludt, és a Tarlós érában voltak ezek a pályázatok. Arra emlékszem, hogy a zsűri, hát hogy nem, azt nem mondanám, hogy nyomásgyakorlás volt, de úgy lehetett hallani, hogy a főpolgármester úr azt szeretné, hogy dunai uszályokon legyen neki ilyen zöld, tehát legyen egy párhuzamos zöld valósága a Dunán, és hogy a, na szóval, hogy, tehát, hogy volt, ami tulajdonképpen nagyon pozitív, hogy egy főpolgármesternek volt elképzelése arról, hogy ez milyen kéne legyen, de aztán erre nem volt pénz, annyira volt pénz, hogy a budai oldalon is lefutott egy pályázat, amiből ugyanúgy nem lett semmi, és akkor most egy pár éve felmerült ez, hogy akkor mégiscsak lehetne itt valamit csinálni, és ennek a pályázatnak volt egy olyan munkája, akiket nem sikerült első helyre kihoznom nekem, mint egyszerű zsűritagnak, csak nagyon kedveltem a tervet. Ők vetették azt fel, ami már a valóság lett, mert az összes többi terv az úgy nagyjából stabilan kezelte a világot, hogy hát lehetne azt, hogy időnként járnak autók, időnként meg nem. És hát, hogy ez a nagyszerű, hogy először úgy volt, hogy öttől, hétköznaponként öttől reggel hatig lesz lezárva, aztán ez úgy módosult, hogy fél héttől ötig van lezárva most a rakpart, de hát ez is persze tök jó, és akkor a hétvégén megvan egy hosszú lezárás péntek este talán 5-től hétfő reggel 6-ig. Úgyhogy szóval birtokba lehet venni, és birtokba is veszi valamennyire a város. És akkor, hát hogy beszéljünk erről is, hogy ott ez, mik vannak, meg ott vannak, de hogy legyen akkor élő a dolog, most ketten is voltatok kint az áraszton, mesélnétek, hogy mit tapasztaltatok ott. Csak annyit mondanék előzetesen, hogy ez a második év, és tavaly 20 méter víz volt, idén már 100-ra nőtt.
4: Hát én az áraszton azt tapasztaltam, hogy utána néztem a Vajonnál azért, hogy mennyi ideje kezdegették ezt, tehát hogy ez nem ma kezdődött.
2: Mert hogy a Vajó segített persze, mint minden jó vízi projektben.
4: És hogy ugye van egy teljesen különös íze az egésznek, hogy ott vagy, látod a csepelműveket, ha jó szemed van, még azt is, hogy hol mennek be az uszályok, minden. Tényleg egy iparterület mellett vagy, föllátsz a Kopaszigátra, és egy nagyon kicsi területen tudsz úszni, viszont van egy olyan különleges adottsága, hogy nagyon erős a sodrás, és ezért az ilyen 30-as férfiak azt csinálták, hogy akkor ott direkt úsztak fel az árral, és ebből csináltak sportot, nagyon elveszték, illetve vannak, akik próbálgatták azt, meddig lehet elmenni. Ugye most még nagyon...
1: Ez egy kicsit kirekesztő akkor az a Dunal, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a Tamás akkor nem tud neki menni egy ilyen dolgunk.
2: Pedig a Dunában tanultam meg úszni, és csak hozzátenném Szobnál.
4: Tehát, hogy én már egy jó ideje igazából inkább Dunában fürdök, mert sokkal közelebb van, és akkor így a Dunakanyarban kezdtem el, hogy Zebegény, Verőce, és így teljesen más érzés, mint a Balatonban, hogy van sodrás, van áramlás is.
1: Hát nem csak ugye az, bocsik közben szólok, hanem a folyóvíznek, most itt konkrétan Dunának megvan az a tulajdonsága, hogy abban az őrületben, ami múlt héten volt, amikor tulajdonképpen az állóvizek azok már használhatatlanok voltak, saját tapasztalatban mondom, a Duna családom többi tagja Gödnél ejtőzött, ez teljesen használható volt. Iszonyú jó volt a hőmérséklet, a mikroklíma teljesen jó volt, tehát elviselhető volt az a 41-42 fok, tehát hogy valójában ez egy olyan természeti kincs, ami nyilván mindannyian tudjuk, hogy mennyire hasznosított a Duna, de hogy manapság egyre jobban felértékelődik az a tulajdonsága, ami eddig csak úgy nyilván tudtunk róla, ez mindig hűvösen minden, de hát most már egyszerűen létkérdés.
2: Hát meg az, hogy tiszta lett, tehát hogy az egy óriási különbség.
1: Hát igen, de nyilván az alapfeltétel is teljesül, tehát hogy ki lehet használni ezt a természetes hűsítő tulajdonságát.
2: Na és igen, akkor mi volt ott?
3: Kicsit kétkedve fogadtam itt, hogy a lenti részen is lehet, vagy ott fogunk fürödni a Dunába. Én a végén egyébként nem fürödtem benne, mert mi tegnap ilyen délután ötre értünk oda, és egyébként addigra már egyébként tök jó árnyas rész volt, mert ugye ez egy a nyugati partján van, és hogy ilyen fák alatt egyébként tényleg van úszómester, hivatalosan ugye nem tudom, reggel 10-től este 6-ig lehet fürdeni, addig ott vannak az úszómesterek is, tele volt a part egyébként vasárnap délután 5-kor is, és mondom, akkor már ilyen kellemesen hűs is volt, és ezért cserébe, mivel amit mondtál, hogy a Duna is hideg volt, én nekem már nem akarózott belemenni. De ott egyébként tényleg fürödtek így, mintha ilyen áramoltató volt, egy hölgy, egyébként röhögtem rajta, hogy mondta, hogy fú, hát olyan, mintha ilyen bazi gyorsan úsznék, és akkor ugye lefelé ment, és akkor kicsit kijebb kellett jönni ahhoz, hogy visszafelé, ugye vissza tudjon sétálni, szóval, hogy nagyon élvezték, meg a gyerekek egyébként nagyon élvezték a Dunapartot, ki van jelölve nem tudom 120 méterig, tehát hogy nem tudsz azért nagyon mélyre menni, mert azért tényleg látszott, hogy iszonyatos sodrása van. Mellett a horgásznak az emberek, én egyébként ugye 2 vagy 3 éve jártam először az árasztóparton, nem tudom mikor nyitott meg, és akkor még egy kicsit kétkedve fogadtam, hogy itt lesz, vagy hogy fog-e történni valami, mert hogy így ugye itt ott mellette van egy ilyen gát, és akkor a gát mellett ugye van ilyen röpipálya, meg ki lehet ülni ilyen napozóágyakba, hasonló, de hát azért nyáron ott azért mostani 40 fokokban, ami azért Budapesten van, az ilyen döglesztő. És akkor viszont cserébe nagyon jól megcsináltak, mert lejjebb vitték egy kicsit ezeket, vannak ilyen kiülős részek, meg ott lehet szerintem grillezni is, vagy valami hasonlókat, és a strandot is levitték egy ilyen árnyasabb területre, gondolom délelőtt egyébként is meleg van, de hűs itt a Duna. Szóval, hogy most úgy látszott, hogy ilyen élettel teli, ugye mellette egyébként nem az, mint a római part, de szerintem akármi, azt is el tudom képzelni, hogy ott, ha felfedezik a mögötte lévő iparépületekben lévő potenciált, meg hasonlót, hogy azért ez a rész fejlődésnek tud majd indulni, mert van mellette egy barbecue-s, van ilyen lángosos rész, oda egyébként vagy el kell sétálni, vagy ugye mi biciklivel mentünk, és akkor tök jól ott a gáton végig lehet a kifolyóig, vagy ott van egy ilyen kifolyó rész biciklizni, szóval, hogy szerintem baromi hangulatos, építettek zuhanyt, érdekes módon csak tojtojvécék vannak, ami azért egy kicsit ilyen zárva volt, amikor mi ott voltunk, mert valószínűleg azt bezárják, amikor a strand is zárva van, szóval ilyen szempontból azért ez kicsit látszott, hogy ilyen magyar, de a miénk, szóval, hogy
2: hívjuk igen, pop-up.
3: De szerintem nagyon élvezte mindenki, aki ott volt, úgyhogy szerintem szuper kezdeményezés, és több kéne belőle.
2: És akkor az a lényeg, hogy ez egy sziklával beszórt zóna, tehát ebből úgy tud füvennyé válni, hogy ezeket elhorták, illetve hogy a Vajó tervezett tárgyakat most már akadálymentesen le lehet jönni.
3: Igen, mi párral voltunk, akik babakocsival jöttek, és simán le lehetett menni a partra.
2: Nagyon menő. Na és milyen volt, Bálin, neked? Te bementél a vízbe?
4: Persze.
2: Nyilván
4: azért, tehát, hogy amúgy az egésznek volt egy rendje, tehát, hogy úgy lejössz egyből, tehát, hogy úgy egyértelmű volt, hogy a busz megállótól jobbra fordulsz, és már látod, hogy hol mehetsz le, és igen, hogy a napernyők röpipálya, szintén napozók, és akkor ott egy kicsit úgy susnyásan elmész balra, és akkor voltak, akik bográcsoztak, kérlő területen kívül, mert volt kírva, hogy mit ne csinálj, ne horgásszál. Tehát, hogy nyilván horgászokat én mondjuk nem láttam. Na de igen, tehát, hogy amúgy, tehát, hogy voltak kint padok direkt a fák között, ilyen kis épített bútorok, meg föntebb is azért helyek. Igen, tehát, hogy nekem így egy nagyon kis római feelinget ad, hogy még fejlesztés alatt, de megvan benne, és így tök izgő, hogy mit hoznak ki belőle.
2: Persze, igen. És akkor július 1-én nyílott, tehát hogy egy pár napja, 2 hónapig lesz nyitva, úgy írjátok be a naptáratokba, hogy hogy amíg meleg van, addig lehet menni, érdemes menni. Ettél valamit?
4: Nem, ugye nem hoztam, és ott még nincs így szolgáltató rész, annyira a benzinkút van még kint.
2: Igen, igen.
4: És azért az érződött, hogy kik mentek ki, hogy úgy akkor nézte az ember, hogy akik tudtak róla, éppen onnan valahonnan értesültek, fiatalok, sportolnak. Azért ebben látszott, hogy van egy közeg, amit úgy tud szűrni körülbelül, hogy épp kik voltak.
2: Aha. Én nagyon élveztem, megnéztem egy kis filmet a megnyitóról, hogy mindenki nagyon okosan előadja a szöveget, és tényleg, mint a 60-as években, hogy eljön ez a pillanat, amikor befejeződnek a szövegek, és akkor valószínűleg vagy egy valódi, vagy egy ilyen virtuális párgát elengedtek, és a gyerekek beruhantak a vízbe. Szóval annyira megmaradtak ezek a beidegződések.
1: Hogy de kik mondták a szöveget? Főváros?
2: Hát, hogy igen, főváros, helyi alpolgármester, fővárosi, BGH vezérigazgató, szóval tulajdonképpen nagyon, nagyon komolyan vették azt, hogy egy újabb helyjel bővült a vízi lehetőség, és vegyék is komolyan, tehát ez nagyon örülök.
3: És a hátteréről te tudsz valamit, Tamás, hogy a Vajónak hogyan sikerült a főváros meggyőzni? Mert úgy tudom, hogy ez most ilyen közös. Mert az árasztópartot alapvetően a város is folyó indította el,
2: igen,
3: és
2: igen,
3: akkor most
2: igen.
3: Ebbe beszállt a főváros.
2: Beszállt a főváros. Tehát most már, ahogy mondtam az elején, a BGH Budapest Gyógyos Évvizei feladatul kapta, hogy vizsgálja meg, hogy hol lehetne a Dunaparton újabb ilyeneket létrehozni, és én úgy tudom, hogy a Vajó felvetése az volt, hogy a Margit szigeten biztos lehetne ilyet,
3: aha.
2: És van ez a Ránciktól Szabi hídig tartó szakasz, hogy ott is javasolt a Vajó ilyen strand helyet. Szerintem nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ezek meg tudnának valósulni. És akkor ugye van a másik, fent azt nagyon élvezem, hogy a Rómain van egy fövenyőr. Vagy ilyen kifejezés is visszajött, és hát a Rómain úgy tudom, hogy ott is van zuhanyozó, lehet vizet inni, van biciklitároló, tehát hogy ezek az alap dolgok megvannak, és hát persze a Római egy olyan infrastruktúrával rendelkezik már, hogy ott aztán nem kérdés, hogy eszele iszol le, ha van annyi pénzed.
3: Igen, azért itt távol van, szóval hogy azért egy kilométert sétálni kell, ha az ember úgy megszomjazik, szóval hogy ez így még szerintem, de én mondom, látom benne a potenciált, úgyhogy nyilván nem lesz egy második római, meg a római, ugye ott is hát nem tudom hány éve nyitott most újra ez a szabad strand dolog, tehát hogy az is egy viszonylag újdonság. Hogy ott
2: igen, lehet menni. Én úgy gondolom, hogy a különbség az pusztán annyi, hogy a Bédekkert nézed, vagy próbálsz ilyen helyi infókat szerezni, biztos, hogy akkor az árasztóra mennék, hogyha ez külföldön lenne. Szóval, addig jó, ameddig nem teljes római.
1: Hát igen, de ugyanakkor meg persze tehetetlen az ember, mert ez is ez a sokadik olyan helyzet Budapesten, hogy mi mire váltunk eddig. Tehát, hogy hol voltak eddig ezek a kezdeményezések, és most úgyse még nem voltam az Ázton, de hogy mondjuk egy fővárosnak, amelyiknek elég komoly költségvetés, tehát egy alapinfrastruktúrát megteremteni, most gondolok itt egy pop-up mondjuk vendéglátósorra, ami elő van készítve, vagy vizes blokkra, vagy ez filéres tétel, tehát ez nem lehetne tétel, hogy ezek működjenek. És hát egy ilyen 2 milliós városban ezek szerintem ilyen evidenciáknak kéne, és nem egy, nem kettő, hanem valójában végighúzódva északról, de délre egészen.
3: Hát meg nyilván ugye ebben szerintem, amit mondtál, hogy ezek nagyon kevés erőbefektetés, költségbefektetés, szóval hogy a Vajó szerintem elég sok mindent előkészített már, és hogy igazából nem lenne. És nyilván azért egy kicsit így elgondolkodtam, hogy csak visszatérve itt a rakparti helyzetre, hogy ott is ugye azért ez egy kicsit ilyen, azt is a Vajó kezdte el, ugye, hogy akkor ott, mert ott meg egyébként véletlenül jártam pénteken, mert az öcsémék meg a barátaival ott grilleztek, és akkor délután kitelepültek, oda vitték a kaját, ugye ott vannak ezek a szabad grillek, és akkor ott mindenki mondta, hogy így egymásnak adták, nem tudom, a kanalat ugye a grillnél, hogy akkor nagyon-nagyon sokan voltak. A este 10-kor, amikor eljöttem, akkor éppen egy ilyen ázsiai fiatal csapat karaokizni kezdett, szóval, hogy nagy élet volt, koncert volt, 3 DJ pult egymás mellett, ott nyilván ott már vannak kiszolgálóhelyek is, de hogy az is úgymond egy ilyen nagyon low budgetból indult ki, és hogy mennyire élvezhető, hogy igen, mennyi lezárni egy rappartot, nem sok erőfeszítés, nyilván az autósok valószínűleg egy kicsit idegesebbek. Én biciklisként egyébként nagyon hálás vagyok, hogy ott legalább akkor végig lehet menni, mert pont a múltkor egy hétköznap próbáltam meg a pesti rakparton végig biciklizni, és esküszöm nem találtam meg, hogy hol kéne végig menni. Hogy lent a rakparton, fent, a kis utcákon, hol tudok én végig biciklizni, nem tudom, a Petőfi hídtól mondjuk a Margit hídig. Egyszerűen nem volt rá hely. Ez nyilván ez hétvégén ugye megoldódik azzal, hogy akkor le van zárva. Tehát ott már csak a bókrászó embereket kell kerülgetni, ami meg nyilván tök jó, hogy akkor a városban meg ilyen élet van. Nyilván ez egyébként együtt jár, hogy kell valamekkora infrastruktúra, vagy inkább személyzet, aki aztán eltakarítja ott azért a péntek-szombat esti romokat, szóval, hogy nem azt mondom, hogy ezt nem nincsenek költségei.
1: Egy világvárosról beszélünk.
3: Igen.
2: Hát az biztos, hogy a Ferenc József per Szabadság hídtól az Erzsébet hídig gyakorlatilag nem tudsz olyan irányba biciklivel végigmenni. Délfelé tudsz menni, tehát fordított irányba igen, de arra felé nincs. Tehát be kell menni ott a Kisváci utcába, nem, mert ott éppen nem lehet, szóval ott úgy buklászni kell ilyen kis utcákban. Ez tényleg nincs megoldva. Ott meg tök menő. Na, hogyha erről a belső zónáról beszélünk, akkor itt is legyen egy ilyen kis cuki, hogy ugye ott van ez a viadukt cucc, és hogy ennek annyi a története, ami látszik is, hogy a története, hogy volt a Dunakorzó, és hát, hogy azt elhatározták, hogy kell egy villamos legyen, persze a Millenniumra, és azt mondták, hogy hát a korzót azt nem lehet. És akkor azt nem lehet, abból nem lehet elvenni helyet, hát akkor mi marad építeni egy viaduktot, és azért épült ez majdnem 500 méter, és akkor az aljába elég kicsi a belmagasság, mert fenn meg szintbe kell lenni, de hogy nagyon korán megjelent a vendéglátóipar is. Volt egy Csillag Illés nevű fickó, akinek volt persze egy viaduk nevű vendéglője, és az volt a zseniális benne, hogy éjjel 3-kor nyitott, és ilyen mondén személyek várták a nyitást, hogy mikor lehet már bemenni, és egy egészen 20-as évekig működött a századforduló nyitott pont. Szóval, hogy hát ilyen helyek kellenének, hogy legyenek. És hát, hogy valami persze el is indult, mert hogy van a Meder, a Túna, Dunyi viadukt, bár, tehát, hogy van egy pár hely most is, és nem első évben vannak ezek. Az nagyon tetszik, hogy például vannak már kipakolt grillezők, amit nem kell lefoglalni, hanem aki oda megy, az használhatja. Ez nekem, amikor eddig egyszer voltam életemben Ausztráliában, ott volt ez teljesen megdöbbentő, hogy bárhol vagy, mindenütt vannak ilyen dolgok. Hogy például sütni tudsz bárhol, mármint a bárhol azt jelenti, hogy ahol van egy ilyen kétszer-két méteres farács, amire rá tudsz pakolni, rá tudtok ülni 3-4-en, és akkor az oldalában vagy van, vagy nincs például egy ilyen sütő lehetőség, de ezt képzeld el valahol, amerre kirándulók járnak arra is, mert hogy ez úgy jár a megéhező gyaloglóknak. Úgyhogy szóval ez szerintem nagyon pozitív, és hát hogy ez az aszfalt meg ezzel a kettős élettel, hogy hol autó, hol nem, nem is veti fel azt az igényt, hogy itt most nagyon más kéne legyen, mert hogy ez egy ilyen két életű dolog. Tehát csak egy pillanatra visszakanyarodva erre a homokos Dunapartra, szóval abba volt egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy most igazi plázs lesz a Dunaparton, ami sose volt homokos. Szóval, vagy volt egyszer egy uszályon, volt ilyen homokos cucc, tehát ezek jópofa dolgok, de hogy én úgy gondolom, hogy hogy nem feltétlenül pénzről van szó, és hogyha nincs pénz, akkor ez az elhatározás kellett, ami végre megszületett. Jártatok valahol, bárhol külföldön, ahol ilyesmit lehetett látni?
3: Hát nekem de bár ez nem folyó, Kopenhága volt egy ilyen élmény.
2: Abszolút, nekem is ez
3: olyan.
2: Hogy
3: ott ugye, bár ez nem a grillezésre is egyébként, de ott nekem főként ez a fürdés. Szóval, hogy én mondjuk márciusban voltam kint, meg egyszer júliusban, szintén az öcsém kint tanult, és akkor, hát a március víz az elég hideg volt azért, úgyhogy abban nem mentem bele, de ott voltak, akik fürödtek, ott is voltak ilyen fa, strandok, szóval, hogy ott tényleg úgy van kialakítva a sétány, hogy a strand az egy ilyen, mint egy ilyen város jelen, mint egy pad, hogy akkor így le tudsz ülni, be tudsz menni, le tudsz feküdni a partra, napozhatsz, beleugorhatsz, ki tudsz mászni, szóval, hogy így ilyen nagyon-nagyon természetes városi léthez tartozott hozzá az, hogy akkor ott a város közepén van egy strand, és akkor júliusba fürödtünk, és tényleg ott is volt nyilván háttérinfrastruktúra, ott mondjuk nyilván kiépítve, szóval, hogy azért ott a part is úgy volt megcsinálva, és akkor igazából, illetve a másik, ott a mesteriskolás kiránduláson, amikor Lyonban voltunk, ha arra emlékeztek, hogy ott volt még egy olyan élményem a folyóparttal kapcsolatban, hogy ott is voltak strandok is, ez ugyan nem a folyóban volt, hanem mellette, de hogy ahogy végig sétált el a sétányon volt, napközben mondjuk tényleg ilyen, mi az, gördeszkás pályák, voltak leülős részek, tényleg annyira közel engedték, vagy engedték a folyóhoz a várostervezők az embereket, és akkor az volt még egy ilyen meghatározó élmény, hogy mennyiféleképpen lehet hasznosítani, hogy akkor nem kétszer-két sáv megy végig a rakparton, hanem tényleg akkor ember. És ott is azért volt, mint ahogy Kopenhágában is azért van autós közlekedés, csak nem teljesen a víz mellett, hanem inkább az feljebb szorítva. Tehát, hogy szerintem azért erre vannak megoldások, hogy jobban ki lehessen használni a partokat.
2: Igen, egy barátai még most volt a Kopenhágában, és nem tudom, 19 fokos volt a víz, és de sütött a nap, és hemzsegtek az emberek, igen, napoztak, hogy végre jó idő van. És ott a Bígnek is van egy ilyen uszodás.
3: Igen, én mindkét parton van, szóval igen, van egy, ami egy ilyen városi térszerű, meg van egy ilyen, ami meg egy jobban kiépítettnek tűnő.
2: Igen, és hát, hogy mondjuk a klasszikusra hagyjuk ki, hát Szízának van egy elképesztő strandja, ami egy első hangzás elég furcsa, hogy egy vízparton sok beton meg fa van, de hát, hogy ebből egy ilyen tehetségű ember abszolút lírai megoldást tudott létrehozni, szóval, hogy ezek a vizek azt szeretnék, hogy jobb legyen körülöttük minden, mármint, hogyha
1: van. Alsóban is volt egy ilyen,
2: igen.
1: Visszavétel, egy ilyen elég intenzív.
2: Igen, például Varsóban az nagyon vicces volt, hogy a visszavételnek volt egy ilyen látványos tárgya, ez a napozó szék volt, és mindenütt ez az összecsukható favázas, színes vásznas napozó volt kirakva, bárhol voltunk. És
3: itt szabadon ott?
2: Hát nem, ezek az a vendéglátóhelyekhez kapcsolódtak, de hogy bárhol mentél, tehát még nem láttad, hogy hol lehet, nem tudom én, fagyit kapni, de azt láttad, hogy itt majd lehet, mert hogy ültek emberek kint, és így bámultak jobbra-balra. Ez nagyon, nagyon erős volt. És aztán most a Millenáris Parkban jelentek meg ezek a napernyők, vagy ezek a napfürdőző székek.
1: Hát egyébként Bécsben is iszonyú intenzív a Duna használat.
2: Hát jó, ez adódna, hogy az legyen. Tehát tulajdonképpen inkább azt kérdezhetjük meg, hogy nálunk miért volt ilyen lassú. És hát persze ott vannak a nagy strandok is, mert ebben, ha az állapotokat nem nézzük, nem áll rosszul egyáltalán Budapest. Tehát tulajdonképpen az is egy érdekes dolog, hogy hőség van, és az emberek, akik megengedhetik maguknak, zárt fürdőbe is mennek, vagy hát mondjuk a Széchenyinek a nyitott medencébe, ilyenkor nem tudsz lejteni egy fogpiszkálót se. Szóval, hogy az átfürdőknek is van egyfajta varázsa, meg hát ez a fura dolog, hogy melegben hideget iszunk, amikor melegben meleget kéne ígyunk. Szóval a meleg vízbe lenni az sokkal jobbat tesz a a közérzetednek, de valamiért ezt megszoktuk, hogy jeget kell, meg ilyesmiket dobálni magunkban. Na hát szóval körülbelül nekem ennyi jutott eszembe a vízparti részekről. Van-e bármelyikötöknek valami mesélni valótok ebből kapcsolatban? Én közben megnézem, hogy működik-e már ez a szerencsétlen gép.
4: Nekem egy ilyen családi sztori, hogy amikor így nem voltam a Rokmányomnál Szegeden, akkor így mondtam azt nekik, hogy mennyire jó, hogy nem kell elmenni a Balatonhoz, hanem csak itt vannak ezek elég közel, így rávágt a rokonom, hogy Dunába fizetnének sem mennék. Tehát, hogy igazából ezzel arra célozva, hogy van ez az attitűd egyesekben, ugye, hogy mennyire viszonyognak, akarnak benne menni, mert egyesek mégis azt mondja, amikor ránéznek, hogy ez hosszú, zöld a vize mégis, és hogy ez még mennyire van jelen, ez is egy kérdés, hogy oké, lejárunk, de hogy mennyi ember, akit ez visszatart, tehát egyáltalán, hogy ez még mennyire van jelen bennük vajon?
1: Hát biztos, hát ugye ez egy ilyen, remélem, hogy már csak mítosz, de hát ugye évekig, évtizedekig ugye a szennyezettség, meg nem csinálták a rendes csatornarendszert északra-délre húzódva, tehát ez egy élő probléma volt a Dunával fürdés, hát nyilván ezek a reflexek, ezek még jó ideig velünk maradnak, de hát lehet látni azt, hogy meg lehet szelídíteni a Dunát, tehát hogy erre vannak eszközök, erre vannak különböző kezdeményezések, hát persze szerintem ez előbb-utóbb ez beépül a társadalomba, hogy ez egy használható infrastruktúra, hogyha így lehet nevezni.
3: Ezt. Meg hát azért szerintem nem várhatjuk, hogy itt a kristálytiszta vizekbe fürdjünk, szóval, hogy azért mondjuk mi nagyon sokat fürödtünk, ugye, mert hozzánk gyerekkoromban a Tisza volt közel, nyilván az se tisztább, szóval, hogy főleg amikor még ugye nagyon sok szemét is jött le a Tiszán, ugye főleg az áradásokkor, tehát, hogy szerintem ebben van, hogy egy folyóvíz az ugye sose lesz nagyon, vagy hát nyilván az Alpokban, ami a csörgedezik, az biztosan nagyon tiszta, de hogy azért nálunk mire, vagy a Duna mire itt ugye ideér, meg az iszap, meg hasonló, szóval a hordalék, szóval, hogy azt szerintem nem várhatjuk azt, hogy akkor itt lelátunk majd a mélyére. Itt szerintem igazából az a kérdés, igen, hogy a hajóforgalmat lehet-e úgy szabályozni, meg amit beleengedünk a Dunába, vagy a folyóinkba, nem csak a Dunába, hogy azokat, ha megfelelően szabályozzuk, akkor szerintem azért teljesen jól működő tiszta vízű folyóink azért vannak, szóval, hogy csak ez egy szabályozás kérdése megint, ami igen, hogy ugye tök jó, hogy akkor elkezdődött igen a római, meg ugye persze két hete meg Nagymarosnál voltunk ebben a nagy melegbe fürödni, szóval, hogy ott az emberek nyilván sokkal jobban mernek, mert akkor azt gondolják, hogy a város nem engedi bele a szemetet a vízbe, de azért most vasárnap is azért nekem elég tisztának tűnt, hát jó, nem annyira sokáig lehetett lelátni a mélyre, de hogy nyilván szerintem ez egy működőképes dolog tud lenni.
2: Szuper, most egy kis zenét hallgatunk. Egy Viadukt című számot teszek természetesen, hogy legyen valami köze a témánkhoz.

0: Na, visszajöttünk. Most egy pár dologra felhívjuk a figyelmeteket. Én azzal kezdeném, hogy most a hétvégén voltunk a Kizelba galériában, és még 10-ig megnézhető a Budapest festményeken című, vagy valami kb. Hasonló című kiállítás. Molnos Péter a kurátora, és zseniális kiállításról van szó, tehát egyszerűen én csak azt mondom, hogy kihagyhatatlan dolog. Aki csak érdeklődik a város iránt, annak is nagyon izgalmas, és Péter éppen azt mondta, hogy neki van egy elég jó ötlete a karmelitára, hogy szerinte abból a körülbelül 3500 képből, ami így a semmiből, tényleg a semmiből így most összeállt, hogy ezek Budapest témájú festmények, hogy ezekből lehetne egy olyan állandó kiállítást csinálni ott, ami biztos, hogy tuti siker turistáknak, magyarországi nézőknek egyaránt, és nagyon tudok azonosulni ezzel, hogy például ennek a idióta erkélynek például lenne szerepe, hogy onnan meg lehetne nézni egy-két dolgot. És szóval, hogy itt körülbelül 150 kép van most kirakva, és a plakát az direkt teljesen visszahúzódóan, csak összesen 3 plakát jelenik meg, de elképesztő történetek rajzolódnak ki, vagy igazolások, aki így követi például Felkai Andrásnak, vagy éppen persze a Molnos Péternek az oldalait, ott már így előkerültek dolgok, hogy például a Kavics utcai Molnár Farkasház szerepel az egyik festményen, és hát, hogy citromsárgán, és hát azt lehetett tudni, Janáki Pista, amikor írta a soha meg nem jelent Janáki könyvet, akkor ebben szerepelt ez a történet, hogy Molnár a Bauhausból hazajövve nyilván fehér házat akart, és ez a Kavics utca rész akkor még nem volt fákkal benőve, szóval, hogy ez mint a Szabadságszobor kb. Úgy állt ki a város sziluettből, és akkor azt mondta, hogy hát nyilván fehér lesz, persze. És nem lehetett fehér, mert hogy egészen a második világháború végéig érvényes volt az a városrendezési előírás, hogy fehér és fekete házakat nem lehetett tervezni, mert a szélsőség. És akkor Molnár azt mondta, nem lehet fehér, akkor citromsárga lesz. És akkor ott van a képen, és van mellette egy Kozma Lajos ház, amit meg Tomoly Tamás épített szét teljesen, és arról is van egy kép, az meg narancsvörös, de
1: az melyik? Az a Virág utcai?
0: Nem, az is. Kavics utca az igazi sarokablakos ház, ami volt. És

0: hogy valaki azt mondta, tehát én ebben a házban lakom, és akkor itt sikerült beazonos, és nagyon jó, hogy 1930-ban elkészült fővárosi kislakásos bérházról van szó, és akkor mondja Péter, hogy hát amikor megtudta, hogy ez hol van, akkor irány az Arkánum, és nagyon hamar kiderítette, hogy 1931-ben egy ilyen pót költségvetéssel kerültek roletták az ablakokra, és ezen a képen ilyen posztcsontváris módon a lemenő napfényei, meg már a lakásokból, lépcsőházakból már ég a villany. Szóval egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas fény szövet járja be az egész képet. És,
1: ezek ilyen fotók?
0: Nem, minden valódi fény. Valódi festmény. Festményekről van szó, abszolút. Na és akkor van olyan lakás, hogy a lehúzott redőnyön keresztül jön ki a fény belőle, tehát hogy ugye 31 után. Szóval, hogy nagyon izgalmas, vagy van egy kép, még ezt elmesélem, mert tényleg kihagyhatatlan, csak hogy kedvet kapja mindenki a maradék napokra, hogy éppen a bejáratnál balra van egy Zobel kép, amin azt kérdezte Péter, hogy hát, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy napra, hogy ezt mikor festette. Mert hogy nincs rajta dátum, de egyértelmű kiderül. És nézed a képet, nézed, az oktogonról van szó, ott van egy, akkor még ez a régi stílusú kisföld alatti lejáró, arról, hogy el tudod helyezni, hogy akkor hol vagy, és akkor mit veszel észre? Azt észre lehetett venni, hogy zászlódíszben vannak a házak. És akkor nagyon fura, hogy a másik, amit észre kell venni, az annyira magától értetődő bizonyos helyzetekben, hogy nem tűnik fel elsőre, hogy havas. Havasak a háztetők, meg az utca is. És hogy hát hó, hát akkor ez március 15-e, és vajon volt-e ilyen, és akkor utána nézni ezt egy művészettörténész, akinek a nevét elfelejtettem, még a nagy arkánumos idők előtt fejtettem meg, tehát hogy 5 millió ilyen időjárásos könyvet kellett átlapozni, hogy 1906-ban volt ilyen, hogy március 15-én reggel hajnalban lehullott a hó, és délutánra már elolvadt, és itt még havas minden, tehát még nem csak a napot lehet tudni, hanem a napszakot is. Na szóval menjetek el, és van egy nagyon vastag könyv, ami parádés, ebből a 3000 képből talán 1000 vagy 500 került bele, inkább 500, de így is hatalmas nagy. Óriási köszönet, óriási élmény, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, hogy menjen el.
1: Jó, hát mi ajánlottuk múltkorában, ugye vendégünk volt Kovács Dani és Sevestyén Ági, és ugye a Daninak a kurátori munkájával ugye az Építész Múzeumban látható még mindig, ugye jól tudom, hogy decemberig a brutalista kiállítás. Ami, és ez csak egy ilyen szomorú esemény jutott eszembe, mert a kiállításon vannak videóanyagok, köztük Kuba Gellértről is, aki most halt meg, már betöltötte a 100. életévét, és van egy nagyon, szerintem nagyon érdekes és nagyon-nagyon megejtő videó, amit hogyha a kiállításon néztek meg, akkor nyilván a kontextus is érdekes, mi ugye Goldfingernél dolgozott, és egy évet, és dolgozott a Balfon lakótornak a munkáin, de ha jól tudom, akkor az építészfórumon is fent van ez a videó, mindenképpen érdemes megnézni, de hát nyilván egybe látni ezt a dolgot a kiállítással. Az sokkal, de sokkal érdekesebb.
0: Ami, ha már ők kerültek szóba, akkor feltétlenül figyelmetekbe ajánljuk, hogy a kiállítás kapcsán Áginak, Sepestény Áginak megjelent egy Breyer könyve most, ami
1: szintén... Ez meg is jelent.
0: Aha. Igen, már megvásárolható, és ez gyakorlatilag egy szubjektív Breyer könyv, amivel ő gyakorlatilag konkrétan foglalkozott ezek a dolgok.

0: azok, amik eljutottak Magyarországra a legutolsó vásárlások során. Szóval, hogy egy olyan izgalmas Breyer könyv, ami a modernizmus iránt érdeklődők számára feltétlenül ott kell legyen a könyves polcán, úgyhogy...
1: És volt már a könyvbemutató, vagy még most lesz?
0: Ez jó lenne, ha meg tudnám mondani.
1: Biztos fent van a honlapon, úgyhogy a...
0: Persze.
1: Szeretne utána tud nézni.
0: Persze, igen. Mi van még hír? Ugye most már eleget hallottunk róla, de azért örömmel nyugtázzuk, hogy a fonódó villamos kibővül. Anna, te ennek nagy
1: érdeklődője
0: benne.
1: A műegyetem rakparton fog végigmenni a Gellértől a Budafoki útig, úgyhogy ez is egy ilyen, egy másfajta rakpartfejlesztés, úgyhogy elviekben ott az egyetem előtt valami közpark is lesz, úgyhogy nagyon reméljük, elviekben csak 29 lesz, mire megépül, de már neki kezdenek a munkálatoknak idén. Illetve a másik szintén, talán mondhatjuk a Vitézihez köthető ilyen bejelentés, hogy ugye volt két tervpályázata a közlekedési múzeumra, vagy hát volt egy harmadik, egy eredeti, ugye az északi járműjavítóban, és most visszatérünk az eredetihez, úgyhogy nem fog Debrecenbe megvalósulni a közlekedési múzeum. Illetve a másik szerintem, ami még egy ilyen hír, ami talán mindenkit érinthet, hogy az ETDR felületén újra be lehet majd tekinteni, ugye, hogy az ember szomszédságában mik épülnek, úgyhogy ez szerintem egy tök jó visszahozott fejlesztés, hogy akkor újra körül lehet nézni, hogy mik azok, amik épülnek országunkban.
0: Igen, ez nagyon-nagyon fontos.
2: És az iparművészeti?
0: Na, hát erről beszéljünk feltétlenül, mert hogy nem lesz Debrecenben egy autópálya csomópontban közlekedési múzeum, ez szerintem tényleg egy nagy siker.
1: Egy nagyon jó hír, igen.
0: De az, hogy az iparművészeti múzeum ott rohad, tényleg beszéltünk róla, hogy csak az állványozás hány 10 millióba kerül évente, szóval szerintem ott valami nem stimmel az én világomban. Zsupán András írt is erről szokás szerint nagyon okosan, mármint, hogy az első pillanatban, amikor meghallottam, hogy zöld jelzést kapott a közlekedési, hogy miért nem az iparművészeti kapott. Én úgy gondolom, hogy alapvető lenne az, hogy egy ilyen minőségű műemlék, amelyik szemmel láthatóan pusztul nagyon.
2: Hát az Hajdani Tamás, de hát
0: az azonnal
2: az lehet, hogy itt hangzott el, de lehet, hogy máshol hallottam, hogy valójában az iparművészetnek nem ez az igazi tragédiája. A legnefé az még tud rohadni, mert meg lehet csinálni, hanem azok a műtárgyak, amik gyakorlatilag olyan körülmények között vannak, amik egyszerűen nem garantálják azt, hogy...
0: Bocs, ezt akkor helyre kell tenni. Az iparművészetiből kijövött tárgyak a lehető legjobb körülmények között vannak, egyébként magán raktárban, olyan szinten, hogy a muzeológusok is csak engedéllyel mehetnek be, és hogy egy tárgyat meg akarnak...
2: De akkor valamivel kapcsolatban elhangzott?
0: Úgy lehet, hogy egy csomó helyre széthorták az iparművészetiből a cuccokat, az nem stimmel, de hogy a műtárgyak ugyan nem érhetők el, de a legjobb körülmények között vannak, amit egy ilyen helyzetben elő lehet állítani. Ha az jó körülmény, hogy tényleg maguk az iparművészeti muzeológusai is alig férnek hozzá, ezt azért nem mondanám.
1: Hát igen, de azért elég nagy tragédia egy múzeumnak, hogyha nem lehet látogatni, mármint, hogy az épület maga is tragédia, persze, kiállított tárgyakat.
0: Tehát, hogy szögezzük le, hogy az a kiviteli terv, ami valamikor elkészült, annak az a része, ami az öregházzal foglalkozik, azt szerintem nagyjából érvényes kell legyen. És azt kéne elkezdeni tényleg holnap. És az, hogy ne legyen egy ilyen Müllehner dolog, ez tök oké, de az egy új ház, már csak a felvonulás, az építkezés miatt is szükség van arra a területre, tehát hogy nyilván nem avval kezd senki semmit. Jó pár év lesz ez a felújítás, induljon el. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos lenne. Én nagyon drukkolok a közlekedési múzeumnak is, de ott most is van
1: most
0: kiállítás.
1: Most is lehet látogatni, igen. Az nincs akkor a veszélyben.
0: Ilyen szörnyű állapotban, tehát hogy egyértelműen azt kérjük azoktól, akiknek erre van most ráhatása, hogy ezt gondolják át, és induljon el az iparművészeti, nagyon-nagyon fontos lenne.
2: Egyébként a Közlek Múzeum jutott eszembe, hogy tulajdonképpen bekövetkezett az, amire számítottam. Itt most gondolok itt a április 12-i fordulat után a szakmai szervezeteknek az önvizsgálatára, vagy akkor az egész attól számított tevékenységére, hogy pontosan ez a Közlek Múzeum volt az, amit tulajdonképpen gond nélkül végig asszisztált a teljes szakmai szervezetekkel az élen.
1: Mert tehát ezt az új pályázatokat a debreceniekhez, igen.
2: És ugye azért mondom azt, hogy az lett, amire számítottam, hogy látszik az, hogy mindenki ilyen kivárásra játszik. Ugye vannak név nélkül ugye olyan szervezeti vezetők, akik valami olyasmit fogalmaztak meg, hogy kiülöm én ezt a turbulenciát, valami ilyesmi. Valami ilyesmi hangzott el, most ez a turbulencia, ez nyilván ez napról napra csökkent, ki fog simulni, és hát lehet, bár én azt is el tudom képzelni, hogy a színfalak mögött van egy óriási megújulás, és annak a munkacsoportjai dolgoznak, de az a baj, a rosszabbik verzióra tippelek. Nem tudom, ti ezzel kapcsolatban tudtok-e valamit, hogy...
1: Én csak az újdonságokról tudok, a meglévő szakmai szervezetekről nem sokat, úgyhogy...
2: Hát igen.
0: Minden esetre nevesíteni kell a dolgokat, szóval nem így ilyen levegőbe beszélni. Én ezt megtettem már itt, úgyhogy továbbra is úgy gondolom, hogy az állóvízre játszani az nem megy. Tehát, hogy itt, ha valaki magától nem képes végiggondolni az eddigi szerepét, akkor gondolja végig más, de mindenkinek megvan a lehetősége, hogy számot vessen saját magával. Láttam egy képet, hogy az új országos főépítész államtitkár úrnál a kamara jelen van, mint első egyeztető fél. Ez jogilag a legtisztább dolog, de hogy ez hova vezet, azt nem tudom. Tehát, hogy ezt meg kellett tenni, ahogy az MMA-val is le kellett üljön a kulturális tárca. Ez egyértelmű, csak hogy nagyon várom a következő lépést ezzel kapcsolatban is. No, akkor ennyi volt, menjetek el a vízpartokra. Lehet ez Balaton, esetleg a Velencei tavat, azt ki lehet hagyni most, de valamit, tehát hogy ez nem vicc, szóval, hogy ezt nagyon-nagyon végig kell gondolni, majd hívunk vízes szakembert is, hogy erről a fokos gazdálkodásról és egy csomó olyan dologról beszéljünk, ami nagyon-nagyon fontos lenne, és akkor két hét múlva találkozunk a meleg hasonló szintjén valószínűleg, és akkor biztos, hogy másról fogunk beszélni. Szevasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok. Sziasztok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Milos Macurek, mese a vízvezetékről, amelyik olyan szívhez szólóan énekelt. A vízvezeték hétköznapi, ám de szörnyen fontos dolog. Vizet ad a fazekaknak, a vágylingoknak, poharaknak, az öntözőkannáknak, sőt, még a kádoknak is. Reggeltől estig ontja a vizet, és tudjátok, mégsem szomorkodik. Ahogy van egy szabad perce, dalra fakad. Vannak vízvezetékek, amelyek nem nagyon tudnak énekelni, az igaz, sőt, akad olyan is, amelyik hamisan énekel. Nem lehet mindenki tudni, Isten, milyen tehetséges. De képzeljétek csak el, hogy egy konyhában van egy vízvezeték, amelyik olyan szépen énekel, hogy az óra a csodálkozástól mindig elfelejt tiktakolni. Gyönyörű hangja van, olyan mély, mint a mosófazék, és este, mikor már elmosogattak, s mindenhol csend van, énekelni kezd, különböző nótákat, például azt, hogy...
1: Folyik a víz lefelé, folyik
0: a víz hasonlókat. A poharak, a fazekak, a tányérok és az óra meghallgatják, senki sem moccan, még lélegzetet sem mer venni senki, de mindnyájuknak akaratlanul is mosolyogniuk kell. Olyan szép ez az egész. Csak hogy a televízióban épp a Ruszalka megy, két öreg szék azt akarja hallgatni, és ezért elkezdenek dühötten recsegni.
2: Csendeszkék!
3: Egy pisztenést se halljak, az operát akarjuk nézni.
2: Recs!
0: És recsegnek. Mit tehet a vízvezeték? Abba hagyja az éneklést, hallgat, de el van keseredve, pereg a könnye, úgyhogy a piros fazék nem is állja meg, és így szól.
4: Hogy nem szégyelik ezek a székek magukat? Hát egy vízvezetéknek már énekelni sem szabad munka után.
5: És egyáltalán, mit veszteget itt az idejét ez a vízvezeték?
0: Mivel a vezeték felé áll, egyenesen a szemébe mondja.
5: Ne légy őrült, kár itt érted, menj a zeneiskolába, egyszer még talán a színházba is bejuthatsz, miért is ne?
0: A vízvezeték elgondolkozik, és végül így szól magában.
1: Miért is ne tanulnék énekelni, mikor tehetséges vagyok?
0: És egy szép napon fogja magát, és megy. A zeneiskola csak úgy hemzseg a daltól. Itt egy zongora játszik, ott egy klarinét. A vízvezeték egy pillanatra zavarba jön, de azt mondja magában.
1: Csak nyugi, miért ne rajzolnának itt a dalok, hisz ez zeneiskola?
0: És a lépcsőn egyenesen felmegy az igazgatóságra.
1: Vízvezeték vagyok.
0: Mutatkozik be, amint belép. Az igazgató meg felkel az asztaltól, és így szól.
6: Nagyon örvendek.
0: S enged egy kis vizet a poharába, mert épp megszomjazott.
1: Szeretnék énekelni, tanulni.
0: Mondja a vízvezeték.
1: Állítólag tehetséges vagyok, ez a véleménye a poharaknak, a fazekaknak, a kredencnek és az órának is.
6: A kredenc és a poharak véleménye számomra nem mérvadó. De énekeljen valamit, és akkor majd meglátjuk.
0: A vízvezeték köhint egyet, és rákezdi a folyik a víz csendesen. Valóban elbűvölő. Az igazgatónak akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész. S végül így szól.
6: Valóban nagyon tehetséges. Lehet még magából valami. Fel van véve. De viselkedjék illedelmesen. Főként ne csináljon tócsát maga alá.
0: Így hát a vízvezeték tisztességesen elszorítja a csapját, s neki fog tanulni. Tanul és tanul, amíg csak meg nem tanulja az összes dalt és az összes operát. Amikor mindezt tudja, fogja magát, és megy a nagy színházba, amely pont a folyóparton áll. A színház csak úgy hemzseg az énektől. Itt egy férfi kar énekel, ott egy női kar, amott egy gyermekkar. De a vízvezetéket ez egyáltalán nem lepi meg. Van már némi tapasztalata. Megy egyenesen az igazgatóhoz, s elénekel neki vagy 15 operát.
6: Jó.
0: Mondja végül az igazgató.
6: Nagyon szívesen felveszem, mert az itteni vízvezeték nem tud énekelni. És ítélje meg maga, hogy fest az? Egy operai vízvezeték, aki meg sem ukkan.
0: És így módon a vízvezeték operai vízvezeték lett. Persze nagyon csalódott, s százszor is visszatérne már a konyhába. De képzeljék csak el, egy nap baleset történt. Az a bácsi, aki a Ruszalkában a vízimanót énekli, csuklani kezd, mindenki kétségbe esik, közeledik az előadás kezdete, senki nem tudja, hogy mi lesz. Amikor az igazgatónak hirtelen eszébe jut a vízvezeték, aki tud énekelni. Így hát zöld ruhát, parókát húznak a vízvezetékre, színpadra ráncigálják, és a nézők el vannak ragadtatva, mindenki tapsol és kiabál. Ez aztán igen, ez aztán egy igazi vízimanó, ebből tényleg víz csepeg. Az egész várost bejárja a hír, és amikor eljut a két öreg székhez a konyhába, azok felveszik bordó plüss ruhájukat, s elmennek a színházba, amely tele van bordó plüss ruhás székkel. Csendben vannak, csak az öreg konyhai székek recsegnek, hogy mindenki hallja őket, hogy mindenki hallja, amit társalognak egymással.
2: Ez a mi vízvezetékünk, valamikor nálunk énekelgetett a konyhában. Mi már akkor megmondtuk, hogy viszi valamire.
0: De a többi széket ez nem érdekli, s rájuk pisztegnek.
4: A padják végre ezt a recsegést! Szeretnénk hallgatni, hogy énekel a vízvezeték.
0: S mit tehet a két öreg ostoba konyhai szék? Szépen csöndbe kell maradniuk, s ebben a csöndben hallani, hogy a vízvezeték énekel, elbűvölően énekel, úgyhogy körös körül mindenkinek akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. A Mátrában idén is kilométereken át csontszáraz a Kövicses patak alsó szakaszának medre. A zagyva mentő civilek, a zagyva mentik. Már többször figyelmeztették mind az önkormányzatokat, mind a vízügyi hatóságot, ám az éltető víz a közelébe sem jut el a Zagyva folyónak. Márpedig ezt nem csak az asszály okozza, hiszen a kövicsest tápláló csörgőpatakban, vagy a hasznosítározóban és annak kifolyásánál nincs vízhiány. Pásztón azonban már nyoma sincs a víznek. Nem úgy az ellenőrizetlen vízkivételnek. A civilek több helyütt láttak szivattyúkat. A mélyedések posványosából mindesetre a halakat, szitakötőlárvákat, ebihalakat, a Büki Nemzeti Park munkatársának segítségével átmenekítették az Zagyvába, számol be a sokszínű vidék. A hő és vizes folyadékok kölcsönhatásából létrejövő hidrotermális rendszerek fontos szerepet játszottak az élet kifejlődésében, a mikroorganizmusok elterjedésében. A krétakorvégi kihalást okozó Csíkszülöp kisbolygó 200 km átmérőjű kráteréből egy 2016-os expedíció gyűjtött mintákat. A Yucatán-félsziget közelében lévő lelőhelyen 1 kilométerrel fúrtak a tengerfenék alá. Anna-Marie Pickersgill geológus a minták izotópos kormeghatározása és elemzése révén most arra jutott. A dinoszaurusz ölő Csíkszülöp becsapódás 66 millió éve teremtett hidrotermális rendszere 58 millió évvel ezelőtt hűlt ki teljesen. Ökoszisztémája a korábban becsült 2 helyett 8 millió évig volt aktív. Írja a Nature nyomán a Kubit.
1: Átvágták a lakatot, és 8 év után újra beléptek civilek a Fertő magyar oldalán az egykori strand területére, írta a Telex. A fertőtavi juniálist arra a napra szervezték, amikor 1989-ben a magyar és az osztrák külügyminiszter Sopron közelében szimbolikusan átvágta a vasfüggöny rótkerítését a magyar-osztrák határon. A körülbelül 150 fős csoport a vízpartig sétált. Üzenetük az volt, hogy még ha képletesen is, de fel kell oldani itt az elzárást, miután 8 évig nem lehetett lemenni a partra. A környékbeliek tavaly nézhették meg saját szemükkel, hogy mi történt a tó magyar oldalán 8 év alatt 12 milliárd forintból, azon kívül, hogy a népszerű és látványosságként is kuriózumnak számító cölöpházakat ledózerolták és helyükre betonfalakat emeltek. 2025 májusában nyitott meg a 421 férőhelyes északi kikötő, amit csak a hajósok használhatnak, írta a Greenfo.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió Budapest Eklektik című műsora, ami pünköst szombaton kerül felvételre, Pécsett a szabad kikötőben. A Tilos Karavájó voltába jutottunk el ide idén is, és pécsi szereplőkkel beszélgetünk a világlélekről, a világlélekkel való munkájukról és a világlélekhez való viszonyukról, és mivel itt már többször változott, hogy ki és mikor lesz velünk, én meghagyom a lehetőséget, hogy mutatkozzatok be, és mondjatok egy pár szót arról, hogy hogy álltok a világlélekkel.
1: Szevasztok, köszi a meghívást, Kovács Balázs vagyok, és a Periszkóp Rádiót vezettem még sokáig, még egyébként még működik is a Periszkóp Rádió, egy kis közösségi rádió, meg emellett van egy kiadónk, aminek az a neve egy Dióbél, meg zenélek is, elektronikus zenéket csinálok, meg van egy szakunk is itt az egyetemen, a művészeti karon. Hát nekem a világlélek az még 3-4 szinttel odébb van ahhoz, hogy tudjak róla, vagy így hozzá viszonyulni. Valahol még így elakadtam a bejáratnál. De hogy így figyelem, hogy mit mondanak a többiek, és majd megpróbálom ezt így megtanulni tőlük.
2: Sziasztok, én pedig Peták Péter vagyok. Csak hogy felzárkozzak Balázshoz, nekünk is volt egy rádiónk, a Remete Rádió, még az őskorban. Egyébként pedig én hát ilyen civil szervezetes ember vagyok, évtizedes előzményekkel, és én ezt a világlélek dolgot úgy tudtam értelmezni magamra, hogy mi az, ami motivál, és mi tudom, ilyen hajt, vagy ilyesmi, miben hiszek, vagy ilyenek. Tehát a valamilyen fajta küldetéstudatom az olyan fogalmazható meg, és most elsőre csak ennyit válaszolnék, most nem fogalmazom meg egyből, viszont még annyit ezen a civil vonalon túlmenően, hogy itt mindenki, minden pécsi vendéggel egy csomó egyéb szál is összeköt, mert sok mindent csináltunk már itt együtt, meg külön közönségként, meg szervezőként, meg alkotóként, amiben különböző felállással mindenki jelen volt mindig.
3: Sziasztok, köszi a meghívás, Dobovicki Attila vagyok. Hát igen, tehát mit a Peták itt mondott, hogy nyilván így ismerjük egymást, mint a rossz pénz, még annál is jobban. Hát ez a világlélek engem meglepett, mikor kérdeztem, hogy mi lesz ma a topik. És akkor itt pár lányos zavarom, hogy gyorsan így próbáltam magamat így összekapni erre a beszélgetésre. Itt egy csomó elhangzott eddig is, de hogy ezek, ami nekem ebből így előjött, hogy hát ez különböző ilyen szituációkban ezek előkerültek már hasonló fogalmak. Itt Jóska rögtön bedobta a Kantot, Herder volt itt az előbb, lehetne még menni tovább, kép kultusz, tehát hogy... Ja, utána néztem, na ez volt, mert múltkor így előkerült, egy 1916-os sztori. New Yorkban egy 60 ezres fény és zene fesztivált szerveztek. 60 ezren vettek részt rajta. Egy Arthur Farwell nevű figura csinálta, aki teozófus, akkor mindenki teozófia, ez van, ugye, mint Európában is, Kandinsky, Kibratoszkos, stb. És akkor lehet sorolni. De hát ezek ott elkezdtek vetíteni. És volt egy Claude Bragdon nevű figura, az felelt a látványért, és csináltak is rögtön ott egy ilyen műhelyt, hogy ők vetítenek, mint az állat. És ott hozzáment el Inasnak egy Thomas Wilfred nevű figura, az a kulcs ebben. Tehát ez a kép, hang, látvány. Tehát hogy én tudtam valahogy ezt így megfogni, amikor így készültem, hogy lehet egy ilyen más szituációt kialakítani, akár hanggal, fényel, stb.
0: Sziasztok, én Keresztesi József vagyok. Hát Pécsen élek, hogyha röviden kell mondanom valamit magamról, akkor a szövegekkel foglalkozom, szerkesztő vagyok, író vagyok, könyveket írok. Van egy pécsi zenekarunk, az Új Anya nevű zenekar, ami most hol működik, hol nem. És hát mindannyian a pécsi ilyen civil művészeti szférának a részesei vagyunk. És hát világlélek, igen, ahogy mondtam a Vickinek, én azért inkább kell választani, akkor inkább kantiánus vagyok, mint hegeliánus. De hogyha az ember mondjuk zenével, szövegekkel, színházzal, bármilyen művészettel, képzőművészettel foglalkozik, akkor nyilván az a dolga, hogy így valamit abból, amit a világ közvetít, vagy a világnak az a jelenlegi állapotáról, akár társadalmi, politikai, vagy szellemi, vagy bármilyen állapotáról próbáljon valamilyen érzeteket közvetíteni és megformálni a maga eszközeivel. Tehát én innen kezdenék ehhez kapcsolódni.
4: Én pedig Latorcai Balázs vagyok, a műsor egyik szerkesztője, műsorvezetője. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Így egybe rátok nézve, mint Pécsi Laukon. Egy méltó kép. Nagyjából most csak így bemondásra, hány éve üzemeltek itt helyben?
1: Huszonnyolc.
2: Én csak úgy tudom mondani, hogy 89, aztán akkor az sok, több mint 30.
3: Plusz-minusz peták, inkább mint egy pár év.
0: Én olyan 93 körül kerültem a Pécsi Egyetemre, és olyan 97-től folyamatosan itt élek.
4: És ti akkor legalább ketten tanítotok egyetemen, csináltok rendezvényeket, meg van itt köztünk egy civil. Milyen érzés most kibújni, mint civil, a kitimpán célodat levetve?
2: Hát egyelőre így nem érzem ezt másnak, mint egy választópolgár, vagy egy pécsi ember. Szóval már úgy értve, hogy most, amikor ilyen direkt üldöztetés és támadás alatt voltunk, akár konkrétan a szervezettel, akár személy szerint, akár mondjuk legutoljára durvábban ez a poloskázós ügy volt, akkor szépen itt aktivizáltuk magunkat, meg megszerveztük, amit tudtunk, de egyebekben a hétköznapi munkámban ez annyira nem jelentkezett. Szóval a legdurvábban akkor jelentkezett 2018-ban, amikor itt egy helyi hetsz kampány volt ellenünk, ilyen sorosozós, az érintette durván ezt a nyomasztó érzést, de aztán így valahogy ezt így megtanultunk vele élni. És akkor így igazából így napi szinten ez nekem nem okozott problémát a választás előtt se, meg után se, és most sem érzem azt, hogy most minden megváltozott, hanem azt érzem nagyjából, hogy lejött rólunk valami plusz nyomasztás, amit egyszer már megéltünk, mert ez az emlegetett 2018-as időszak, akkor itt még fideszes városvezetés volt, és amikor az megváltozott, akkor már átéltük ezt a megkönnyebbülést, amit most már így rutinosan folytatunk tovább.
4: Ez a megtanultunk vele élni, és a fővő béka esete, most nem az van, hogy amikor hirtelen kiveszik a békát a forró vízből, akkor fázik?
2: Nem tudom, még nem volt. Tehát én nem fázom. Ezt tudom mondani, hogyha én vagyok a béka. Ugyanúgy vagyunk szerintem civil szervezetként is, mint mások, hogy így egy csomó bizonytalanság van a jövőt illetően, mindenféle lelkesedések, meg aggodalmak vegyesen. Mondom, én személy szerint attól, hogy civilként, hogy mondom, kitettnek számítottunk így politikailag, attól még nekem ugyanúgy megvannak a napi teendőim, mint mindenkinek, akinek munkája van, és abban nagyjából ugyanúgy megyünk tovább. Szóval amit csinálunk, arra szükség van továbbra is, és az is fontos, hogyha itt megváltozik a politikai helyzet kapcsán az állami működés, vagy a társadalomban változás lesz, akkor ezek lassú dolgok, ugyanolyan építkezős dolgok, ugyanúgy szükség van arra, hogy a civil szervezetek, az ilyen közösségek létrehozásához való ilyen hozzáértést, azt tudjuk támogatni továbbra is, mert igazából ezzel foglalkozunk az Emberség Elével Alapítványnál, a Dél-Dunántúli régióban, meg tágabban négy nagy régiós összefogásban, úgymond vidéki civil szervezetekkel, és az, hogy most másik kormány van, attól még ezekre ugyanúgy szükség van, hogy legyenek példák vagy minták az emberek körül működő civil szervezetekre, a civil szervezeteknek legyen ilyen stratégiai következetessége, építkezzen, legyenek erős közösségek körülöttük, amiket ők generálnak, meg amik segítenek őket fenntartani, és e tekintetben a mi feladatunk nem változott.
4: Attila, valamit akartál?
3: Hogy tényleg, hogy ilyen mérétegei vannak, hogy ilyen anekdótázásnak, hogy tényleg amit ez az esemény, amit a Peták felemlegetett itt az előbb, hát hozott a város egy ilyen határozatot, és felszólította a vállalkozókat, hogy ne adják ki a bizonyos civil szervezeteknek a helységeket, meg stigmatizáltak. Tehát, hogy ez abszolút egy ilyen bántalmazó viszonyból jövünk ki, tehát most így összességében. Tehát, hogy ez egy ilyen, nem egy egyszerű dolog, ezt a 16 évet valahogy így elengedni. Lehet persze, hát happy minden, csak
0: Talán annyiban speciális a helyzet, hogy azért Pécs azért egy elég szabad közeg, meg szabad város, és nagyon jó energiák mozognak. Akár civil művészeti értelemben is, ami a kettő között azért nincs olyan éles határ. És ugye eddig sem, tehát az utóbbi időben nem kellett szél ellen dolgozni, viszont tehát ugye anyagilag minden el van lehetetlenülve, talán ez is változni fog, tehát elég sok független alkotóval, színészekkel, zenészekkel dolgoztam együtt, és minden projekt ilyen fű alatt megy meg undergroundban, meg 0 forint környékén. Az a remény megvan, hogy változni fog, és ennek a közegnek talán lendületet fog adni, hogy nem, most már nem kell egy állami ellenszélben dolgozni. Hát a másik ez, az ide 8-as eset, ugye ez volt az, amikor én írtam egy levelet. Hát igazából én nem vagyok senki, magánszemélyként fölbasztam az agyam, és írtam egy levelet a Páva Zsoltnak, tudván, hogy válaszolnia kell hivatalból, és akkor azt megosztottam Facebookon is, csak azért, hogy ne bújj. Pusztán annyit értem el ezzel, hogy arról szólt a levél, hogy hiszen polgármester ön is tudja, hogy ezek a szervezetek mivel foglalkoznak, a tanodák mivel foglalkoznak, hogy gyerekeket zárkóztatnak föl a külső területeken, mire föl ez a... Nyilván ők központi utasításra hozták ezt a határozatot. Annyit lehetett elérni, hogy megszólalt nyilvánosan az ügyben, és valami semmire nem kötelező békülékeny szöveget közölt válaszkép. Ennyit lehetett így, úgymond civilként, vagy kommunikációs tényleg ennyit lehetett elérni.
5: Én azt gondolom, hogy most ugye, hogy megtörtént ez a váltás, és egyrészt jön egy nagyon erős felszabadultságérzés, de lesz egy ilyen nagyon komoly poszttraumás feldolgozó fázis is. Viszont ennek most teljesen az elején vagyunk, és nagyon sok fele elmehet ez. Itt nagyon-nagyon valós sérelmeket éltünk át nagyon sokan. Az, hogy ezt hogy tudjuk feldolgozni, hogy ne újra teremtsük őket, ez önmagában egy külön kérdés. Én még mielőtt a jövő tapogatózásába belemegyünk, szeretnék egy kicsit arra visszakérdezni, hogy ugye ti nagyon sokan nagyon-nagyon régóta, de mindenképp régóta figyelitek, ami ebbe a városba történik. Itt ugye van egy történet azok számára, akik nem pécsiek és valamennyire belelátnak. Itt volt ez a 89 utáni felszabadulás, akkor innen jött egy nagy kulturális élet. Én emlékszem, hogy a 90-es évek Pécsére úgy tekintettünk, mint egy ilyen ragyogó kulturális kibontakozó valamire. Aztán jött a kulturális főváros, ami sokak véleménye szerint nem volt sikeres abból a szempontból, hogy tovább építse ezt a dolgot, ami itt organikusan létezett Pécset. És most elértünk egy olyan szakaszba, ahol például az én régi pécsi barátaim egy része azt mondja nekem, hogy hát itt egy nagyon nyüzsgő kulturális élet van, ami érdekes, a másik fele pedig azt mondja, hogy egyáltalán nem tud kapcsolódni ahhoz, ami most a pécsi kulturális életben történik. Engem tökre érdekelne, hogy nektek mi a történetetek, mi a narratívátok, nem is elsősorban, hogy mi történt annak minden részleteivel, nyilván talán ezt felvillantva egy kicsit, hanem talán abban, hogy mi van most, hogy jutottunk el,

0: hosszú évtizedekig. 95-6-ban alakítottunk egy galériát, mint egyesület, egyetemistaként, és hát ott kezdtünk el egy kicsit ennek az ilyen egyetem utáni ilyen intézményes formáival ismerkedni. Pályázatok, rengeteg pályázatot írtunk szívül. Tehát, van valaki, aki sok pályázat, de én nem írok többet, tehát ez nem igaz, de... és hát nyilván a kapcsolatok alakultak, szakmaiság, stb. És hát ez egészen tartott 2010-ig mondjuk, körülbelül 2010. Még most is, de a galéria már nincs, most műteremház van, más csinálja, de hogy pont azt mondtam, hogyha nem lehet ezt ilyen normális körülmények között csinálni, tehát hogy valami intézmény, stb., akkor inkább nem. Tehát, hogy... És akkor ez a civilség, megvalósult ez az EKF, tehát kultúrfőváros, és utána a nagy intézmények minden forrást elvittek szinte. Ráadásul jött ez a fordulat is, tehát amiket mi csináltunk, az onnantól kezdve hát nem volt érdekes sem annyira, vagy hogy mondjam, tehát hogy vagy nem illett bele ebbe a kultúrpolitikai kánonba, vagy nem tudom, kánonnak nem nevezném, tehát hogy... És akkor az ember, bennem is az volt, hogy elhangzott az underground, hogy menjünk vissza az undergroundba, az legalább ilyen ismerős terep így a 80-as évekből, de hát közben eltelt 30 év, vagy nem tudom, hát nem tudok már underground lenni abban az értelemben. De igen, de hogy közben egyetemen tanít az ember, tehát az kettő az egy kicsit más típusú mozgás. Na, hát ez a sztori.
1: De szerettél volna
2: igen, a 2010-re vissza szeretnék kérdezni, mert... Nekem a 10-es évek elején láttam egy olyan nagy változást mindenhol, hogy akkor kezdődött az, hogy a közönségből ilyen kultúrafogyasztók lettek, tehát hogy nehéz volt visszamenni az undergroundba, a zenekarok inkább projektek lettek, elkezdett megváltozni a marketingelése ennek az egésznek, a kulturális eseményeknek a társadalmi esemény színvonala így elkezdett csökkenni nagyban, és elkezdett kultúrafogyasztó világ lenni, és én ott vesztettem el egy kicsit az undergroundot, hogy a 30 év alatt, és az egyetemvárosoknak az egyetemvárosiassága is onnantól kezdett el szerintem halványulni egy kicsit, és akkor maradt a civilség meg az önkéntesség, mint underground dolog.
1: Szerintem, amit András mondott az előbb, az szerintem egy jó prognózi, vagy hát ilyen narratíva volt arra, ami tulajdonképpen Pécssel történt, szóval én ezt így nem tagadnám meg ezt a történetet, amit mondtál, mert tulajdonképpen más miatt volt nálunk 2010-ben a töréspont, és talán nem is folytatlanul 2010, de hogy addig, tehát ugye a Kultúrfőváros projekt valóban annak a magja a nagyon sok kicsi alulról szerveződő dolog volt. Szerintem így főleg az adta az indokot, amiért Kultúrfőváros lett, és gyakorlatilag ez a közeg kapott egy elég nagy pofont azzal, hogy pont nagy intézmények ültek rá erre a sok kicsi kezdeményezésre, és utána nagyon nehéz volt ezt újraépíteni. Én csak a magam szemszögéből tudom mondani, mert gyakorlatilag ez tényleg nem egy ökoszisztémát, egyszer csak így vegykezelnek, na, akárhogy is. És hogy létrejöttek nagy intézmények, ugye, vagy hát egy, ugye tulajdonképpen a Zsolnai, ami ugye integrálta az összes addigi kultúrintézményt, és Vicky emiatt igen, még külön érintett is ebben a dologban. Én csak azt szeretném mondani, hogy tehát megváltoztak a pozíciók, mert hogy lett ez, lett, mondjuk teszem azt a, nem tudom, Made in Pécs, ugye ők kezelnek nagyon sok szórakozó helyet is a városban, hogy úgy tűnik, hogy átalakult egy picit a gravitációs struktúra ebben az egészben, hogy már nem egy decentralizált, sok kicsi tényezőből, hanem hát egy nagy tényezőkből áll, amik mellett hát úgy próbálkoznak a kicsik, de hogy hát nyilván meg kell találják a saját értékeiket. Ugye csak ennyivel egészíteném ki ezt a jelenkorra vonatkozó leírást, ami mindjárt adom, mindjárt, ami miatt lehet, hogy pont ezért tűnhet Pécs külső szemmel valakinek izgalmasnak, és van akinek pont, hogy nem.
3: Szerintem abból, amit mondtok, mind a kettő igaz. Tehát egyrészt van az a nagy intézményi struktúrák, amik jó-rosszul kis hatékonysággal működnek, ahhoz képest, ami lehetne. De hogyha mondjuk végig sétálsz este Pécsen és bemégy helyekre, tehát van egy nagyon erős underground élet, bemegy az egyik helyre, és ott hip-hopot tolnak a pincébe a fiatalok, a szabad kikötőben szabad jam van, a tetanszékednek

0: produkciója, az is egy underground dolog. Van olyan hely, ahol minden kedden pécsi jazzzenészek jönnek össze és játszanak, és ugyanez a színházban nagyon sok területen ez megtalálható szerintem. És még az előző kérdésre erre a poszttraumás lesz, hogy mit lehet csinálni, nagyon röviden, tehát nem akarom ebbe elvinni a beszélgetést, de a projektünkről mondok egy szót a Dobovickivel, mert ez azt hiszem egy olyan projekt, ami kicsiben azt tükrözi, hogy mit tud kezdeni a város a múltjával, meg a jelenével, és ezzel a helyzettel. Ugye, annyi a röviden a történet, hogy a Dobovicki foglalkozik Lantos Ferenc festőművész életével. Foglalkozom, mindegy. Tehát kikérte a kutatásra is rána Lantosról szóló besúgó.
1: Bocsáss meg, Jóska, tehát csak, hogy tényszerűek maradjunk, és ne ilyen levegőbe szálljon. Én a Pécsi Műhelyen foglalkoztam, ez egy 60-as évek vége, 70-es években egy képzőművészi csoport. Ebből írtam a disszertációm, kiállítás született, tanulmányhegyek, stb. És hát gondoltam, elmegyek, megnézem az Állambiztonsági Hivatalban, hogy a történeti levéltárban mit lehet a szűkebb környezetről találni, tehát a pécsi képzőművészeti szintér gyakorlatilag. És hát ugye itt is elmondható, vagy itt aztán kimondottan, hogy a rendszerváltáskor hát volt egy belügyminiszter helyettesi rendelet, amely alapján így lehetett a kulturális élet területén született aktákat megsemmisíteni, itt rengeteg minden eltűnt, nincs meg. Viszont maradt egy-kettő, amiből lehet dolgozni, és amire Jóska utal, az a 58-tól volt ez az akta, akkor nyitották, egy munkadosszié, tehát egy ügynöknek a jelentéseit tartalmazza közel, hát olyan 400 oldal körülnyi anyag, és ez a művészeti gimnázium magyar tanára. De ez itt ők is ismerik, mert erről már sokszor volt szó. És hát ő egészen a 70-es évek közepéig jelent, diákokról, kollégákról, megpróbálják különböző ügyekre ráültetni, jelenkor szerkesztősége, akkor vallási, stb.
2: És mi derült ki ebből?
0: Innen folytatjuk, hogy igazából az volt, hogy a Viszki azt mondta, hogy ez egy tök érdekes anyag, lehetne vele kezdeni valamit. Elkezdtük olvasni, és egy harmadik kollégánk, a Tölgyfa Gergét, aki színházi rendező, őt vontuk be, és egy dokumentum drámát szeretnék ebből formálni. De olyat, amiben az alkotók, a színészek bele hozzák a saját történeteiket, saját életüket, mert a Gergő ugyanebből az intézményből rúgták ki a pedagógus tüntetések alatt, ő volt az egyik elbocsátott pedagógus, és ezek szépen össze lehet csengetni, hogy mit, és akkor erre ez nem egy végtermék lenne, hanem egy központja ennek a projektnek, és különböző edukációs programokat helyezni
2: lehet. Ezzel láttak egy esélyt arra, hogy belekezdeni a múlt feldolgozásába.
0: Hogy mit lehet kezdeni a városnak is a múltjával, de ugye a saját történeteinkbe összefűzni, és ez valahogy ennek a poszttraumás stressz oldásához reményeink szerint hozzá tud majd járulni, hogyha ez a munka elkészül, aminek egy csomó kísérő projektje van. És a másik, hogy ezt 0 forintos izével kezdtük, ilyen közösségi gyűjtéssel, anyagfeldolgozás, de most már lehet nyíltak pályázatok, most már lehet pályázati pénzekre menni. Tehát, hogy nagyon röviden ez a kis projekt, ez sok, tükrözi azokat a kérdéseket, amiket felvetettetek.
2: Én adom tovább még a mikrofon.
3: Én kicsit visszacsatolnék, igen, ez különben nagyon azt mutatja, hogy hogyan underground, meg nem underground, meg hogy van a kultúra termelés, tehát hogy nem egy intézményi kiindulás van mögötte, és ez nem speciális erre a konkrét említett sztorira, hanem általában ez így működik többnyire Pécsen, annál is inkább, mert igazából van egy pazarló rész is, meg egy forráshiány is itt a kulturális területen, pénz tekintetében, meg intézmény tekintetében, hogy vannak pénzhiányos intézmények, akik mégis rengeteg forrással nagyon kevés kulturális tartalmat, produktumot tudnak felmutatni, és van egy másik rész, ami meg minimális forrásból gyakorlatilag egy pezsgő élénk kulturális életet tart fenn a városban. Tehát most itt a pazarlásra például, hogy üres színház. például, tehát hogy csak mondjak valami egészen extrémet, de most nem akarom kivesézni, hogy miért probléma az, hogy vannak giga intézmények, akik forráshiányosak és nem tudnak rendezvényt szervezni, de attól még biztonsági őrfizetés és mindenféle az megvan. Szóval igazából a másik, az akkor visszakötve a világ lélek dologhoz, vagy Pécs lelke dologhoz, vagy valójában ez az élet, ami így van, az amit nem lehet, tehát a rossz politikával se lehet így elpusztítani. Szóval, hogy ez az a része jó Pécsnek, és ez valahogy az a közeg, amiben a közönség, meg a alkotók, az így egybe van. Tehát itt azért én szerintem a Pécsnek a különlegessége az, hogy van közege ezeknek a dolgoknak, meg van közönsége. Tehát az, hogy most múlt héten egy irodalmi fesztivál, ahol versekről van szó, biztos, hogy 50-100 ember minden nap ott volt a programokon. Az, hogy itt heti mondjuk 3 kiállítás megnyitón, hát 100 ember kb. A minimum, aki elmegy ezekre, szóval, hogy inkább több, tehát adott esetben. Hát, hogy ez, tehát ennélkül nem lehetne itt értelme fellépni, vagy kiállítani, hogyha nem lenne ez a közeg, amelyikben egymás közönsége vagyunk, meg ilyenek. Ezt akartam még beszúrni.
2: Én megkérdezném azt is, hogy ti miben változtatok meg, amióta Pécsre kerültetek? Hogy változott a világlélekhez való kapcsolatotok, hogy maradjunk a témában? Aztán majd még kérdezek tovább.
4: Hát én vagyok a legfrissebb pécsi ezek szerint a társaságból, úgyhogy kezdem én. Hát nekem nagyon sokat segített, tehát én egy teljesen antiszociális ember voltam Fehérváron. Fehérváron úgyis egy kicsit úgy hajlamos arra, hogy izolálja az embereket. Itt most már legalább lehet társaságban antiszociálisnak lenni, és ez mindenképp egy előny, de mindenképpen sokkal befogadóbb és nyitottabb város, úgy szerintem a többinél is. Nekem ami újdonság Pécsen az az, hogy akik most itt velem ülnek, ők, mindegyikük olyan projekteket indítottam, amik utána kinőttek a város kereteiből, és ezek nagyon, nagyon inspiráltak másokat is. És ezt megfigyeltem úgy általában Pécsen, hogy innen indulnak el olyan dolgok, amik aztán akár később átkerülnek Budapestre, ott picit elromlanak, de aztán néha visszakerülnek Pécsre, vagy más értelmezést kapnak, és sok ilyesmi van. És azért tényleg úgy körbe kell nézni, akár hogy a Fényfesztiváltól kezdve, tényleg a Made in Pécs Fesztivál is tulajdonképpen abszolút említhető, és akkor most még csak két olyat mondtam, ami így a viszonylag közeli, de hát lehet visszatekerni, és ez nagyon, nagyon jó ebben részt venni, mert hogy ebben a típusú közegben új ötletekkel előállni, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy olyan folyamatnak vagy a része, ami körülbelül hasonló forgatókönyvet jár le. Hát úgy személy szerint persze nagyon sokat számított az, hogy teljesen más közeg. Ugye azért Pécsnek van egy sajátos kulturális milliója, ami úgy kötődik a pécsi művészek ott a közeghez, meg a Balkán kapuja, meg stb. Ebben a típusú közegben az én típusú ilyen digitális elektronikus zene az elég idegen volt még az elején, és igazából ezt a folyamatot volt izgalmas megélni, hogy hogyan lehet ennek a közegnek valahogyan aktív, kreatív, konstruktív részévé tenni akár a szakosainkat, akár a mi zenei idézőjelben, vagy nem tudom, projektjeinket is.
2: Mesélsz egy kicsit erről, mert ez nekem most már többször szembe jött, hogy itt Pécsen van egy ilyen elektronikus zenei fiatal közeg, és hogy ők mit csinálnak, mit tettetek ti hozzá, hogy kell ezt elképzelni?
4: Persze röviden, de szerintem majd inkább menjen tovább ez a sor. De Pécsen amúgy is volt egy nagyon izgalmas elektronikus zenei élet, ami főleg a GFM meg a Publikum Rádióhoz kötődött, ezek a 90-es években működő Tilos Rádió pécsi kiadásai voltak, vagy így alternatívák, vagy párhuzamai, és hát ugye ott gyűltek össze a helyi DJ-k, amik tulajdonképpen mindenféle, főleg tánczenei irányzatból merítkeztek, meg elég sok programot is szerveztek.
1: Most csak még a Wayback Machine-en meg lehet találni ilyen fragmentumait, ahogy ilyen chatboxba ott le egymással a csávók, így mikről beszéltek.
4: Ezek a rádiók aztán megszűntek, valahogy a DJ-k is úgy mellett idősebbek lettek, elmentek, stb. És utána lett egy üres tér, amit hát gyakorlatilag azzal töltöttünk be többen, hogy elindítottuk a Periscope rádiót, meg utána az egyetemen elindítottuk az elektronikus zenei szakot, és akkor elkezdtek jönni vissza, de már fiatal, tehát gyakorlatilag új generációs elektronikus zenészek, és hát nyilván ahol felbukkan egy ilyen a városban, ott az kihat a városra is, és hát szerencsére ők elég aktívan szerveznek, közreműködnek a programokon, úgyhogy talán ez az, ami kicsit kifelé jobban látszik.
3: Jaj, ugye még a vissza ide kerülés, hát én ugye akkor itt pár évvel, talán kettőben még a Vickit is előzöm, de nekem a 89 azért érdekes, mert az ugye a rendszerváltás évének tekintett évszám, és én akkor kezdtem itt. És én előtte budapesti, tehát én dunakeszi származású vagyok, és ott Budapesten is a 87-88-89-es időszak nekem nagyon izgalmas volt személyesen. Az életkorom miatt is ilyen színjátszó stúdióba voltam aktív, meg a tüntetések, meg a minden. De ahogy ide Pécsre értem, ez egy ilyen pozitív értelembe vett kultúrsok volt, ami itt megcsapott. És nyilván tehát ez meghatározó élmény volt abban, hogy itt maradjak, és hogy itt képzeljem el az életemet. És hát, hogy mi változott, hát igazából az, itt alakítottam ki a felnőtt életemet, meg azt, aki vagyok, meg az identitásomat, azt így Pécs hozta meg, mert eddig csak ilyen tinédzser voltam. Szóval, hogy ez így egybe értelmezhető nekem a rendszerváltással, ami akkor ugye egy ilyen nagyon pesgő, izgi dolog volt úgy amúgy is. És akkor csak még azt hoznám erre, hogy itt reflektáltunk arra, hogy senki nem pécsi születésű, ugye van ez a Pécssel kapcsolatos dolog, hogy ez milyen nagy mértékben csökken a lélekszáma a városnak. Na de ugye ez csak azt nézzük, hogy mondjuk a közel 180 ezerből most hol van a 140-150, de hogy nem azt kéne nézni, hanem hogy ennél sokkal többen mehettek el, mert hogy például mi is jöttünk, tehát hogy ennek a városnak továbbra is vonzereje van, és rengetegen élnek itt, és hogy mondjam, járulnak hozzá ehhez a pécsi közeghez, akik azért jöttek ide, mert itt jó, és nem pedig azért, mert itt születtek. Szóval, hogy az elvándorlás nagyobb.
0: Bocs, egy mondat között, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy van egy művészeti kar, és az folyamatosan biztosítja az utánpótlást ennek a szférának.
1: Meg az egyetem maga, tehát hogy a bölcsészkar, stb. Tehát, hogy az egy fontos dolog volt, hogy itt a 90-es évek elején ezt így felhozták. Aztán hát nyilván a művészeti kar az megint egy másik sztori ezen belül.
2: Nekem a 90-es évekből, mint Pécs, a Megaszon System van meg. Ez mennyire volt meghatározó, vagy mennyire kiinduló pont?
1: Hát mi azt most, hát nagyképűen mondom, mi azt begyűjtöttük, archiváltuk a Megaszon Systemet. Ez a 90-es évek eleje, ugye ilyen hip-hop korai ilyen formáció és elektromos, igen. Én azt tudom mondani, hogy hát én későn találkoztam ezzel így, nem volt nekem ennyire így a fókuszban, de hogy így csináltam.
2: Azok a másolt kazetták eljutottak Pécelig, ahol én akkor laktam.
1: Csináltunk egy ilyen kutatást jó néhány évvel ezelőtt, ezt a 80-as, 90-es éveknek a underground alter kultúráját, hát hoztunk létre ennek egy adattárat, egy ilyen online adattár, körülbelül van fent 2000 rekord. Az volt a kiindulási pont annak idején, hogy ez egy hülyén fog hangzani, hogy hát ugye jöttek, hogy Kispál, de a Kispál mögött egy csomó nem más is történt. Tehát, ugye, és Kispált én nem is nevezném undergroundnak egyébként már régóta, de hogy ott volt zenei élet, színház, képzőművészet, egyetemi kultúra, tehát ugye ezeket kezdtük el összeszedni, punkok, megaszant, stb. Tehát ezeket kezdtük így összegerejbezni, sublót fiókokból, tehát nyilván ennek nincs egy ilyen, bemész szembe az épületbe, hogy itt az archívum, közé adjátok ide, tehát ez nem így működik. Tehát így elkezdtük ezeket így hajtani elő. És hát tényleg ugye az derül ki, hogy nyilván itt volt egy társadalmi változás, tehát ez a 89 rendszerváltás, csomó technológiai változás közben, tehát hogy ki mind, hogy őrzi meg a dolgokat. Az egész ilyen emlékezet, hát kultúra mondjuk így, ezek a mikroarchívumok, magángyűjtemények, tehát hogy és ezekből próbáltunk összerakni egy ilyen, sőt működik is, csak hetente oldalba kell rugni a szervert, tehát hogy...
2: Azért is kérdeztem külön rá a Megaszondra,
5: Mert akkoriban az ilyen nagyon terjedt, és fogalmam sincs, hogy tudtátok-e, vagy tudjátok-e, hogy hetek alatt átlépi a megyét a másolt kazetták száma, és kézről kézre. És ez nem volt akkor még így mérhető, nem volt visszajelezhető, és hogy tudtátok-e, hogy most ez így innen indult, és mint így a lepedő így végigmegy az országon a hullám.
3: Én nem, viszont az erre a közegre vissza emlékezhetett a Vicki, igen, hát mondjuk én akkor a 89-ben, amikor idejöttem gólyatáborba, akkor a Kispál és a Borsz fellépett a kollégium társalgójában a gólyáknak, de most csak hogy akkor tényleg rengeteg zenekar volt, amire meg nagyjából az én ilyen visszaemlékezéseimből lehet rekonstruálni, hogy hidd el, hogy az volt és jó volt, mert semmi. Pedig ugye ők az a zenekar voltak, akik elmentek mindenhova koncertezni, és így fölépítettek egy ismertséget. És volt számtalan zenekar, aki meg nem ment el, esetleg nagyon, vagy szinte semennyire se Pécsről, de ugyanúgy koncerteztek, és zenéltek együtt, meg minden. Szóval, hogy ezt a közeget így behozta. Csak még egyet akarok visszautalni, hogy még akkor, amikor én ide kerültem, akkor is már az a része is meg volt, hogy tüntetést szerveztünk, meg nem tudom én, és hogy ez is összeköt bennünket, meg ez az itteni közeget, hogy az összes ilyen politikai tiltakozáshoz így valahogy hozzátettük a részünket, itt mindenkinek voltak komoly kezdeményezései ebben.
0: Csak még egy fél mondat az egészhez, hogy nem csak az a fontos, hogy mi mindent termel ez a város, hanem az, hogy reflektál is rá, tehát van egy reflexív tudata a saját történetére, tehát egy pécsi identitásnak fontos eleme, mint hogy itt fölépett Nikó a 80-as években, amiről Vicki beszél, hogy archiválják ezeket, kutatják, archiválják ezeket a dokumentumokat, az ugyanolyan fontos része, vagy az, hogy mit tudom, 2002-ben itt a Havaséték a kommunikáció tanszék csinált az első konferenciát a 80-as évek zenei undergroundjáról, amiből tanulmánykötet lett, és most ugye 25 éve elteltével most a Neo Avangardról volt pont az elmúlt hetekben egy konferencia, tehát hogy folyamatosan a feldolgozó munka is a termelő munka mellé, a feldolgozó ágazat.
1: Hát ilyen nagyon ideálisnak tűnik most a szitu, de hát volt olyan nyár, hogy én néztem a pécsi programot, hogy mit lehet kezdeni kedden, és etkajúga, tudod, tehát mint ilyen atomvillanás után kettővel, hogy semmi nem történik hetekig. Tehát az egyetemnek a szerepe azáltal, hogy itt rengeteg diák tanulna, ez a fontos. Tehát, hogy itt voltak számok, de itt tanul, mit tudom, most hasraütve mondom, hogy 30 ezer gyerek, vagy nem tudom, plusz a középiskolások, tehát azok egyszerre vannak itt, megjelenek, azért az egy viszonylag komoly.
2: Oké, én... Látjuk akkor, hogy van egy ökoszisztéma, ami akkor működik, azóta is működik, mindig is működött. Én nekem nagyon érdekes volt, hogy egyrészt kiemeltétek, hogy itt bizonyos nagy rendszerek ennek a legnagyobb gátjai, hogy ez tovább fejlődjön, másrészt viszont nagy rendszert, az egyetemet mondtok annak, hogy miért működik ez az egész. Mi akkor a megoldás? Vesszenek a nagy rendszerek, ugye most azt mondjuk, hogy egy új rendszerváltásban vagyunk talán, vagy van most egy ilyen remény is itt május 23-án, nem tudom mire a hallgatók hallgatják, ez így marad, de bízom benne, hogy igen. De hogy akkor mi a megoldás? Romboljunk rendszereket újra? Hol vagyunk most ebben?
1: Hát szerintem ilyen nagy rendszereket itt most nem lehet nagyon, mindegyik ki van véreztetve, tehát hogy anyagi, egzisztenciális, stb. Szempontból nem rosszul működnek, vagy nehezen. Tehát heroikusan inkább azt lehet mondani, itt amikről csak szó volt, az EKF során megszületett hangversenyterem, Zsolnai negyed. Tehát így tudnak működni jelen körülmények között, és ők is várják a transzfúziót. Tehát, hogy nincs, tehát, hogy reménytelen helyzetben vannak, de hogy legalább olyan reménytelen helyzetben van a civil szektor is. Tehát,
2: ugye a civilekkel elvileg, hogyha egy normális világban fogunk élni, a hatalomnak a kérdés az, hogy konzultáljon velük, hogy a civilek adják az inputot, hogy mivé kéne változnia annak a dolognak, amiért ők civilként teszik a dolgukat. Ezzel kapcsolatban gondolkoztatok már, hogyha hirtelen tényleg megkérdezne titeket egy döntéshozó, akkor mit mondanátok? Mit kell csinálni?
1: Fel kell tőkésíteni a civileket. Én ezt így képviselem, tehát hogy nehezen érthető, hogy mire gondolok. pénz, ingatlan, jog, bármi. Tehát, hogy az nem létezik, hogy kuncsorogni kell állandóan. Tehát, hogy saját valamiből lehessen gazdálkodni.
4: Csak annyival egészíteni ezt, amit mondtál, hogy a nagy rendszerek dőljenek-e vagy sem. Tehát, hogyha ha az itteni nagy rendszerek nem működnek jól, akkor az hat ki negatívan a kicsikre. Hiszen a civileket, meg a mi mindenféle programjainkat, meg másokéit, tulajdonképpen végül is a zsolnai is befogadja az ő programjaiba. Tehát, hogyha ő nekik rossz, és most éppen rossz, mert hogy tényleg nincs pénzük, akkor az azt jelenti, hogy amiket mi szervezünk hozzájuk, azokat vagy már eleve csak pénzért tudják befogadni, vagy pedig úgy, hogy belépőjegyel, stb. Tehát olyan kondíciókkal, amikkel már kisebb eséllyel tudjuk megszervezni náluk. És akkor még annyi, hogy ez a konzultációs témakör. Hát igen, szóval kicsit valószínűleg emiatt vagyunk, vagy fázunk, ugye, mint békák, amiket kivettek, mert hogy nyilván nem vagyunk hozzászokva. Tehát, hogy alapvetően arra vagyunk kondicionálva, hogy akkor beszéljünk, amikor nem kérdeznek. és hogy nyilván még nem történt meg ez az elmúlt hetekben, hogy bárki is megkérdezett volna. Szerintem nem is, nyilván kerülik is ezt az ügyet, tehát, hogy mi még a régi rendszer, régi kisebb-nagyobb tambéjai vagyunk, küllői, vagy mindegy, szóval azt nem bonyolódnék bele, de hogy, tehát, hogy szerintem most inkább egy új lap nyitása van, és ebben gondolom elsősorban a fiatalok a fontosak, azok, akik...
1: Na, kitaláljuk nektek a tutit, figyelj! Tehát, hogy a tilos rádiónak honnan legyen pénze? Tehát csak egy egyszerű ilyen... Ott a Forágyi adja a civil médiának a bevételei, nem tudom miért. Tehát, hogy ilyen egyszerű dologra gondolok. És nem, nyilván nem csak a tilos rádió kapna a milliárdokat, hanem nem tudom hány civil média így ebből gazdálkodhatna. Csodákat lehetne csinálni. Tehát, hogy csak ennyi.
2: Biztos, hogy a civileket nem ölné meg a végtelen
1: milliárdok. Nem 700 sere. Milliárdért megveszed a Vodafont, hanem így... Puf.
3: Szerintem a tilos pont arra példa, hogy lehet ezt a civil és közösségi dolgot ilyen fenntarthatóra összeszervezni. És ez mindig is egy jó példa volt. Szóval most, hogyha belegondolsz, amikor még mi is egy szervezetbe ültünk a tilossal, mint rádiósok, a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, akkor mi volt a akkori média... Igen, mi volt akkor a média helyzet meg ma, akkor azt lehet látni, hogy a tilos modellje elterjedt, és ma úgy működnek úgy működik a média, hogy a tilos működött már 90-es években. És ezt csak arra mondom, hogy még visszakanyarodva, hogy a civil meg a megkérdeznek-e. Szóval itt az van, hogy persze mi tudunk jó példákat mondani, mert van egy csomó kezdeményező ember körülöttünk, és mi is azok vagyunk, és akkor így egymást körbe idézzük, és akkor már egyből sok, viszont attól még mi nem vagyunk sokan. Szóval, hogy ez egy ilyen látszólagos dolog, tehát hogyha megnézed mondjuk ezt a civil dolgot, ami szintén Pécsen erősnek tekintett, attól még abban sem túl sok ember, tehát hogy innovatív szereplők vannak, és azok jól látszanak, de hogyha megnézzük, hogy mondjuk Pécs lakosságának hány százaléka tag egyesületben, akkor egyáltalán nem jön ki az, hogy itt nagyon szervezett, vagy valamint nagyon eltérne Pécs abban, hogy sokkal aktívabb vagy élőbb a civil élet. Igazából a szereplők vannak meg átverés, csak még azt akarom, ha megkérdeznek majd, mikor fázó békát, hogy mondjon valamit, hát szerintem attól még, hogy az állam diszfunkcionálisan működött, hogy elfogyott a pénz, hogy nem tudom, micsoda, attól még nem azt jelenti, hogy a civilek pedig ilyen kigyúrt életerős, virulens állapotban lennének. Szóval ahhoz, hogy amikor a hatalom jön megkérdezni a civilt, akkor feltételezzük, hogy a társadalom olyan szinten szervezett, önszerveződő, hogy képes közösségi érdekeket artikulálni, és ezeket a politikus számára érthető módon javaslatokba fogalmazni. Hát attól még, hogy a civil túlélt, attól még a magyar társadalom nincsen abban a helyzetben, hogy megkérdezzék, mert nincsen olyan szervezettségi állapotban a mindenféle csoport. Tehát ha nem csak a középosztályra akarom gondolni, hanem ami nem tudom mekkora, hanem hanem azokra, akikért elvileg az államnak dolgoznia kéne, akkor abban még rengeteg munka lenne, hogy megkérdezhetőek legyenek.
1: Hát ugye ez ilyen koncepciókérdés is, tehát a 90-es évek közepén, amikor mi elkezdtünk így galériázni civilként, mentünk a Városházára támogatásért, és akkor ott kaptunk, mit tudom én, nagy nehezen 40 ezer forintot, meg 50-et. Tehát, hogy ez volt. És kiderült, hogy azért ezt gondolják, hogy a civilség számukra azt jelenti, hogy mit ülünk mondjuk most 2-4 hatan, valamit kitalálunk, hogy mit szeretnénk csinálni, és összedobjuk, amink van. Pénzt, nem tudom mit, forrást, egyéb. És hogy számukra ez volt a civil, nem a, ugye van egy másik koncepció, hogy ott jönnek létre ilyen civil aktivitások, ahol valami nem jól, nem úgy működik, ahova az állam vagy az önkormányzat elég kellő energiát be tud tolni, vagy a szervezettségéről gondolok mást az egésznek, és hát ez egy másik típusú, hát ilyen gondolkodásáról, és az volt az érdekes, hogy amikor először pályáztunk így, többször nyertünk ilyen EU-s kultúra pályázatot. És ott derült ki, hogy hát teljesen másképp működik. Mások az arányok, léptékek, a gondolkodás, nyilván ez is egy ilyen formanyelv is egyben. És hát ugye én azon lepődtem meg, amikor, ez jó rég volt, mit tudom én, 2004 környékén. Néztük, hogy a tolmács napi díja nem haladhatja meg a 600 eurót. Ez volt így a feltétel. Nem keresett senki annyit annak idején. Tehát, hogy ilyen teljesen más volt így a lépték, amire lehetett pályázni. Itt meg így kuncsorogni kellett, akár az NK-hoz is. Tehát, hogy ilyen, aki már mondjuk a legutóbbi időkben kapott 5-600 ezer forintot, arra már többiek is, aki 1 milliót, hát az volt így a nem tudom kicsoda. Ilyen.
5: Szuper winner. És ti... Nektek ez most dolgotok, vagy tudtok valamit azért tenni, hogy a civil társadalom egyáltalán megkérdezhető legyen? Mert egy kicsit most úgy írtad le ezt a jelenséget, mint igen, mint akinek így be kell kötni a kezét, hogy ne vérezzen és újra megfoghassa. Hogy van erre?
3: Hát ugye itt két dolog van. Az egyik, hogy ilyen-olyan szakértők, akik ismerik az adott helyzetet, és ezért van elképzelésük a problémáról, meg van javaslatuk a megoldásra, olyanok még inkább vannak, mint az, hogy azok az érintetteknek legyen egy szervezete, amelyik megvitatja, hogy mi az ő közös álláspontjuk, mert az meg eléggé hiányzik. Szóval én erre az oldalára célzok, amikor a hiányt mondom. Hogyha most az van, hogy itt kinyitják a teret, hogy gyertek civilek, mondjátok el, hogy mit szeretnétek, akkor mindenki a saját nőnökéjét tudja elmondani, mivel ő foglalkozik. És az nem biztos. Ja, és ugye egy csomó mindennel meg nem foglalkoznak senkik, amivel szintén kellene vagy lehetne, és akkor az véletlenszerű, hogy melyik nőnöket
5: fog bejönni. Tehát kicsit lehet, hogy nem szimpi, de hogy a civil társadalom szét van esve.
3: Hát, illetve az nem baj, hogy szét van esve, mert nem is kéne neki másnak le. Tehát, hogy na, úgy értem, hogy nem kell egységesülnie, vagy hogy mondjam, mert pont az a minden szét van esve, mainstream média sincs, közösségek vannak, tehát az meg széttöredezett társadalom, ami nem baj. Szóval, de ez a realitás inkább.
2: Inkább az a kérdésem, hogy ti vajon hogyan kommunikáltok egymással? Tehát vannak akkor ezek a régi baráti, itt vagytok, ismeritek egymást évek óta csapat, hogyan vontok be, vannak erre különböző fórumok, hogyan működtök ti együtt, meg külön?
1: Hát ugye a Balázs, meg én is, tehát ugye az egyetemen ott egy kicsit másképp működik, tehát hogy ott 20 év alatt, 25, rengeteg gyerek jön fel, ugye ilyen trendek vannak, már azt lehetne mondani, hogy generációk, tehát 20 év az már egy elég komoly, és hogy ugye ott az ember próbálja, Balázs például, majd ő beszél biztos erről, hát van még mindig azért a rádiónak valami, a kiadó, tehát ami körül így hát kialakulnak bizonyos aktivitások például, vagy jellemző ilyen vonal. Mi egy kicsit újabbak vagyunk ebből a szempontból itt a Művkaron, de azért nálunk is most már így látszik, hogy ugye rossz szó, de hogy valami fajta ilyen identitásszerű valami így kialakul. Ez egy fontos része ennek.
3: Még annyi, hogy hogyan, hát igazából amit megtanultunk, és ami miatt ma szerintem sokkal, hogy mondjam, életképesebbek a civil szervezetek, akik vannak, amit megtanultunk a, ugyanúgy kényszerűen nagyjából, mint ahogy például a média szerkezete is átalakult meg a működésmódja, hogy a civil szervezetek, akik regnálnak, azok képesek tudatosan és következetesen ezt a közösséget építeni maguk körül, akikkel elérésük van, kommunikációjuk van, akik direktben kapják meg az információkat, akiktől visszajön segítség, pénz, önkéntes munka, ilyesmi. És szerintem ebbe szerintem jobb minták vannak, ma jobb állapotban van a civil szektor, mint 2010-ben. És igazából ez a része meg kicsit olyan, ami meg független tényleg ettől az nagy intézményrendszer problémától, hogy most akkor azzal mi van, meg mi a baj, mert én például úgy képzelem, hogy amit a Balázs csinál ellenden, az abból nem hiányzik semmilyen nagy intézmény, mert annak valahol a lényege ez a személyes lépték, meg ilyesmi, ami, hogy mondjam, pont az értéke is.
4: Bocs, csak ez most így új valami volt, amit itt bedobott a Peták, hogy csak egy pár szó. Szóval igen, nekünk van egy alkotótelepünk, ami abszolút ilyen privát fenntartású, tehát hogy saját ingatlan, nem egyesület, nem stb. És ugye ez tényleg ilyen, tehát hogy annyi pénz van benne, amennyit éppen beletesz az a kép per részhez benne, szóval csak erre utalt a Peták. Igen, tehát ez mondjuk tényleg elég furán jön neki, hogyha mondjuk ez fel lenne pumpálva pénzzel, nem minek. Tehát pont arra épült az egész, hogy fenntartható legyen, hiszen már láttunk jó pár olyan projektet, ami nagyon sok pénzből működött, aztán amikor ez így elfolyt, akkor meg ugye hát, hogy úgy üresen maradtak, és hoppom. Hát, de még visszakanyarodnék erre az eredeti kérdésre, mert így jár a fejem ezen, hogy egyáltalán hogy szólalhat meg a társadalom, de hát az a helyzet, hogy gyakorlatilag ezzel a választással, meg ezzel az egésszel, ami körbevette, szerintem tehát a mi társadalmunk tulajdonképpen állampolgári ismeretekből kapott egy ötöst. És hogy így, meg nem tudom, immunitásból is, ugye ez már sok irányba jött. Szerintem így most azt tudjuk tenni, hogy mivel látszik, hogy ez zömmel, vagy nagy részt azért nyilván a fiatalokon is múlt, hiszen ők nagyon aktívan benne voltak ebben, és abszolút jól és pozitívan reagáltak mindenre. És tulajdonképpen tényleg ők maguk is elsősorban rendszerváltásával vanzsálták ezt az egészet. Tulajdonképpen, tehát hogy lehet, hogy nem nagyon kell ezt így, persze teljesen fontos, hogy kimondani dolgokat, meg hangot adni, de tulajdonképpen ő nekik meg kell találják a saját továbblépési, kritikai, stb. Fórumaikat, tehát hogy én csak arra akarok utalni, lehet, hogy ez így naív dolog, de lehet, hogy egyszerűen így most picit így hátra kell állnunk a régebbi stratégiákkal, és hagyni, hogy felfedezzük azt, hogy gyakorlatilag ugyanúgy, mint egy gyereknevelésnél, hogy a mostani új generáció milyen új fogalmakat, új megközelítéseket hoz be, illetve látszik, hogy mik azok, amikből esetleg később bajok lehetnek, és na akkor viszont szükség van ránk, hiszen van tapasztalatunk, és tudjuk, hogy milyen előzmények után miket kellett elkerülni. Úgyhogy bocs, csak ennyit akartam mondani.
0: 5 perc? Ajajaj. Akkor nekem még egy fogalmat el kell itt ennek kapcsán mondani, ez a nyilvánosság, ugye ez egy nagyon érdekes, tehát nem a média, az egy része, stb. Tehát, hogy ez hogyan alakul most, tehát, és ez az egész ilyen közösségi lét, ez a meghatározó. Ez legyen hálózat, legyen kis település, legyen egy ilyen hely, mint ez a szabad kikötő. A másik része az meg nyilván ez a virtuális jelenlét, hát ezzel meg rengeteget lehetett megint rontani ennek az egész ilyen állapotán ennek a társadalomnak.
5: Nagyjából záró témaként szeretném ezt folytatni. Mondott fontosat Balázs a hátraállással, és te előtte Attila még az identitással. És már a beszélgetésünk közepe óta meg akarom kérdezni. Úgy látom, hogy ti vagytok itt Pécs nagyöregjei, ami tök jó. De hogy, hogyan látjátok, és ez szerint, tehát hogy így identitás szempontjából lehet érdekes a válasz, hogy akik most jönnek föl is itt, leteszik az értékeket a kiállítás megnyitókon, galériákba, stb. Dobbantónak használják ezt a szitút, vagy látjátok a újak között azokat, akik itt lesznek 30-40 év múlva, és tartják azt, amiket ti tartottatok eddig?
0: Minden bizonyan lesznek, hogy itt tehát nem láttunk 30 évre előre, meg 20-ra, meg 10-re se, de én látok folyamatosságot a generációk között. Pontosan, amit az intézmény, a kulturális közeg biztosít, ami annak az intézményes közeg is része, meg a informális közeg is része, de én úgy látom, hogy létezik a különböző kulturális művészeti szférákon belül egyfajta folytonosság, és ebben valóban komoly szerepe van annak, hogy folyik egy folyamatos művészeti oktatás különböző, meg bölcsészetkori oktatás különböző területeken.
1: Szerintem meg sokkal komplikáltabb, vagy nehezebb. Tehát, hogy feljött egy generáció, nem láttak túl sok olyan pozitív mintát, amit lehetne vinni. Tehát, hogy most nagyon nehéz azt átadni, hogy szerveződjetek, nyissatok pop-up kiállító helyeket, csináljuk itt-ott kiállítást, amit, mert ilyenek nem működtek itt jó ideig, vagy nagyon elvétve. Tehát, amikről itt a Peták beszélt itt az előbb, meg előkerültek, tehát az egy ilyen másik szemléletmód. Tehát az, hogy itt nyüzsögjön valami, az megint egy másik. Tehát mi volt olyan projekt, be vannak még most is nagyon sok üzlet zárva itt a főutcán. Ugye volt Pesten is ilyen körútfesztivál, mi is csináltunk, hogy kivettük galériának egy ideig, hogy hogyan lehetne ezt egy kicsit élénkíteni. Tehát hogy ennél sokkal több mindent ki lehetne hozni ebből a helyzetből. Tehát nyilván itt ennek vannak fogyasztói vonatkozásai, piaci, stb. Az embereknek a pénztárcája, ami van egy-egy hétről hétre. Tehát hogy ez egy összetettebb kérdés.
3: Mert szerintem én már bizonyos értelemben ezt a hátralépést szerintem én például megtettem ahhoz képest, ahogy ilyen ez a civil feladatom, ez inkább ilyen támogatója másoknak, akik aktívak, és egy csomó új dolog jött létre, csak amióta itt most újra figyelem. Tehát a Vince Patak regatta, vagy hogy ezek új kezdeményezések, amit új szereplők meghonosítottak, és már ilyen kultuszuk lett, mint például a Made in Pécs, vagy akármi, ezek mind úgymond kvázi ilyen értelemben utánunk jöttek a felszínre, és aztán... Szóval, hogy igen, a válasz az, hogy nyilván akik elmennek Pécsről, azoknak én szoktam mindenhol örülni a világban, amikor találkozunk a repülőn, vagy a meglepő, egzotikus helyen, és nekik egy emlékezetükben meg egy pozitív pécsi kép van, vagy van egy ilyen pécsi része az identitásuknak, úgyhogy azt is gazdagságnak tartom, hogy mindenhol pécsiek vannak, és amúgy pedig én működőképesnek látom így a folytatásra a várost, most az, hogy mikor mennyire optimális, vagy mennyire maxolja ki az összes lehetőséget, hát sose. Szóval, hogy anélkül is eldöcög szerintem.
5: Csak eszembe jutott, hogy mi van, hogyha Pécs egyik legizgalmasabb negyed a Berlin.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és reméljük, hogy eljut ez az üzenet mindenkihez. Pécs él és élni fog, és reméljük, hogy találkozunk máshol, máskor.
5: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok, puszi!

0: 90.3 FM tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Jó estét! Itt vagyunk a Tilos Rádióban, annak is a népzenei műsorában. Bazsi és Kutyuli, azaz Keszthelyi Imre. Kicsit késtünk, az eső, a vihar, a zápor, a zivatar megakasztott minket. De hát mindegy, mert úgyis mindenki a focival foglalkozik. Én azt, annak a jeleit láttam a városban, hogy valami futballesemény van. Nem igazán kötődöm hozzá, engem a 6-7 éves koromban a Szabin vakcinával együtt foci ellen is beoltottak. De hát mostantól itt vagyunk, és azoknak a keveseknek, akik elszakadnak a képernyőn zajló eseményektől, szolgáltatunk muzsikát. Eddig valami country meg blues volt, és hogy most mi lesz, az kiderül hamarosan.

No, remélem figyeltétek a szöveget, mert itt a történet nagyon fontos. Ezek a guszlárok, ugyanis a középkor, vagy akár az őskorból is ismert énekes történetmondók. Ez a műfaj Montenegróban, azaz Crnogorában, és még Szerbia hegyei között is él. És hát ilyen hangjelenségekkel jár együtt. Ez egy függőlegesen tartott vonós hangszer, amin ezt az elnyújtott dallamot játsszák, és az szintén elnyújtott énekkel kísérik, vagy az éneket kísérik. A dallamok azok általában, és a dalok általában a régi hősökről való történetek, de valószínű, hogyha egyszer tudtak rendezni guszlár versenyt, amit hallottuk a közönség tapsaiból, hogy érdeklődés is övezte, elképzelhető, hogy amikor dolgairól is szólnak az énekmondók. Tehát guszlárok voltak ezek, vagy az az egy, akit hallottunk, valamilyen Petrics, Slobodan Petrics, ha jól emlékszem. És akkor halljunk valamit Máramarosból, mert onnan mindig érdemes. Aztán lesz egy kis Eszter Lánc, amit a Pomázi Magyar Vártáborban rendezett eseményen rögzítettek. Lesznek bialorusz anyókák, akik szépen énekelnek, és még sok más finomság.

Megakasztottam a következőt, mert eszembe jutott, hogy szólnom kell erről. Máramarosban élt és hegedült Dumitru Kovács, cigány prímás, ez egyik legjobb máramarosi muzsikás, akit lehetett hallani a mikorunkban. És ő még őrizte a ujjaiban és a fejében a valaha ott élő zsidók muzsikáját, úgyhogy tőle sokan gyűjtöttek olyanok, akik aztán a klezmert a mai világunkban fölélesztették a kelet-európai falusi zsidó zenét. Ilyen például Bob Cohen, Robert Zelig Cohen, akin félig magyar anyukája veszprémi volt, apukája pedig beszarábiai, és amúgy New York-i rendőrtiszt. Isten éltesse, mert most körülbelül 100 éves az apuka. És hát Bob Cohen is gyűjtött errefelé, és ezen a felvételen együtt muzsikált Dumitru Kovácssal. Őt még én is hallottam egyszer évtizedekkel ezelőtt a Román Kultúrintézetben. Na hát ilyen zenészek ma már nem teremnek, pontosabban hát lenyesegetődnek az ágaik, mire felnőnének. No, de haladjunk akkor tovább, szerencsére ez a sok felvétel megmaradt. A Magyar Vártáborban Eszter Lánc és a többi.

stílus rádió, népzenei műsor. Azért szólalok meg, pedig ezek után kár lenne, mert ezek a hölgyek jót néznek, de olyan nyelven, ahogy én még nem hallottam jódlit, ladin nyelven, tehát Svájcnak az új latin nyelve, ugye a német, francia, olasz mellett a ladin, amit a rétorománnak is szoktak mondani, én érotománnak szoktam mondani, de azt mindig félreértik. És akkor hallottunk még nagyon régi vágású moldvai rezesbandát, és sok más finomságot. Most majd jönnek bolgár hölgyek szépen énekelni, de előtte még valami más, ki emlékszik már rá.

כאילו, שניפס הנשיא הסטוק, או תאי על מוזיקת הולוטום, שוט, אגיסן, אותה רזוטון, תאי, מוזיקת הולוטום, אז ין טוב שיבול עלו, ין אורגון עשה רפובו שחנקסר, valami ritmussal kísérték, és meg énekeltek is hozzá. Nyilván itt a szöveg az érdekes. És ennek a blokknak az elején még nem mondtam, de litván több szólamú éneket is hallottuk. A mostani blokkban makedón ének lesz majd. És ha sikerült úgy lenyomattal azonosítanom magam, szlovén ének lesz, bulgáris. A bulgár meg a makedón kultúra határvonala elmosódik, tehát néha én se tudom, hogy bulgár vagy makedón. Utána jön egy kis egyházi ének, ahonnan az államokból. A visai tánztáborban egy jó kis legényes, és egy német esetleg, bajor esetleg, osztrák, nem tudom, hölgyek énekelnek egy anyák napra, begyakorlás közben a nótájukat. No, hát egyelőre ennyi.

Tilos Rádió, Népzene. Folytatjuk kalandozásunkat a világzene óceániában, és tényleg óceániában jutunk mostanában. Egy olyan tájegység, ami elég kiterjedt, kontinenseknél nagyobb, különböző szigetcsoportokból és kontinensekből áll, és mindezeken a Pápua nép, vagy azoknak ilyen-olyan rokonai élnek, akár Maorinak hívják őket, a havaiaknak. Na, innen hallunk majd valamit, hogy pont melyik végéből, azt nem is tudom.

Заплакали Na, de mi dámok vagyunk. Bolgár bulival mulattunk most, vagy Szent Iván nap, vagy Szent Iváné, vagy Szent György nap. Mindig van buli. És örülök, hogy vannak a Balkánon még ilyen bulik. Legyenek nálunk is. És akkor azért, hogy mégis egy kicsit hűvösebbbe kerüljünk, nem lesz hűvös azért a muzsika, az adventi időszakban Amor Fati aktuális zenekara a Józsefvárosi Horváth Mihály téri Bála Színházban lépett fel, én is ott voltam. Ebből hallgassatok meg egy szép nótát ma estére. Sziasztok!

kezdődik az Ühüm TV műsor a Tilos Rádióban. Most Selecta Sista van nektek itt. Ő rakosgatja a zenéket. Ő a vendég. Big up Mr. Skunk! Tehát Tilos Rádió és Ühüm TV műsor. Jó zene hallgatás. Szia!

Tilos Rádió. Ez itt a Tilos Rádió, és benne az Ühüm TV-ből átmegyünk szépen a Bioritmus című műsorba. Az Ühüm TV műsorában Fisztát hallottátok nagyon jó kis zenével, és most pedig a Bioritmus című műsorba először Dr. Anonymous és majd Karát halljátok, és így felváltalak. Jó zene hallgatást a Tilos Rádióban.